That's exactly how we do it in the Chocolate Church.

0: parancsolatáról.
1: Tudván először azt, hogy az utolsó időben csúfolkodók támadnak, akik a saját kívánságaik szerint járnak, és ezt mondják, hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden ugyanúgy maradt a teremtés kezdetétől fogva. Azért, mert kész akarva nem tudják azt, hogy egek régtől fogva voltak, és föld, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára, amelyek által az akkori világ vízzel lett elborítva és elveszett, a mostani egek pedig és a föld ugyanazon szó által kíméltettek meg, tűzve tartatva fönn az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára. Ez az egy azonban ne legyen elrejtve előttetek, szeretteim, hogy egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő olyan, mint egy nap. Nem késik el az ígérettel az Úr, ahogy némelyek késedelmesnek tartják, hanem hosszan tűr értünk, és nem akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve fölbomlanak, és a föld és a rajta levő dolgok mind megégnek. Mivel hogy azért mindezek fölbomlanak, milyeneknek kell lennetek nektek szent életben és Isten félelemben, akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, amelyért az egek tűzve borulva fölbomlanak, és az anyagi világ is égve mind megolvad. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakik. Azért, szeretteim, ezeket várva, igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben. És a mi Urunknak hosszú tűrését üdvösségnek tartsátok, amiképpen a mi szeretett atyánk fia Pál is írt nektek a neki adott bölcsesség szerint, szinte minden levelében, amikor ezekről beszél, azonban amelyekben vannak némely nehezen érthető dolgok, amiket a tudatlanok és álhatatlanok elcsűrnek, csavarnak, mint más írásokat is, de a maguk vesztére. Ti azért, szeretteim, előre tudva mindezt, őrizkedjetek, hogy az istentelenek tévejgéseitől elragadtatva a saját erősségeitekből ki ne essetek, hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Neki legyen dicsőség, mind most, mind örökkön örökké. Amen.
2: Péter második levelének harmadik része hangzott el.
3: Ez volt a Szóla Biblia.
4: Részletek a Szentírásból.
5: Ez a Rádió Szansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt kívánok. Ma a Róma 5-ből szeretnék felolvasni nektek az első verset. Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. A Biblia tudatja velünk, hogy Jézus nem csak bűneinktől szabadított meg minket, hanem feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Mit jelent megigazulva lenni? Először is tudnod kell, hogy van különbség megigazulás és megbocsátás között. Pál apostol a nyitó beszédében nem az elengedésről beszélt, és nem a megbocsátásról, a megigazulásról beszélt. Megigazulva lenni azt jelenti nem bűnösnek nyilvánítva. Azt jelenti igazságosnak kijelenteni. Így Isten szemébe sosem vétkeztél, mert Isten maga, aki megítél a rossz tetteidért, azt mondja, nem, nem tettél rosszat, tiszta vagy. Ezt jelenti megigazulva lenni. A Biblia azt mondja, azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Az új teremtés az egy új lény, egy teljesen új létező faj, amely azért sosem létezett. Számára a régiek elmúltak, és minden újjá lett. Teljesen tiszta, mivel múlt nélküli. Ezért van, hogy Isten nem bűnösnek jelenti ki. Mivel semmi ítélni való nincs, mivel tudja, hogy teljesen új életed van. A Biblia azt mondja, hogy amikor Jézus meghalt, mi meghaltunk ő vele. Mikor eltemettetett, mi is eltemettettünk vele. És mikor Isten feltámasztotta őt a halálból, feltámadtunk vele együtt mi is az új életre. Ez azt jelenti, hogy minden bűnöd eltűnt. Megmosott a bárány vére, és tisztán és büntelenül állít az atya elé. Ha úgy gondolod, akkor mondd utánam ezt az imát. Köszönöm, mennyei atyám, az új életemet. Köszönöm azt, hogy benned igaz lehetek, és büntelen, hogy Jézus Krisztus drága vére megmosott engem, és hogy tiszta lehetek. Köszönöm ezt neked.
3: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Chance.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sans műsorán.
3: Pál apostol levele a Róma beliekhez. Első rész. Üdvözlet Páltól, aki a Krisztus Jézus szolgája és elhívott apostol. Isten arra választott ki engem, hogy örömhírét elmondjam minden embernek. Profétái által Isten már előre megígérte azt, amiről az örömhír szól. Ez az ígéret a Szentírásokban található. Az örömhír Isten fiáról szól, Jézus Krisztusról, a mi Urunkról. Ő az emberi természetét tekintve Dávid családjából született, de a Szent Szellem csodálatosan bebizonyította, hogy Jézus az Isten fia, amikor őt a halálból föltámasztotta. A mi Urunk Jézus Krisztus által kaptam a kegyelmet és apostoli megbízást, hogy az ő nevéért az összes nem zsidó népből származókat elvezessem a hitre és az engedelmességre. Ti is ezek közül valók vagytok, akiket Isten arra hívott, hogy Jézus Krisztushoz tartozzatok. Nektek írom ezt a levelet, akik Rómában laktok, akiket Isten szeret és elhívott, hogy saját népévé legyetek. Isten, a mi atyánk, és az Úr Jézus Krisztus adjon nektek kegyelmet és békességet. Először is hálát adok az én Istenemnek a Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy a ti hiteteknek az egész világon híre van. Mert bizonyságom nekem az Isten, akinek szellemben szolgálok az ő fiának örömhírében, hogy szüntelen emlékezzen felőletek imádkozásaimban, mindenkor könyörgök, vaj, ha egyszer már jó szerencsés út adódna nekem Istennek akaratjából, hogy mehessek majd hozzátok. Mert kívánlak titeket látni, hogy valami szellemi ajándékot közölhessek veletek a ti megerősítésetekre. De azt is, hogy együtt fölbuzduljunk ti nálatok egymás hite által, a tiétek az enyém által. Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyám fiai, hogy én gyakran elvégeztem már magamban, hogy elmegyek hozzátok, de mindez ideig megakadályoztattam benne. Azért, hogy köztetek is nyerjek valami szellemi gyümölcsöt, mint a többi pogányok között is. Mind a görögöknek, mind a pogányoknak, a barbároknak, mind a bölcseknek, mind a tudatlanoknak köteles vagyok. Azért, ami rajtam áll, kész vagyok nektek is, akik Rómában vagytok, az evangéliumot hirdetni. Mert nem szégyellem a Krisztus örömhírét, mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, először zsidónak, azután görögnek. Mert az Istennek igazsága jelentetett ki abban, hitből hitbe. Ahogyan megvan írva, az igaz ember hitáltal él. Megmutatkozik azonban Isten haragja a mennyből, azok miatt a gonosz és igazságtalan dolgok miatt, amiket az emberek elkövetnek, amikor gonoszságukkal letapossák az igazságot. Igen, Isten megmutatja haragját, mert mindaz, amit Istenből megismerhetünk, világos, hiszen maga Isten mutatta meg mindenkinek. Isten örök hatalmát és isteni természetét emberi szem nem láthatja. Ezeket mégis érzékelheti és megértheti mindenki a világ teremtése óta, amikor Isten teremtményeit látja. Így tehát nincs mentség azok számára, akik fölismerték Istent, de mégsem tisztelték őt Istenként, és nem voltak hálásak iránta. Ezért gondolkodásuk értelmetlen lett, és ostoba szívük egyre jobban elsötétült. Bár magukat bölcseknek tartották, mégis bolondá lettek. Az örökké élő Isten dicsőségét elhagyták, és helyette bálványokat imádtak, amelyek halandó emberekre, madarakra, négylábú állatokra és üllőkre hasonlítanak. Ezért Isten elhagyta őket és engedte, hogy szívük gonosz vágyait kövessék, szexuális bűnökben éljenek, egymás testével gonosz dolgokat műveljenek. Az Istenről szóló igazságot hazugsággal fölcserélték. A Teremtő Isten helyett azokat imádták és szolgálták, amiket Isten teremtett. Pedig az imádat egyedül Istent illeti, aki örökké áldott legyen. Amen. Mivel az emberek ezt tették, Isten is átadta őket a saját szégyenletes kívánságaiknak. Az asszonyok fölcserélték a férfiakkal való természetes szexuális kapcsolatot más nőkkel való természetellenes szexuális kapcsolatra. Hasonlóképpen a férfiak is elhagyták az asszonyokkal való természetes szexuális kapcsolatot, és más férfiakat kívántak meg égető vágyakozással. Így azután a homoszexuális férfiak egymással követtek el szégyenletes dolgokat. Ezek az emberek a saját testükbe kapták meg a büntetést, amit ezzel a természetellenes életmóddal megérdemeltek. Ezek az emberek Istent nem tartották méltónak arra, hogy ismeretét megőrizzék. Ezért Isten is magukra hagyta őket, engedte, hogy megromlott gondolkodásuk szerint olyan dolgokat tegyenek, amiket nem lenne szabad. Mindenféle igazságtalanság, gonoszság, kapzsiság, rossz akarat tölti be őket. Tele vannak irítséggel, gyilkos szándékkal, veszekedésekkel, alattomossággal, és minden rosszat gondolnak a másikról. Pletykálnak, vádolják a másikat, gyűlölik Istent, gúnyolódnak, erőszakosak, dicsekvők, gonosz dolgokat találnak ki, és szüleik iránt engedetlenek. Ostobák, nem tartják meg ígéreteiket, szeretet nélkül és könyörtelenül bánnak az emberekkel. Jól ismerik Isten igazságos törvényét, és tudják, hogy akik ilyen dolgokat tesznek, méltók a halálra. Mégis folytatják ezeket a gonosz dolgokat, sőt, helyeslésükkel bátorítják azokat, akik hasonlóan élnek.
4: Pál rómabeliekhez írt levelének első része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Szansz.

0: Most, most. Szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzserországból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Feri, köszöntelek újra itt a stúdióban.
2: Én is köszöntöm a kedves rádió hallgatókat.
1: És nagyon örülök, hogy ma is elhoztad kedves feleségedet, Deák Dorkát, hitoktató gyermekvédelmi tanácsadót is köszöntöm itt a stúdióban. Szia!
3: Én is köszöntök mindenkit.
1: És Dorkához hadd tegyem hozzá, hogy a Keceli Tanoda tanára, ahol gyermekek korrepetálásával foglalkoztok. Ez azért is nagyon fontos, mert természetesen ma is a gyerekek, a fiatalok lesz a témánk. A különleges bánásmódot igénylő gyerekekről szeretnénk beszélgetni. Rendkívül izgalmas ez a téma. Én rengeteg interjút hallok, cikket olvasok ezekkel kapcsolatban is. Mindketten fiatalokkal foglalkoztok. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mi a tapasztalatotok. Igaz az, hogy több a különleges bánásmódot igénylő gyermek? Egyáltalán mit értünk ez alatt? Dorka?
3: Én nem mondanám azt, hogy sokkal több, hanem azt mondanám, hogy a pedagógia, illetve a didaktika sokkal többet, tehát rengeteget fejlődött az elmúlt évtizedek alatt, illetve a gyermekfejlődés lélektan, a gyermekpszichológia, és pont ennek köszönhetően, hogy ilyen sokat fejlődött, adottak a diagnosztizálási lehetőségek is, illetve én úgy gondolom, hogy azért tűnik, vagy azért tűnik úgy, hogy több a speciális igényű gyermek, mert hogy vannak szakemberek, akik ugye differenciáltan tudnak velük foglalkozni, és ezért tűnik többnek. Mert ugye régen azt mondták, hogy persze ez a gyerek nem túl okos, vagy rendetlen, vagy rossz. Tehát, hogy nagyjából ezek a kategóriák léteztek, és akkor ez így le is volt írva, hogy hát igen, ő az osztálynak a rossz gyereke, közben meg csak lehet, hogy éppen a diszgráfiás volt, vagy diszkalkuliás, és a számfogalma nem alakult ki nála, és ezért nem volt jó matematikából, de abban az időben is legalábbis az én volt tanítónénim, és mi nagyon sokan voltunk az osztályban 41-en, ő egy 50 év fölötti tanítónéni volt, és ő valamilyen módon megtalálta a metódust, hogy hogyan kell foglalkozni az ilyen speciális igényű gyerekekkel. Tehát nálunk azért két ilyen gyerek volt, és hát mind a kettőből tanár lett. Tehát,
1: milyen érdekes, igen, milyen tehát, érdekes. Igen. Talán a diszlexia volt az első kifejezés, amit megtanultunk, az én emlékeim szerint. De hát ma már ugye az ADHD-tól elkezdve annyi kifejezést hallunk, hogy már azt se tudjuk, hogy mit jelent. Tehát akkor a szakemberek egyrészt esetleg valószínűleg azt mondja, hogy régen is volt ennyi ADHD, stb. Gyerek, csak nem kategorizáltuk őket. Feri?
2: Azt mondanám, hogy a különleges bánásmódot igénylő gyermekeket és tanulókat három nagy csoportba szedi a törvény jelenleg. Vannak a kiemelten tehetséges gyermektanulók,

0: Egyrészt esetleg valószínűleg azt mondja, hogy régen is volt ennyi ADHD és a többi gyere, csak nem kategorizáltuk őket. Feri?
1: Azt mondanám, hogy a különleges bánásmódot igénylő gyermekeket és tanulókat három nagy csoportba szedi a törvény jelenleg. Vannak a kiemelten tehetséges gyermektanulók, tehát a tehetség is egy különleges bánásmódot igénylő kategóriába tartozik. Vannak az esenések, ami egy oktatási kategória, sajátos nevelési igényű gyermeket jelent, és vannak a BTMS, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek tanuló. Ezek általában az oktatásban használt kifejezések, de a másik, amit viszont az előbb említettünk, hogy a sajátos nevelésű igényű tanulók mellett megjelennek a gyógypedagógiai kategóriák is, akik segítséggel vagy bármilyen fogyatékkal élnek, bár én jobban szeretem használni azt, hogy nem fogyatékosok, hanem segítségre szoruló, vagy valamilyen képességzavarral küzdők. Így megkülönböztetünk a fogyatékosság között, vagy segítséggel élés között érzékszervi fogyatékosságot, tehát ide vakság, süketség, egyéb testi fogyatékosságot, beszédfogyatékosságot, amit logopédus tud kezelni, értelmileg akadályoztatást, tehát értelmi fogyatékosságot, vagy autista, vagy vannak olyanok, akik halmozottan fogyatékosak, tehát hogy különböző fogyatékosság együtt jelentkezik, illetve megismerhetünk olyat, ami a viselkedés zavar vagy a tanulásában súlyosan akadályozott kategóriákba tartozik. Ide tartozik a diszlexia, ami olvasási zavart jelent, a diszgráfia, ami az írásbeli nehézséget, a diszkalkulia, amit az előbb Dorka említett, a számfogalommal való bánásmódot, és ide tartozik ebbe a kategóriában a hiperaktivitás is, aminek különböző válfaja van, és az ADHD, amiről itt szoktunk beszélni, az a hiperaktivitásnak az egyik fajtája. Ez a hiperaktív figyelemzavar tünet együttest jelenti az angol kifejezésből eredően.
0: Nagyon köszönöm, hogy ezeket itt mind elmondtad. Azt hiszem, hogy előbb-utóbb meg fogjuk tanulni ezeket az új kifejezéseket is, és hogy mi van mögöttük. De nézzük meg a gyakorlati részét. Dorka, hosszú évek óta foglalkozol fiatalokkal, gyerekekkel, korepetálod őket. Mit tapasztalsz egyébként minden gyermek, akivel foglalkozol, aki korepetálásra szorul, az különleges bánásmódot igénylő gyermek?
2: Nem feltétlenül. Alapjában véve ezek a gyerekek speciális helyzetben vannak, hátrányos helyzetben, mert a szüleik nem, tehát hogy ez egy kategória, hogy az jöhet tanodába, aki 3H-s. Tehát itt a szülők alacsony iskolázottsága, a szegénységi körülmények, illetve a munkakeresés, vagy szociálisan hátrányos helyzet. Ugye ezek a gyerekek azért küzdenek tanulási nehézségekkel, mert alapjába véve nincs, aki segítsen rajtuk. A szülők próbálnának, mert ugye vannak olyan szülők is, akik próbálnak odafigyelni a gyerekeikre, de nincsen meg a tudásuk hozzá. Pont ezért beíratják, illetve a gyermekvédelmi szolgálat, ők nagyon kedvesek, és mindig hozzánk irányítják az ilyen gyerekeket. Alapvető dolgokkal néha nincsenek tisztában. Tehát hiányoznak az alapok, akár összeadás, kivonás, és meg kell
1: akár
2: találni...
1: Akár a szociális készségek.
2: Igen, vagy a szociális készségek. Igen, vagy akár tisztálkodási dolgok. Tehát, hogy nagyon komoly szocializációs hátránnyal indulnak, és ezeket a dolgokat próbáljuk különböző módszerekkel, és
0: felzárkóztatni?
2: Igen, felzárkóztatni. Ez most furának fog tűnni, de van olyan kislányunk, akinek a körmei állandóan nagyon hosszúak és koszosak, és akkor hát igen, előveszünk egy ilyen, hát van ilyen manikűrös lapunk, és akkor megmutatjuk azt, hogy hogyan kell helyesen ápolni a körmöket, és akkor segítünk neki. Lefertőtlenítjük a körömcsipeszt, és akkor szépen neki állunk. Van, hogy először nem akarja, de akkor azzal tesszük kedvessé ezt a tevékenységet, vagy nem is tudom, hogy nevezzem, hogy hát van áttetsző körömlapunk, és gyönyörűen fog csillogni a körmöt, hogyha most ezt levágjuk. Van olyan lányunk, aki a hetes minket egy picikét túlzásba visz, és akkor megmutatjuk neki, hogy milyen szép az a smink, ami közelebb áll a természetességhez, és hogy az mennyire kihangsúlyoz, és hogy milyen szép a bőre, vagy legyen így a haj, és akkor egymás fésűjét használják, és így megfertőzhetik egymást tetűvel. Tehát, hogy

0: hogy rengeteg ilyen alapvető dolog van, de ugyanígy van, hogy például a tegnap hetedikes gyerekkel a pontos és ellipszilonos és szavakat tanultuk szótagolni, illetve írni, és hogy milyen módszerek vannak. Mert hogy a tanítónéni mindent megtesz, de valahogy az ő kis buksiába nem megy bele. Mert éppen mondjuk kinéz az ablakon, vagy...
1: Nagyon érdekes dolog az is, hogy ezek a gyerekek általában kilógnak a normál kategóriából, és nagyon hamar megbélyegzésre kerülnek, hogy túlmozgásos, vagy figyelemzavaros, vagy egyéb, de neki annyira, ha tanár nem ad elég információt, akkor elkezd unatkozni. Saját fiunkkal átéltük ezt, hogy matematikai példa a 10 osztása és a 10 bontása, hogy hogyan tanuljuk meg a 10-es számrendszerben a bontást. És ezt nem értette, hogy mi az, hogy 10-et miért kellene bontani, és egyéb. És hazajött a fiunk, és azon gondolkodtam, hogy mit lehetne mondani, és a fiunk az autó megszállott. 2 éves korában már Timóteusunk előbb hallotta a Land Rover történetét, mint a piroska és a farkast. És akkor csak ennyit találtam ki, hogy fiam, van 10 autót, és 2 garázsot. Hogy áll be a 10 autó?
2: Aha.
1: És abban a pillanatban azt mondta, egyikbe beáll egy, akkor a másikban azt mondta, apa, bár mekkora lehet a garázs? És akkor elkezdett ő már azon gondolkodni, hogy azonos autónyi fér be egy garázsba, tehát hogy mind a 2 garázsba, mondom, akár beleférhet úgy is, hogy 10 autó egy helyre, és a másikra nem áll semmi, és egészen úgy, hogy te osztod el, hogy hogy férnek be. És elővettük a 10 autót, és csináltunk 2 garázst. Pillanatok alatt megoldotta, és utána már ő nem a 10-es bontás volt a probléma, hanem azt kérdezte, hogy tanárnéni, ez a garázsos feladat? És a tanárnéni meg nem tudta, hogy mi az a garázsos feladat.
2: Óriási. Nagyon köszönöm, hogy ezt felhoztad. Én tudom azt, hogy saját gyermekeitek kapcsán, a magatok kapcsán is, tehát a saját példátok kapcsán is tudtok ebben a témában sok érdekességet megosztani. És azt is nagyon köszönöm, Dorka, hogy a tanodáról így ilyen dolgokat elmeséltél. Szóval elképesztő munkát végezhettek ti ott hosszú évek óta, tehát amikor nem arról van szó, hogy a kémia tankönyv 83. oldalán nyisd ki, és akkor kezdjük öt, hanem körönvágással kezdjük, szóval ez hihetetlenül szép történet, akkor is, hogyha nagyon nehéz. Lejárt az időnk, de akkor hadd kérjelek arra benneteket, hogy folytassuk onnan, hogy a különleges bánásmódot igénylő gyerekekkel foglalkoztok a tanodában, Dorka, ahogy foglalkoztok. Bocsánat, nem sok ember tud róla, ti dolgotok, ti gondotok. De mi van az iskolában, mi van a sportban, mi van a játszótéren, amikor ezek a gyerekek ugyanúgy ott megjelennek, mi erről a véleményetek és a meglátásotok? Folytassuk innen. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm is a lehetőséget.
3: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszió vezetővel.
4: Most következik
5: Reggeli kávé mellé.
4: Reggeli kávé mellé. Ez friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked!
6: Jó reggelt kívánok! Ma a Róma 5-ből szeretnék felolvasni nektek az első verset. Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. A Biblia tudatja velünk, hogy Jézus nem csak bűneinktől szabadított meg minket, hanem feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Mit jelent megigazulva lenni? Először is tudnod kell, hogy van különbség megigazulás és megbocsátás között. Pál apostol a nyitó beszédében nem az elengedésről beszélt, és nem a megbocsátásról, a megigazulásról beszélt. Megigazulva lenni azt jelenti nem bűnösnek nyilvánítva. Azt jelenti igazságosnak kijelenteni. Így Isten szemébe sosem vétkeztél, mert Isten maga, aki megítél a rossz tetteidért, azt mondja, nem, nem tettél rosszat, tiszta vagy. Ezt jelenti megigazulva lenni. A Biblia azt mondja, azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Az új teremtés az egy új lény, egy teljesen új létező faj, amely azért sosem létezett. Számára a régiek elmúltak, és minden újjá lett. Teljesen tiszta, mivel múlt nélküli. Ezért van, hogy Isten nem bűnösnek jelenti ki. Mivel semmi ítélni való nincs, mivel tudja, hogy teljesen új életed van. A Biblia azt mondja, hogy amikor Jézus meghalt, mi meghaltunk ő vele. Mikor eltemettetett, mi is eltemettettünk vele. És mikor Isten feltámasztotta őt a halálból, feltámadtunk vele együtt mi is az új életre. Ez azt jelenti, hogy minden bűnöd eltűnt. Megmosott a bárány vére, és tisztán és bűntelenül állít az atya elé. Ha úgy gondolod, akkor mondd utánam ezt az imát. Köszönöm, mennyei atyám, az új életemet. Köszönöm azt, hogy benned igaz lehetek, és bűntelen, hogy Jézus Krisztus drága vére megmosott engem, és hogy tiszta lehetek. Köszönöm ezt neked.
7: Ez volt
5: a Reggeli Kávé Mellé.
4: Reggeli Kávé Mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.
8: I like the haze. Hey!

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: Pál apostol levele a rómabeliekhez. Második rész. Ezért nincs mentség számodra, ó ember, akárki is legyél, ha magadat bírónak képzeled, és mások fölött ítélkezel. Mert ha másokat elítélsz, azzal magadra is ítéletet mondasz. Hiszen te magad is ugyanazokat a dolgokat teszed, amik miatt a másikat elítéled. Igen, Isten valóban elítéli mindazokat, akik ilyen gonosz dolgokat tesznek, és tudjuk, hogy ez az ítélet igazságos. De hogyan képzeled, hogy elkerülheted Isten ítéletét, ha elítéled azokat, akik ilyeneket tesznek, miközben te magad is ugyanúgy élsz? Vagy talán semmibe veszed Isten gazdagon áradó jóságát, elnézését és nagy türelmét. Nem veszed észre, hogy jóságával arra az elhatározásra akar vezetni, hogy megváltoztasd a gondolkodásodat és az egész életedet. Mivel azonban megmakacsoltad magad, és szíved nem akar megváltozni, Isten haragját gyűjtöd a magad számára. Ez pedig majd a harag napján mutatkozik meg, amikor Isten igazságos ítéleteit mindenki meglátja. Isten ugyanis mindenkit a tettei szerint jutalmaz, vagy büntet. Örök életet ad azoknak, akik kitartóan törekednek jót tenni, és ezzel a dicsőséget, tisztességet és a romolhatatlan életet keresik. Akik viszont önző módon nem engedelmeskednek az igazságnak, sőt, az igazságtalanságot szolgálják, és törvénytelenséget cselekszenek, azok Isten haragjával és búsulásával fognak találkozni. Nyomorúság és szenvedés lesz a sorsa mindenkinek, aki gonosz dolgokat tesz. Ez lesz a sorsa először a zsidóknak, azután pedig a többieknek is. Akik viszont jót tesznek, azok dicsőséget, tisztességet és békességet nyernek. Ez lesz a sorsa először a zsidóknak, azután a többieknek is. Isten ugyanis senkivel sem kivételez. Akik nem ismerték Isten törvényét, és úgy követtek el bűnt, azok úgy pusztulnak majd el, mint törvényen kívüliek. Akik viszont a törvény alatt éltek, és úgy vétkeztek, azokat maga a törvény ítéli el. Pusztán attól, hogy valaki ismeri a törvényt, még nem válik Isten számára elfogadhatóvá, és nem igazul meg. Isten csak azt az embert tekinti igaznak, aki meg is teszi, amit a törvény követel. A nem zsidó népek, akik nem ismerik a törvényt, ösztönösen mégis azt teszik, amit a törvény megkövetel. Így, bár törvényük nincs, ők maguk lesznek törvényé saját maguknak. Ezzel azt mutatják, hogy a törvény követelései be vannak írva a szívükbe. Hasonlóképpen van ez az érzékeikkel is. Néha úgy gondolják, hogy rossz, amit tettek, és emiatt bűntudatuk van. Máskor úgy gondolják, helyesen cselekedtek, és nem érzik magukat bűnösnek. Mindezek a dolgok nyilvánvalóvá lesznek azon a napon, amikor Isten meg fogja ítélni az emberek titkait Jézus Krisztus által. Ezt mondja az örömhír, az evangélium, amelyet én hirdetek az embereknek. Mi a helyzet veled, aki zsidónak mondod magad? A törvényben bízol és Istennel dicsekszel, hogy ismered az akaratát, és képes vagy mindig a legjobbat választani, hiszen a törvény megtanított rá. Azt gondolod, hogy te vagy a vakok útmutatója, a sötétségben élők világossága, a tudatlanok vezetője és a szellemileg kiskorúak tanítója, mivel a törvényben tiéd a formába öntött ismeret és az igazság. Ha ezt gondolod, akkor miért nem tanulod meg magad is azt, amit másoknak tanítasz? Azt hirdeted, ne lopj, és te magad mégis lopsz. Azt mondod, ne légy házasságtörő, és közben mégis házasságtörést követsz el. Utálod ugyan a bálványokat, és mégis lopsz a templomokból. Te, aki a törvénnyel dicsekszel, miért hozol szégyent Istenre azzal, hogy nem engedelmeskedsz a törvénynek? Ezért mondja az írás, miattatok, a zsidók miatt szidják Isten nevét a nem zsidó népek. Az, hogy körül vagy metélve, az is csak akkor ér valamit, ha engedelmeskedsz a törvénynek. De ha nem engedelmeskedsz, akkor hiába vagy körülmetélt, mégsem különbözöl semmiben azoktól, akik nincsenek körülmetélve. A nem zsidó emberek nincsenek körülmetélve, de ha a törvény igazságos rendelkezései szerint élnek, akkor Isten mégis úgy tekinti őket, mintha körül lennének metélve. Te, miután zsidó vagy, ismered az írott törvényt és körül is vagy metélve, de ha vétkezel a törvény ellen, akkor azok ítélnek el, akik ugyan nincsenek körülmetélve, mégis teljesítik a törvényt. Mert nem az az igazi zsidó, aki kívülről annak látszik. Nem az az igazi körülmetélés, ami a férfi testén történik. Aki titokban, a szívében zsidó, az az igazi. A valódi körülmetélés pedig a szívben történik a Szent Szellem által, nem pedig az írott törvény parancsai szerint. Akinek a szíve van körülmetélve, az Istentől kap dicséretet, és nem emberektől.
4: Pál rómabeliekhez írt levelének második része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt kívánok. Ma a Róma 5-ből szeretnék felolvasni nektek az első verset. Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, ami Úrunk Jézus Krisztus által. A Biblia tudatja velünk, hogy Jézus nem csak bűneinktől szabadított meg minket, hanem feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Mit jelent megigazulva lenni? Először is tudnod kell, hogy van különbség megigazulás és megbocsátás között. Pál apostol a nyitó beszédében nem az elengedésről beszélt, és nem a megbocsátásról, a megigazulásról beszélt. Megigazulva lenni azt jelenti nem bűnösnek nyilvánítva. Azt jelenti igazságosnak kijelenteni. Így Isten szemébe sosem vétkeztél, mert Isten maga, aki megítél a rossz tetteidért, azt mondja, nem, nem tettél rosszat, tiszta vagy. Ezt jelenti megigazulva lenni. A Biblia azt mondja, azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Az új teremtés az egy új lény, egy teljesen új létező faj, amely azért sosem létezett. Számára a régiek elmúltak, és minden újjá lett. Teljesen tiszta, mivel múlt nélküli. Ezért van, hogy Isten nem bűnösnek jelenti ki. Mivel semmi ítélni való nincs, mivel tudja, hogy teljesen új életed van. A Biblia azt mondja, hogy amikor Jézus meghalt, mi meghaltunk ő vele. Mikor eltemettetett, mi is eltemettettünk vele. És mikor Isten feltámasztotta őt a halálból, feltámadtunk vele együtt mi is az új életre. Ez azt jelenti, hogy minden bűnöd eltűnt. Megmosott a bárány vére, és tisztán és büntelenül állít az atya elé. Ha úgy gondolod, akkor mondd utánam ezt az imát. Köszönöm, mennyei atyám, az új életemet. Köszönöm azt, hogy benned igaz lehetek, és büntelen, hogy Jézus Krisztus drága vére megmosott engem, és hogy tiszta lehetek. Köszönöm ezt neked.
3: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostol Róma beliekhez írt levele. Harmadik rész. Akkor mi az előnye a zsidóknak a többi népekkel szemben? Van-e valami értelme a körülmetélkedésnek? Igen. A zsidók sok tekintetben különlegesek, a legfontosabb az, hogy Isten rájuk bízta a beszédeit. És mi a helyzet, ha néhányan a zsidók közül hűtlenek lettek hozzá? Vajon emiatt Isten már nem fogja megtenni, amit ígért? Dehogy nem. Hiszen Isten még akkor is meg fogja tenni, amit mondott, ha az összes ember mind hazudik. Mert ezt mondja az írás Istenről, igaznak bizonyulsz abban, amit mondasz, és győztes leszel, amikor vádolnak téged. De mit válaszoljunk arra az ellenvetésre, hogy ezek szerint, ha valami rosszat teszünk, az még világosabban megmutatja, hogy Istennek igaza van. Vajon nem igazságtalan-e Isten, hogy mégis megbüntet? Kérdezhetné valaki az emberi okoskodás szerint. Nem. Isten semmi esetre sem igazságtalan, hiszen akkor hogyan ítélkezhetne az egész világ fölött? Erre azt mondhatná valaki, amikor hazudok, az tulajdonképpen Isten igazságát mutatja meg és dicsőségét növeli. Akkor viszont miért ítél el engem? Ha ez igaz lenne, akkor már azt is mondhatnánk, vétkezzünk csak nyugodtan, úgyis jó származik belőle. És valóban vannak, akik hamisan azzal vádolnak engem, hogy ezt tanítom. De akik ilyesmit mondanak, azok hazudnak. Az ilyen rágalmazók megérdemlik, hogy Isten megítélje őket. Mi következik ebből? Talán mi zsidók különbek vagyunk, mint a nem zsidók. Dehogy. Hiszen éppen az előbb bizonyítottam be, hogy zsidók és nem zsidók egyformán a bűn hatalma alatt vannak. Mert ezt mondja az írás, nincs bűntelen ember, egyetlen egy sem. Nincs senki, aki megértené, nincs, aki keresné Istent, hiszen mindannyian elfordultak Istentől és megromlottak. Nincs, aki jót tenne, egyetlen egy sem. Nyitott sírhoz hasonlít a torkuk, nyelvük megtévesztő hazugságot szól. Kígyó méreg van ajkukon, szájuk átkozódással és keserűséggel van tele. Sietnek, hogy gyilkolhassanak, amerre csak mennek, mindenütt pusztulást és nyomorúságot okoznak, a békesség útját nem ismerik. Nincs bennük Isten félelem és Isten iránti tisztelet. Ezeket a dolgokat a törvény azoknak mondja, akik a törvény hatalma alatt élnek. Ezért a zsidók sem mentegetőzhetnek. Így azután kivétel nélkül mindenki, zsidó és nem zsidó, egyaránt Isten ítélete alá kerül. Miért? Mert senki sem képes arra, hogy a törvény parancsolatainak teljesítésével megigazuljon Isten előtt. Hiszen a törvény csak rávilágít a bűneinkre, hogy világosan meglássuk és fölismerjük azokat. Isten azonban mégis képes arra, hogy a maga számára elfogadhatóvá tegye az embert, vagyis megigazítson a törvény nélkül is. Nekünk meg is mutatta ezt az új utat, amelyről már a törvény és a proféták is beszéltek. Isten ugyanis mindenkit elfogad, mindenkit megigazít, aki Jézus Krisztusban hisz. Attól függetlenül, hogy az az ember zsidó vagy nem zsidó. Hiszen minden ember vétkezett, és emiatt nem méltó arra, hogy Isten dicsőségében részesüljön. Isten azonban kegyelemből teszi a maga számára elfogadhatóvá az embert, kegyelemből igazít meg. Ez Isten ajándéka, amit Jézus Krisztusban kaphatunk meg. Ez jelenti a megmenekülés. Isten azért küldte Jézust, hogy akik benne hisznek, azoknak a bűneit megbocsássa. Ez Jézus vére, vagyis a halála által lehetséges. Így mutatta meg Isten, hogy ő mindig igazságos. Igazságosságát mutatja az, hogy türelmes volt, és a múltban nem büntette meg az embereket bűneikért. De az is igazságosságát bizonyítja, hogy a mi időnkben azokat, akik Jézus Krisztusban hisznek, megigazítja. Ezek után dicsekedhetünk-e valamivel? Egyáltalán nem. És miért nem? Vajon az a törvény teszi lehetetlenné, amely a tetteken alapul? Nem. Hanem a hit törvénye. Miért? Mert Isten az embert az Istenbe való hite által teszi igazzá. És az ő belévetett hite által igazítja meg. Azok által, a tettek által, amiket a törvény megkövetel, ez egyáltalán nem lehetséges. Erről meg vagyok győződve. Vagy talán Isten csak a zsidók istene? Nem lehet egyúttal más népeké is? Bizony, ő a nem zsidó népeknek is istene. Hiszen csak egy Isten van. Ő az, aki a zsidókat a hitük által megigazította, a nem zsidókat pedig ugyancsak a hitükön keresztül igazítja meg. Vajon érvénytelenné akarom-e tenni a törvényt, amikor a hitet hangsúlyozom? Egyáltalán nem, sőt inkább megerősítem a törvény érvényességét hitáltal.
4: Pál rómabeliekhez írt levelének harmadik része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostolnak a Róma beliekhez írt levele, 4. rész. Mit mondjunk arról, amit Ábrahám tapasztalt a hittel kapcsolatban? Ha Ábrahám a tettei alapján igazult volna meg, akkor dicsekedhetne. De Isten előtt nem lenne mivel dicsekedjen. Nézzük csak, mit mond erről az írás. Ábrahám hitt Istennek, és Isten elfogadta Ábrahám hitét, így lett Ábrahám Isten számára igaz. Hitáltal igazult meg. Aki dolgozik, annak nem ajándékot adnak, hanem jogos fizetést kap a munkájáért. De a tettei alapján senki sem lesz igaz Isten számára. Bíznia és hinnie kell Istenben, aki a bűnös embert a hite alapján elfogadja, megigazítja. Ugyanerről beszélt már Dávid is, amikor boldognak mondja azt az embert, akit Isten a tetteitől függetlenül a hite által igazítja meg. Boldogok azok, akiknek Isten megbocsátotta, amikor a törvény ellen vétkeztek, akiknek bűneit eltakarta. Boldog ember, akinek bűneit nem tartja számon az Úr. Vajon csak a körülmetéltek juthatnak el erre a boldog állapotra? Vagy a körülmetéletlenek is? Ezt mondja erről az írás, Ábrahám hitt Istennek, és ezért ez igazságul tulajdonítatott neki. És mikor történt ez? Körülmetélkedése előtt vagy után? Bizony még az előtt. A körülmetélés jelét Ábrahám éppen annak bizonyítékául kapta, hogy őt körülmetéletlen állapotában a hite alapján Isten megigazította. Így ősapjává lett minden olyan hívőnek is, aki nincs körülmetélve, és így Isten ezeket is megigazítja. Ugyanakkor Ábrahám azoknak a hívőknek is ősapja, akik körül vannak metélve. Azonban nem a körülmetélés miatt számít ősapjuknak, hanem csak akkor, ha ezek az emberek is ugyanúgy hisznek Istenben, mint ahogy Ábrahám hitt, amikor még nem volt körülmetélve, és követik az ő hitének a nyomait. Ábrahám és utódai azt az ígéretet kapták, hogy az egész világot örökölni fogják. De ezt nem a törvény alapján ígérték Ábrahámnak, hanem azért, mert hite által megigazult Isten előtt, és ő elfogadta. Ha ugyanis azok lennének az örökösök, akik a törvény alatt élnek, akkor a hitnek nincsen semmi értelme, és az előbbi ígéret semmit sem ér. Mert a törvény Isten haragját kelti föl azok ellen, akik nem engedelmeskednek neki. Ahol viszont nincs semmiféle törvény, ott nem is lehet ellene vétkezni. Amit Isten megígért, azt csak hitáltal kaphatjuk meg. Ez azért van így, hogy ajándékba kapjuk kegyelemből. Így tehát az ígéret Ábrahám minden utódja számára biztosítva van. Nem csak azoknak, akik a törvény alatt élnek, hanem azoknak is, akiknek ugyanolyan hitük van, mint Ábrahámnak. Ő tehát mindannyiunk ősapja. Ahogyan az írás is mondja, sok nép ősapjává tettelek téged. Ezt az ígéretet Ábrahám azért kapta, mert hitt Istenben, aki életre kelti a holtakat, és előszólítja azokat, amelyek most még nem léteznek, mint létezőket. Nem volt már semmi remény arra, hogy gyermeke szülessen, Ábrahám mégis hitt Istenben, és kitartott ebben a hitében. Ezért lett sok népnek ősapjává, ahogy ezt Isten meg is ígérte neki, sok-sok utódod lesz. Ábrahám akkor majdnem 100 éves volt, ezért a testét tekintve már nagyon megöregedett. Hasonlóképpen Sára is meddő és nagyon idős volt. Ábrahám azonban nem ezekre tekintett, és a hite sem ingadozott, ellenkezőleg. Isten ígéretét tartotta szeme előtt. Nem kételkedett abban, hogy amit Isten megígért neki, azt meg is fogja tenni. Hite megerősödött, és dicsőséget adott Istennek. teljesen meg volt győződve arról, hogy Isten meg is tudja tenni, amit megígért. Ezért mondja az írás, Isten elfogadta Ábrahám hitét, és ő ezáltal lett Isten számára elfogadhatóvá, vagyis hite által megigazult. Azonban nem csak Ábrahámra vonatkozik, amikor ezt mondja, Isten elfogadta Ábrahám hitét, hanem ránk is, mert mi is hiszünk, és a hitünk alapján elfogadott bennünket Isten, vagyis hitünk alapján megigazultunk Isten előtt. Igen, hiszünk abban, aki föltámasztotta Urunkat Jézust a halálból. Neki ugyanis a bűneink miatt kellett meghalnia, és azért támadt föl a halálból, hogy mi Isten számára elfogadhatók legyünk, hogy Isten számára megigazultak legyünk.
4: Pál rómabeliekhez írt levelének 4. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Rómaiakhoz írt levél, 5. fejezet. Megigazulva azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Általa van szabad bemenetelünk, hitben ahhoz a kegyelemhez, amiben most állunk, és dicsekszünk az Isten dicsőségének a reménységével. Nem csak dicsekszünk ezzel, hanem dicsekszünk a háborúságokban, a szenvedéseinkben is, tudva, hogy a háborúság, a szenvedés békességes tűrést, álhatatosságot munkál. Az álhatatosság, a békességes tűrés pedig kipróbáltságot, a kipróbáltság pedig reménységet. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Istennek szeretete ki lett töltve a mi szívünkbe a Szent Szellem által, aki nekünk adatott. Mert Krisztus, mikor még erőtlenek voltunk, a maga idejében meghalt a gonoszokért. Bizonyára igazért is alig hal meg valaki, ám a jóért talán csak megmerne halni valaki. Az Isten pedig a mi hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus meghalt értünk. Miután azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk és megmenekülünk a harag ellen ő általa. Mert amikor ellenségei voltunk, megbékértünk Istennel az ő fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által, miután már megbékértünk vele. Sőt, ezen felül nem csak dicsekszünk az Istenben a mi Úrunk Jézus Krisztus által, aki által most a megbékélést nyertük. Azért, miképpen egy ember által bejött erre a világra a bűn, és a bűn által bejött a halál, úgy a halál is minden emberre elhatott, mivel mindenki vétkezett. Mert a törvényig is volt bűn a világon, a bűn azonban nem számítatik be, nem lehet fölrúni, ha nincsen törvény. A halál mégis úrrá lett Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem az Ádám esetéhez hasonlóan vétkeztek, aki az eljövendőnek az előképe. De a kegyelmi ajándék nem úgy van, mint a bűneset, mert ha annak az egynek az elesése miatt sokan meghaltak, az Isten kegyelmi ajándéka az egy ember Jézus Krisztus kegyelméből még bőségesebben kiárad sokakra, és elhat sokakra. És az ajándék nem olyan, mint az egy ember bűnének az eredménye, ahol az ítélet egy eset alapján kárhoztat, hanem a kegyelmi ajándék sok bűnből vezet a megigazulásra. Mert ha az egynek a bűnesete miatt uralkodott a halál egy ember által, mennyivel inkább fognak uralkodni az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelem és az igazság ajándékának bőségében részesültek. Bizonyára azért egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat, úgy azonképpen egynek a megigazulása által és az igazsága által minden emberre elhat az életnek a megigazulása is. Mert ahogy egy ember engedetlensége által sokan bűnösökké lettek, úgy egynek az engedelmessége által sokan igazakká lesznek és megigazulnak. A törvény bejött, hogy a bűn megnövekedjen, de ahol megnövekedett a bűn, ott bővebben kiárad a kegyelem. Hogy miképpen uralkodott a bűn a halál által, úgy uralkodjon a kegyelem is az igazság által, az örök életre, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Neked szól.
1: Aktuális bibliai tanítások következnek. Ez a Rádió Zsansz.
2: As he said, I want to talk to you about the resurrection.
3: Ahogy Pali említette, a feltámadásról szeretnék beszélni nektek.
2: This morning I was speaking about great grace.
3: Ma reggel a nagy kegyelemről beszéltem.
2: The Bible says in Acts that the apostles were powerfully giving testimony to the resurrection.
3: És az apcsal azt mondja, hogy a tanítványok erőteljes bizonyságot tettek a feltámadásról.
2: And there was great grace upon them all.
3: És mindannyiukon nagy kegyelem volt.
2: So, you know, after preaching for 40 years,
3: és miután már 40 éve prédikálok,
2: I've referred to the resurrection of Jesus, but I've never actually talked about the evidence that we have to support it.
3: Nagyon sokszor utaltam Jézus feltámadására, de még soha nem beszéltem a bizonyítékokról, a feltámadás bizonyítékairól.
2: My parents were Christian. I grew up in a home that talked about the resurrection freely.
3: Az én szüleim keresztények, olyan otthonban nőttem fel, ahol a feltámadásról szabadon beszélgettünk.
2: But something so amazing can almost be like a metaphorical story rather than actually we think about it being a fact.
3: De egy ennyire csodálatos történet sokszor egy kicsit metaforikusan hangzik, mint ahelyett, hogy konkrét tényként értelmeznénk.
2: But the message of the resurrection is central to everything about Christianity.
3: De a feltámadás üzenete központi jelentőségű, és mindenhez kapcsolódik, ami a kereszténységben van.
2: And we need to know that this actually happened in time and space on the earth.
3: És tudnunk kell, hogy ez valóban megtörtént térben és időben itt a Földön.
2: If the resurrection isn't a fact, then Christianity collapses.
3: Hogyha a feltámadás nem egy tény, akkor a kereszténység összeomlik.
2: It could remain as some kind of a moral religion, but it doesn't have any power.
3: Fent maradhatna egy erkölcsi vallásként, de nem lenne ereje.
2: Our greatest enemies are our flesh and the devil and the world, and all of these things were defeated in the death and resurrection of Jesus.
3: A legnagyobb ellenségünk, a testünk, a sátán, lelettek győzve a kereszten és Jézus feltámadásával.
2: At least in America, every year about Easter time, there are things that surface that discredit the resurrection.
3: Mi Amerikában minden évben húsvét környékén előkerülnek dolgok, amik megpróbálják hiteltelenné tenni a feltámadást.
2: Does this happen here too?
3: Itt is elő szokott fordulni ilyesmi?
2: They pull out some epistle that's supposed to give another story, another version.
3: Előkapnak valami levelet, ami valami más verziót mond el.
2: Nobody takes time to question the authenticity of the epistle.
3: Senki nem veszi az időt és fáradtságot, hogy ellenőrizze ennek a levélnek a hitét.

0: happen here too?
1: Itt is elő szokott fordulni ilyesmi?
0: They pull out some epistle that's supposed to give another story, another version.
1: Előkapnak valami levelet, ami valami más verziót mond el.
0: Nobody takes time to question the authenticity of the epistle.
1: Senki nem veszi az időt és fáradtságot, hogy ellenőrizze ennek a levélnek a hitelességét, az eredetiségét.
0: Or the fact that these have been written 500-600-700 years after the resurrection.
1: Vagy azt a tényt nem veszik figyelembe, hogy ezek 5-6-700 évvel a feltámadás után íródtak.
0: The accounts that we have from eyewitnesses that were written at the time or within a generation or so, they're all of a sudden discarded for some other new thing that was written later.
1: Azok a leírások, amiket szemtanúk írtak le, akik ott voltak, abban az időben éltek, hirtelen félre lesznek dobva egy olyasmi kedvéért, ami pár száz évvel később íródott olyanoktól, akik nem is voltak ott.
0: So I'm assuming that most of you here believe that the resurrection is true.
1: Én feltételezem, hogy akik itt vannak, legalábbis többségük elhiszik azt, hogy a feltámadás igaz.
0: How do you know that?
1: Honnan tudjátok?
0: Do you have proof?
2: Huh? Because we believe.
0: Yes, you believe. Did you just one day blindly decide to believe a wild story and just take a leap into this religion?
1: És hogy is volt ez, hogy egy nap hirtelen úgy döntöttetek, hogy vakon beleugrottok ebbe a vallásba?
0: It does require faith to believe that somebody rose from the dead.
1: Igen, hitre van szükség ahhoz, hogy elhiggyük, hogy valaki feltámadt a halálból.
0: But what I want to try to show you today is that believing in the resurrection is actually very reasonable.
1: De ma szeretném megmutatni nektek, hogy nagyon észszerű dolog a feltámadásban hinni.
0: Today history is being rewritten in a number of ways.
1: Manapság számos módon átírják a történelmet.
0: And particularly when it comes to this message about Jesus, they are attacking the credibility of the story.
1: Különösképpen mikor Jézus életének erről a történetéről beszélnek, akkor támadják a hitelességét.
0: And of course this is done so that they can excuse themselves from believing it.
1: És természetesen ez azért történik, hogy legyen egy kifogásuk, hogy miért nem hiszik.
0: But how do you know anything to be true?
1: De honnan tudjuk azt, hogy bármi is igaz-e vagy sem?
0: How do you know that what they taught you about the Hungarian Empire is true?
1: Honnan tudjátok azt, hogy amit tanultatok a Magyar Birodalomról az igaz?
0: You just believe everything they tell you?
1: Csak elhisztek mindent, amit mondanak nektek?
0: Did you take a blind leap of faith to believe that what they said was true?
1: Vakon hitből ugrottatok, és csak azt mondtátok, hogy jó, elhisszük, amit mondanak?
0: We have reasonable reasons to believe in the history that they've taught us.
1: Észszerű érveink vannak, hogy miért higgyük el mindazt, amit tanítanak.
0: These stories are cross-checked and there are many eyewitnesses.
1: Ezeket a történeteket kereszt vizsga alá vetik, és vannak szemtanúk.
0: This is also true about the resurrection.
1: Ez igaz a feltámadásra is.
0: And yet this event is being questioned and the normal laws and rules for evidence are being ignored.
1: És mégis ezt a történetet elvetik, kételkedve fogadják, és félredobják az érvelés minden alapszabályát.
0: I just want to read a couple verses from Romans 1 before I actually look at the resurrection.
1: Mielőtt nekifutunk, szeretnék a Róma 1-ből néhány verset olvasni.
0: We'll start with verse 18. And it says there, the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness.
1: Szóval Róma 1:18-tól. Mert nyilvánvaló az Istennek haragja a mennyből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen, akik az igazságot hamissággal feltartóztatják.
0: So what happens is that human beings are capable of suppressing the truth.
1: Tehát az történik, hogy az ember el tudja nyomni az igazságot.
0: This happens all the time.
1: Ez mindig megtörténik.
0: We believe what we want to believe.
1: Azt hisszük el, amit el

0: akarunk hinni.
1: And sometimes we can just choose to ignore evidence.
0: És néha úgy döntünk, hogy nem veszük figyelembe a bizonyítékokat.
1: We have a few people in the United States that still don't believe that we landed on the moon.
0: Még mindig van néhány ember Amerikában, aki nem hiszik el, hogy az ember járt már a Holdon.
1: They believe that it was all staged in a building somewhere in the United States where it was filmed inside a studio.
0: Még mindig úgy vélik, hogy ezt egy épületen belül megjátszották, berendezték és úgy vették filmre.
1: That takes a lot of faith to believe, I mean, because they're ignoring evidence.
0: Sok hit kell ahhoz, hogy ezt elhiggyék, mert ugye nem veszik figyelembe a bizonyítékokat, a tényeket.
1: They really believe that.
0: De tényleg ezt hiszik.
1: The leader of Iran does not believe that the Holocaust ever occurred.
0: Irán vezetője nem hiszi el azt, hogy valaha is megtörtént volna a holokauszt.
1: And he's ignoring a lot of evidence.
0: Nagyon sok bizonyítékot hagy figyelmen kívül.
1: We visited Auschwitz last year.
0: Tavaly mi ellátogattunk Auschwitzba.
1: We visited Dachau.
0: Ellátogattunk Dachauba.
1: We visited a Holocaust museum in Jerusalem and one in Washington DC.
0: Ellátogattunk a Holocaust múzeumba Jeruzsálemben és Washington DC-ben is.
1: There's a lot of evidence that's been accepted worldwide that this event occurred.
0: Számos bizonyíték van arra világszerte, hogy ez megtörtént.
1: Three times I've sat with Holocaust survivors and talked to them person to person.
0: Háromszor ültem le és beszélgettem szemtől szembe személyesen holokauszt túlélőkkel.
1: They were eyewitnesses.
0: Ők szemtanúk voltak.
1: They told me what they saw and what they experienced.
0: Elmondták, hogy mit láttak és mit tapasztaltak.
1: How do I know that that is true?
0: Honnan tudom, hogy ez igaz?
1: Well, when there are things that people see with their eyes and experience, when there are things that people tell us they've seen,
0: tehát amikor valaki olyasmit mond el, amit látott,
1: and there's supporting evidence, we believe these things.
0: És van alátámasztó bizonyíték is, akkor általában elhisszük ezeket a dolgokat.
1: And yet the former leader of Iran will suppress the truth and deny that it happened.
0: És mégis Irán volt vezetője elnyomja az igazságot, és megtagadja azt, hogy valaha is megtörtént volna.
1: He has a reason for doing that.
0: De neki oka van erre.
1: What's amazing is that we can live in a world that is supposed to be rational and scientific.
0: És elképesztő, hogy elvileg olyan világban élünk, ami észszerű és racionális.
1: And there are still times when even scientists are caught in the act of changing data or hiding data.
0: Mégis előfordul az, hogy maguk a tudósok változtatnak meg adatokat.
1: And like I said, the leader of Iran lives with all this evidence in the world, and yet he chooses to believe something that's completely contrary to the truth.
0: Például, ahogy mondtam, Irán vezetője körül van véve a bizonyítékokkal, és mégis ő úgy dönt, hogy nem veszi ezeket figyelembe, és más igazságot hisz el.
1: Now let's read verse 19.
0: Olvassuk a 19. verset.
1: Because that which is known about God is evident within them, for God made it evident to them. For since the creation of the world, his invisible attributes, his eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood through what has been made, so that they are without excuse.
0: Mert ami az Isten felől tudható, nyilván van bennük, mert az Isten megjelentette nekik. Mert ami Istenben láthatatlan, tudnélik az ő örökkévaló hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén meglátszik, úgy, hogy ők menthetetlenek.
1: So there's enough evidence in the world, in creation, for every person to know that there's a God, and yet some choose not to believe there is.
0: Tehát elég bizonyíték van a világon a teremtés mellett, hogy minden ember elhihesse, mégis vannak, akik úgy döntenek, hogy nem hiszik el.
1: It may not be enough of specific evidence to bring them to Jesus, but they could at least know that there is a God.
0: Lehet, hogy nem elég a bizonyíték ahhoz, hogy higgyenek Jézusban, de ahhoz mindenképpen elég, hogy tudják azt, hogy van egy Isten.
1: Now let's read verse 21.
0: Olvassuk a 21-est.
1: I'm going to the whole way to 28. For even though they knew God, they did not honor him as God or give thanks, but they became futile in their speculations, and their foolish heart was darkened. Professing to be wise, they became fools.
0: Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Isten dicsőítették őt, sem neki hálát nem adtak, hanem az ő okoskodásaikban hiába valókká lettek, és az ő balgatag szívük megsötétedett. Magukat bölcseknek valván balgatagokká lettek.
1: So mankind can suppress the truth and push it down or push it away.
0: Tehát az emberiség elnyomhatja vagy félretolhatja az igazságot.
1: And when men do that and refuse to honor God, their thinking becomes foolish or futile.
0: És amikor az ember ezt teszi és visszautasítja azt, elutasítja azt, hogy Istennek higgyen, akkor az ő gondolkodásuk hiába való lesz.
1: So a man or a woman could be brilliant in their intellect, can be very educated in a field, and still have futile, foolish thoughts because they've suppressed the truth in one area.
0: Lehet valaki nagy szakértő a saját területén, és tényleg intellektuálisan nagyon értelmes ember lehet, de hogyha ezeket az igazságokat elnyomja, akkor azt mondja a Biblia, hogy balgatagokká lettek.
1: So some of their conclusions will actually seem irrational, like they're ignoring evidence because their thinking has become darkened.
0: Némely következtetésük irracionálissá válik, észszerűtlenné válik, mivel elsötétedett az elméjük, és rosszul logikáztak.
1: Okay, in verse 24.
0: 24-es vers.
1: Therefore God gave them over in the lusts of their hearts to impurity, so that their bodies would be dishonored among them. For they exchanged the truth of God for a lie, and worshipped and served the creature, or the creation, rather than the Creator, who is blessed forever. Amen.
0: Annak okáért adta őket Isten szívük kívánságaiban tisztátalanságra, hogy egymás testét megszeplősítsék, mint akik az Isten igazságát hazugsággá változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a Teremtő helyett, aki mindörökké áldott. Amen.
1: So they make an exchange, and they exchange the truth for a lie.
0: Tehát az igazságot egy hazugsággal váltják fel.
1: Then they teach these lies to others who believe them as true.
0: Utána ezt a hazugságot másoknak is tanítják, akik igazságként hiszik el.
1: They will continue to believe it's true until someone begins to ask them questions that make them think about the evidence involved.
0: És egészen addig igaznak hiszik el, amíg valaki el nem kezd kérdéseket feltenni nekik, aminek következtében bizonyítékokat keresnek.
1: Verse 26 and 27 talk about how God gave them over to lusts and different passions.
0: A 26-27. Vers beszél arról, hogy Isten átadta őket tisztátalan indulatokra.
1: And in verse 28 it says, and just as they did not see fit to acknowledge God any longer, God gave them over to a depraved mind to do those things which are not proper.
0: 28-as vers azt mondja, hogy és amiképpen nem méltatták az Istent arra, hogy ismeretükben megtartsák, azonképpen odaadta őket az Isten méltatlan gondolkozásra, hogy illetlen dolgokat cselekedjenek.
1: So what I want to do now is I want to look at the events around the resurrection.
0: És most szeretném átvenni a feltámadás körüli eseményeket.
1: In every other story of history, we believe the accounts that have been handed down by people who were there.
0: Minden más történelmi eseménynél elhisszük azokat a beszámolókat, amit mások írtak, és úgy jött hozzánk a történelem folyamán.
1: Even in a court of law, eyewitness testimony is entered into the record, and it's believable, particularly if there's more than one.
0: A bírósági tárgyalásokon is a szemtanúk vallomását felveszik, és használják bizonyítéként. Főleg, hogyha egynél több szemtanú volt.
1: What would happen if an event was witnessed by hundreds of people at the same time?
0: És mi történne, hogyha egy esemény több száz ember látna?
1: There have been various explanations for the witness of the resurrection that have surfaced, and I want to go through them.
0: Számos magyarázat volt a feltámadás körüli szemtanúkra, és szeretném ezeket átvenni.
1: Some of them are actually quite funny when you take a look at them.
0: Néhány ilyen magyarázat elég vicces, hogyha közelről megnézzük.
1: So let's first read in 1 Corinthians 15.
0: Először nézzük meg az 1 Korintus 15-öt.
1: And I'm going to read verses 3 to 8.
0: 3-tól 8-ig olvasom.
1: Should I just let you read it maybe? In English too? Okay. This is Paul writing. He says, "For I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried, and that he was raised on the third day according to the Scriptures. And that he appeared to Cephas, then to the 12. After that he appeared to more than 500 brethren at a time, most of whom remain until now when this was written. But some have fallen asleep or they've died. Then he appeared to James, then to the apostles, and last of all, as to one untimely born, he appeared to me also." Okay. 3 through 8. 1 Corinthians 15. 3 through 8.
0: Tehát a 15:3-tól 8-ig. Mert azt adtam előtökbe főképpen, amit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, és hogy eltemettetett, és hogy feltámadott a harmadik napon az írások szerint, és megjelent Kéfásnak, azután a 12-nek. Azután megjelent több mint 500 atyafinak egyszerre, akik közül a legtöbben mindmáig élnek, némelyek azonban el is aludtak. Azután megjelent Jakabnak, azután mind az apostoloknak. Legutoljára pedig mindenek között, mint egy idétlennek, nekem is megjelent.
1: Then we'll read verses 13 and 14.
0: 13-as és 14-es vers.
1: But if there is no resurrection of the dead, not even Christ has been raised, and if Christ has not been raised, then our preaching is vain, and your faith is also vain.
0: Mert ha nincs halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támadott fel. Ha pedig Krisztus fel nem támad, akkor hiába való a mi prédikálásunk, de hiába való a ti hitetek is.
1: This is why I'm making a big deal out of the resurrection.
0: Ezért foglalkozok én ennyit a feltámadással.
1: Because if Jesus wasn't actually raised from the dead in time and space,
0: mert hogyha Jézus nem támad fel ténylegesen a halálból,
1: then we're all wasting our time here.
0: Akkor csak az időnket pazaroljuk itt.
1: And Pauli should get another job because he's wasting his time preaching the gospel.
0: És akkor Pauli más munka után kell nézzen, mert fölöslegesen prédikál.
1: Everything in Christianity rises or falls on this one event.
0: A kereszténységben minden ezen az egy eseményen áll vagy bukik.
1: Some people believe it as sort of a metaphorical story.
0: Néhányan úgy vélik, hogy ez egy metaforikus történet.
1: Like other stories of mythology or religions that give some kind of meaning to us.
0: Mint más történetek a mitológiában, amik valami értelmet adnak számunkra.
1: But like I said, I believe it was a historical act.
0: De mint mondtam, én hiszem azt, hogy ez egy történelmi tény.
1: A few years ago, the writings of 1400 scholars were taken from over a 30-year period.
0: Néhány évvel ezelőtt az 1400-as évek iratait vizsgálták, körülbelül 30 évnyi iratot tudósoktól.
1: And they were trying to find consensus from these historical scholars about what happened the year that Jesus was crucified.
0: És ezeknek a régi tudósoknak az írásaiból próbáltak valami egyezményeset kiokoskodni, hogy mi is történt Jézus feltámadásakor.
1: These findings were based on eyewitness accounts that were recorded.
0: És ezek a leletek szemtanúk elmondása alapján lettek leírva.
1: And other supporting historical documents.
0: És egyéb alátámasztó történelmi dokumentumokat
1: some of
0: is
1: these,
0: találtak.
1: Some of these were Christian sources and some of them were not.
0: Volt közöttük keresztény forrás, de volt egyéb forrás is közöttük.
1: And they were all written within a generation or a little more of the time that the resurrection supposedly took place.
0: És mindegyik egy generációval vagy kettővel azután íródott, hogy megtörtént a feltámadás.
1: Some of the scholars were ultra liberal scholars that questioned just about everything. Some of the scholars were very liberal scholars.
0: Néhány tudós nagyon liberális volt.
1: And others were very conservative that take the Bible literally.
0: Mások pedig nagyon konzervatívak, akik szó szerint veszik a Bibliát.
1: So as you can imagine, they did not agree on everything.
0: Tehát így, mikor vizsgálták ezeket a dokumentációkat, nem értettek egyet mindennel.
1: But I'm going to give you a list of 8 things that all 1400 of them agreed on. A list of 8 things scholars. No, 1400 scholars all agreed on these eight things.
0: Jó, akkor újra kezdem az egészet, hogy 1400 tudós tanulmányozta 30 évnyi bizonyítékot Jézus idejéből, és 1400-an 8 dologban egyetértettek.
1: First, Jesus did die by Roman crucifixion and he was buried in a private Jewish tomb.
0: Az első az, hogy Jézus valóban római keresztre feszítés által halt meg, és egy magánszemélynek a sírjába temették el.
1: Second, they all agreed that the followers of Jesus were quickly discouraged and lost hope.
0: A második dolog, amiben egyetértettek, hogy Jézus követői nagyon hamar letörtek és reménytelenek lettek.
1: Third, the same tomb was actually found empty very soon after the burial.
0: Harmadik dolog, amiben egyetértettek, hogy ugyanaz a sír nagyon rövid idővel később valóban üres volt.
1: Fourth, the disciples then had experiences which they believe were actual appearances of a risen Jesus Christ.
0: Négy, a tanítványoknak voltak olyan megtapasztalásaik, amikről azt hiszik, hogy Jézusnak a megjelenése volt.
1: Number five, due to these experiences, the disciples' lives were completely transformed, and they were willing to go public with their testimony of seeing this risen Jesus.
0: Öt, ennek következtében a tanítványok élete teljesen átalakult, és nyilvánosság elé álltak Jézus feltámadásának a bizonyságával.
1: This public testimony took place in the streets of Jerusalem, the same city where not long before the crucifixion took place.
0: Ez a nyilvános megvallás Jeruzsálem utcáin történt, ahol nem sokkal előtte megtörtént a keresztre feszítés.
1: James, the brother of Jesus, was a skeptic while Jesus was alive and did not follow his brother.
0: Jakab, Jézus testvére, skeptikus volt még Jézus életében, és nem követte Jézust.
1: But he converted to Christianity soon after the resurrection because he said he saw his brother alive.
0: De nem sokkal a feltámadás után megtért és elkezdett hinni, mert azt mondta, hogy látta a testvérét élve.
1: A few years later, Saul of Tarsus, who was a renowned Jewish teacher, who had publicly opposed the gospel, all of a sudden changed his beliefs after he said he saw Jesus Christ alive on the way to Damascus.
0: Nem sok később, tehát néhány évvel később Saul, aki egy híres írástudó volt, megváltozott, az élete megváltozott, és áttért Jézusban való hitre, miután azt mondta, hogy látta Jézust a damaszkuszi úton.
1: Saul was a well-known Jewish teacher who was a disciple of Gamaliel.
0: Saul egy jól ismert zsidó tanító volt, aki Gamálielnek a tanítványa volt.
1: What he's most famous for is killing Christians who testified about the resurrection.
0: És arról volt a leghíresebb, hogy megölte azokat a keresztényeket, akik bizonyságot tettek a feltámadásról.
1: And he did this to many people.
0: És nagyon sok emberrel művelte ezt.
1: Until one day he came out and said, I've seen Jesus Christ myself, and then he believed the gospel and became a Christian.
0: Egészen addig, míg egy nap előállt, és azt mondta, hogy én is láttam Jézus Krisztust, és hitt, és elkezdte hirdetni az evangéliumot.
1: The testimony and these things that I'm writing about were documented by some unbelieving historians as well as by Christians.
0: Tehát ezeket a tényeket néhány hitetlen történész is leírta, nem csak keresztények.
1: So we have this body of written evidence.
0: Tehát itt van az írott bizonyíték.
1: Does it prove that Jesus was raised from the dead?
0: Bizonyítja ez azt, hogy Jézus feltámadt a halálból?
1: Not entirely.
0: Nem egészen.
1: But there were those who are skeptical about the resurrection have put forth other theories that would explain why these things happen.
0: De azok, akik skeptikusak voltak a feltámadással kapcsolatban, előálltak több magyarázata, hogy miért történhetett meg a feltámadás.
1: So I'm going to list these theories for you.
0: Úgyhogy ezeket az elméleteket is felsorolom.
1: But remember that skeptics must do more than provide alternative explanations.
0: De ne feledjétek, hogy a skeptikusok nem csak alternatív magyarázatot kell nyújtsanak.
1: They should be required to provide first century evidence.
0: Hanem az az elvárás van feléjük, hogy első századi bizonyítékot találjanak.
1: The various theories are based on speculation.
0: A számos elmélet spekuláción alapszik.
1: There is no written first century evidence to support any of these theories.
0: És nincs első századi írott bizonyíték arra, hogy alátámasztja ezeket az elméleteket.
1: So the one explanation says that the disciples must have been hallucinating.
0: Szóval az egyik magyarázat azt mondja, hogy a tanítványok biztos hallucináltak.
1: Maybe they ate some bad mushrooms.
0: Lehet, hogy valami bolond gombát ettek.
1: They took some drugs or something.
0: Vagy bekábszereztek, vagy
1: valami. What they actually say is that those who say that they saw Jesus must have just think that they saw him.
0: Hanem azt mondják, hogy azok, akik azt mondják, hogy látták Jézust, valószínűleg csak úgy gondolják, hogy látták őt.
1: But hallucinations are not experienced by groups.
0: De a hallucinálás az nem szokott csoportosan történni.
1: Hallucinations only take place with an individual.
0: Tehát a hallucinálás az egy egyéni dolog.
1: Just like our dreams are.
0: Mint ahogy az álmaink is.
1: I don't wake up in the morning and say to Cheryl,
0: én nem szoktam úgy ébredni reggel, hogy azt mondom Cherylnek.
1: That was a very interesting dream we had last night.
0: Nagyon érdekes álmunk volt az éjszaka.
1: Let's continue the dream tonight.
0: Folytassuk ezt az álmot ma éjszaka is.
1: Two people can't dream the same dream.
0: Két ember nem álmodhatja ugyanazt.
1: 500 people can't hallucinate about seeing someone that they personally knew.
0: 500 ember nem hallucinálhat arról, hogy látott valakit, akit ismertek.
1: The hallucination theory simply doesn't work because Jesus appeared to groups of people who all say they saw him together at the same time.
0: És ez a hallucinálós elmélet nem működik azért, mert csoportokról van szó, akik ismerték Jézust, és azt mondják, hogy látták Jézust, és csoportosan, tehát együtt látták Jézust.
1: So if there were 500 people that claimed to see a UFO tonight,
0: tehát, hogyha ma este 500 ember azt mondaná, hogy látott egy UFO-t,
1: credible, educated people,
0: a hiteles, jól képzett emberek,
1: who were known all over Hungary,
0: akiket egész Magyarországon ismernek,
1: they would all go on record saying, yes, I saw this in the sky.
0: És mindenki azt mondná, hogy igen, ezt láttam az égen.
1: It would require quite a bit of investigation.
0: Némi nyomozást igényelne a dolog.
1: Jesus was seen on 12 different locations over a period of 40 days.
0: Jézus 40 nap alatt 12 különböző helyszínen látták.
1: He was seen by men and he was seen by women.
0: Látták őt férfiak, látták őt nők.
1: He was seen walking, talking and eating.
0: Látták őt járni, beszélni, enni.
1: Ghost, if he was a ghost, they don't eat.
0: Ha szellem volt, szellemek nem esznek.
1: It wasn't a spirit that they saw because spirits don't eat fish.
0: Tehát nem szellemjárásként volt, de szellem, tehát a szellem nem eszik halat, tehát nem lehetett szellem.
1: He was in a resurrected body, but it was still a physical body because as Kati read, he wanted them to see it and feel it.
0: Feltámadott testben volt, de akkor is fizikai testben volt, mert ahogy olvastuk, hogy volt, aki meg akarta érinteni, látni akarta.
1: Some people say that the eyewitnesses the first day must have gone to the wrong tomb.
0: Néhány elmélet azt mondja, hogy a szemtanúk első nap valószínűleg a rossz sírhoz mentek.
1: But if that were the case,
0: de hogyha valóban ez történt volna,
1: the Jewish and Roman authorities of the time would have gone to the right tomb.
0: Akkor a zsidó és a római hatóságok a megfelelő sírhoz mentek.
1: And the Romans would have said, this man that we crucified is still here.
0: És akkor a rómaiak azt mondták volna, hogy ez az ember, akit keresztre feszítettünk, még itt van.
1: The tomb that Jesus was buried in did have an address.
0: Tehát az a sír, amiben Jézust helyezték, annak volt egy címe.
1: It was public knowledge where he was buried.
0: És nyilvánosan tudták, hogy hova lett eltemetve.
1: And the record shows that there were Roman soldiers guarding the tomb.
0: És a leírt adatok azt mutatják, hogy római őrök, római katonák őrizték a sírt.
1: The Jewish leaders of the time knew this tomb because it was owned by a member of their own Sanhedrin.
0: A zsidó vezetők ismerték ezt a sírt, mert a Sanhedrin egy tagjáé volt.
1: Did the Sanhedrin and the Roman government all have collective amnesia?
0: A zsidó vezetőknek és a római hatóságoknak együttesen emlékezett kihagyásuk lett volna?
1: And how would you explain the change in the disciples after the resurrection?
0: És akkor hogyan lehetne megmagyarázni a tanítványokban beállt változást találkozás után?
1: Peter denied knowing Jesus.
0: Mert Péter megtagadta azt, hogy ismerné Jézust.
1: The disciples all scattered.
0: A tanítványok szétszóródtak.
1: There were other records that show that they were discouraged by what happened and didn't understand why it happened.
0: Vannak más feljegyzések is arról, hogy teljesen elbátortalanodtak, reményvesztettek lettek, mert nem tudták, hogy miért történt ez.
1: Yet this band of discouraged people later on became very bold witnesses of what happened.
0: Mégis ez a reményvesztett csapat nagyon bátor bizonyságtevő lett arról, hogy mi történt.
1: And how could you explain the conversion of the brother of Jesus?
0: És hogy lehetne megmagyarázni Jézus testvérének a megtérését?
1: He didn't believe the message of Jesus while Jesus was alive.
0: Nem hitte el Jézus üzenetét, amíg Jézus élt.
1: But he only became a Christian after he said, I saw my brother.
0: És csak azután lett keresztény, hogy azt mondta, hogy láttam a testvéremet.
1: Did he just think it was his brother?
0: Csak úgy gondolta, hogy a testvére volt?
1: Is it possible that he was mistaken and it really wasn't his brother?
0: Lehetséges, hogy tévedett, és nem is a testvére volt igazán?
1: And what about Saul, who was this famous opponent of Christianity?
0: És akkor mi van Saullal, aki nyilvánosan ellenezte a kereszténységet?
1: He was a very educated man.
0: Ő egy nagyon jól képzett ember volt.
1: Very respected, very powerful.
0: Nagyon tisztelt és erőteljes volt.
1: How do you explain the fact that he changes position on the resurrection after he claims he saw Jesus himself?
0: Hogyan lehet megmagyarázni azt, hogy elhitte a feltámadást, miután állítólag látta Jézust?
1: Another theory is that the disciples just thought Jesus was dead.
0: Egy másik elmélet az, hogy a tanítványok csak úgy gondolták, hogy Jézus meghalt.
1: He wasn't really dead. They forgot to check his pulse.
0: De nem igazán halt meg, elfelejtették megnézni a pulzusát.
1: He just fainted on the cross and was placed in the tomb but still alive.
0: Csak elájult a kereszten és úgy helyezték a sírba.
1: Could he have still been alive and placed in the tomb and then escaped later?
0: Lehet, hogy élt még, amikor a sírba helyezték, és később megmenekült.
1: And yet the Romans and all the friends of Jesus were all convinced he was dead.
0: Mégis a rómaiak és Jézus barátai mind megvoltak győződve arról, hogy meghalt.
1: At least dozens, maybe hundreds of people were all convinced he was dead.
0: Legalább több tucatnyi ember, de lehet, hogy százan is megvoltak győződve arról, hogy halott.
1: Even the Roman executioners were convinced he was dead.
0: Még a római kivégzőtiszt is megvolt győződve arról, hogy halott.
1: This was their profession.
0: Ez volt a szakmájuk.
1: They killed people.
0: Embereket öltek.
1: They weren't mistaken.
0: Nem hibáztak.
1: Archaeology has shown that the Romans did use crucifixion as a method of execution.
0: A régészet megmutatta, hogy a rómaiak valóban használták a keresztre feszítést kivégzésgyanánt.
1: And if you go to Israel, you can see the archaeological findings from places where they crucified people, and you can see the nails.
0: És hogyha elmentek Izraelbe, akkor láthattok régészeti feltárásokat, ahol a keresztre feszítés helyei vannak, és ott vannak még a szögek.
1: It's a brutal method of execution, very unlikely to have made a mistake.
0: Ez a kivégzésnek egy nagyon brutális módja, nem valószínű, hogy tévedtek.
1: There was a group of medical doctors that wrote an article about this theory in the American Journal of Medicine in 1986.
0: 1986-ban egy orvoscsoport írt egy cikket erről az elméletről az amerikai orvosi labba.
1: And they all said that from everything that they can see about crucifixion, this method would have killed him.
0: És azt mondták, hogy amennyit ők tudnak és láttak erről a módszerről, nagy valószínűséggel megölte őt.
1: But if he did faint, wouldn't have the people who embalmed him known that he was still alive?
0: De hogyha csak elájult, akkor azok az emberek, akik bebalzsamozták, nem jöttek volna rá, hogy még él?
1: It doesn't take very long for a body to begin to turn cold.
0: Nem sok idő kell ahhoz, hogy egy test kihűljön.
1: Could a badly injured man survive a cold tomb for 36 hours and still walk away?
0: Túlélhetette volna 36 óra hideg sírban levést egy súlyosan sérült ember úgy, hogy utána elsétál onnan?
1: Could he really unwrap himself and then roll the stone away?
0: Valóban kitekerhette magát a pólyából és félretolhatta azt a követ egyedül?
1: What about the Roman soldiers that were guarding the tomb?
0: És mi van a római katonákkal, akik őrizték a sírt?
1: And there's various theories about what they said after the crucifixion.
0: És számos elmélet van arról is, hogy ők mit mondtak a keresztre feszítés és a feltámadás után.
1: One theory say that the disciples must have stole the body while the guards slept.
0: Az egyik elmélet azt mondja, hogy valószínűleg a tanítványok ellopták a testet, amíg az őrök aludtak.
1: But if the guards were sleeping, how would they have known that the disciples stole the body?
0: De hogyha az őrök aludtak, akkor honnan tudhatták azt, hogy a tanítványok lopták el a testet?
1: This is pretty simple stuff.
0: Tehát ez elég egyszerű.
1: And if they were sleeping, would they have admitted that they were sleeping?
0: És hogyha aludtak, bevallották volna, hogy aludtak?
1: I don't think so, because I think there was a death penalty for sleeping on the job.
0: Nem hiszem, mert én úgy tudom, hogy halálbüntetéssel járt az, hogyha valaki szolgálat közben elaludt.
1: Also, all the disciples were good Jews.
0: Továbbá mindegyik tanítvány jó zsidó volt.
1: A good Jew would never touch a dead body after it's buried.
0: Egy jó zsidó soha nem érne hozzá egy halott testhez a temetés után.
1: It wouldn't have happened.
0: Nem történhetett meg.
1: Now Muslims say that it was actually a substitute that was crucified for Jesus, but wasn't Jesus.
0: A muzulmánok azt mondják, hogy tulajdonképpen nem is Jézust feszítették keresztre, hanem egy alter egóját.
1: You know that Muslims believe that the miracles of Jesus were true.
0: Tudjátok, a muzulmánok elhiszik azt, hogy Jézus által a Jézus csodái igazak.
1: And the Quran says that Jesus will return supernaturally to the earth to judge the nations.
0: És a Korán mondja azt, hogy Jézus természetfeletti módon vissza fog térni a földre, hogy megítélje a földet.
1: So they believe that Jesus was a prophet, but they don't believe that he was the Son of God, and they certainly don't believe that he was raised from the dead.
0: Tehát ők hiszik azt, hogy Jézus egy proféta volt, de azt nem hiszik, hogy Isten fia lenne, azt meg végképp nem hiszik, hogy feltámadt volna.
1: What they say is that God took Jesus, and someone else was crucified in his place.
0: Ők azt mondják, hogy Isten elragadta Jézust, és valaki mást feszítette keresztre helyette.
1: So Jesus is now with Allah.
0: Tehát Jézus most Allahnál van.
1: And somebody else died that day.
0: És valaki más halt meg aznap.
1: First of all, let me remind you that the Quran was only written 600 years after the resurrection.
0: Először is szeretnélek emlékeztetni arra, hogy a Koránt 600 évvel Jézus halála után írták.
1: That requires some faith to believe it.
0: Ehhez kell némi hit, hogy elhiggye az ember.
1: There are absolutely no writings of the period of Jesus' time that collaborate with this theory.
0: Semmilyen írásos nyoma nincs annak, mármint Jézus idejéből írásos nyom, ami egyezne a Koránban elmondottakkal.
1: How could anybody possibly take this theory written 600 years later and throw out all the eyewitness accounts that happened at the time?
0: Hogyan vehetné valaki ezt a 600 évvel később íródott elméletet és dobhatná félre az összes szemtanú által leírt bizonyságot?
1: Were the eyewitnesses really mistaken about the identity of Jesus?
0: Valóban tévedtek volna a szemtanúk Jézus azonosságát illetően?
1: His mother?
0: Az anyja?
1: His brothers?
0: A testvérei?
1: His disciples who lived with him every day?
0: A tanítványai, akik minden nap vele éltek?
1: What about the soldiers and the Roman governing officials that agreed to the death sentence?
0: És mi van azokkal a katonákkal és római tisztviselőkkel, akik beleegyeztek ebbe a halálbüntetésbe?
1: What about the Jewish leaders that were determined to see him put to death?
0: És mi van azokkal a zsidó vezetőkkel, akik elhatározták, hogy megölik őt?
1: Were they all mistaken?
0: Mindannyian tévedtek volna?
1: When did this switch take place?
0: Mikor történt váltás?
1: Were all those people tricked by somebody?
0: Mindezt a sok embert becsapta volna valaki?
1: One of our presidents named Abraham Lincoln was assassinated while he watched a play.
0: Az egyik elnökünket, Abraham Lincolnot megölték, miközben egy színdarabot nézett.
1: If I woke up one day and someone said that it really wasn't Abraham Lincoln that was shot that night, it was somebody else.
0: És hogyha valaki egy nap azt mondaná nekem, hogy tulajdonképpen nem is az elnököt lőtték le aznap este, hanem valaki mást.
1: I would laugh at the story.
0: Szembe nevetném az illetővel.
1: His wife was with him.
0: A felesége ott volt vele.
1: His personal doctor tried to revive him.
0: A személyes orvosa megpróbálta újraéleszteni.
1: The whole nation knows that President Abraham Lincoln was assassinated.
0: Az egész nemzet tudja, hogy Abraham Lincolnt megölték.
1: The other question is, if it wasn't Jesus who died on the cross, who was it?
0: A másik kérdés az, hogyha nem Jézus halt meg a kereszten, akkor kicsoda halt meg?
1: Didn't anybody know who it was?
0: Senki nem ismerte ezt az illetőt.
1: There is no writings of the time that suggested that it really wasn't Jesus, but it was someone else.
0: Semmi olyan írás nincs abból az időből, ami egyáltalán feltételezné, hogy valaki mást öltek meg Jézus helyett.
1: Another theory that circulated is that this story of resurrection was taken from some pagan myths.
0: Egy másik elmélet, ami szárnyra kelt, az az, hogy a feltámadás történetét valami pogány mitoszból vették át.
1: In other words, the disciples took this resurrection theme from some other kinds of religious stories and incorporated it in this so to start a new religion.
0: És azt mondják, hogy a tanítványok valami más pogány vallásból átvették ezt a feltámadás történetet vagy motívumot, és beépítették ebbe az új vallásba.
1: One of the theories is that they used an Egyptian story of resurrection.
0: Az egyik feltételezés az, hogy az egyiptomi feltámadás mitoszt használták.
1: But there is no document of the time that supports this.
0: De nincsen korabeli bizonyíték, ami alátámasztaná ezt.
1: Because even if you go to the Egyptian writings of that time in the worship of Isis,
0: mert még hogyha az akkori egyiptomi írásokat nézzük meg Ízisznek az imádatáról,
1: they didn't even talk about resurrection at the time, that came later.
0: Még csak nem is beszéltek akkoriban feltámadásról, az csak később jött.
1: So these stories come by people who are sitting in the modern age trying to figure out what must have happened because they simply don't want to believe that the resurrection is a fact.
0: Tehát ezek a történetek, ezek az elméletek olyan modernkori emberektől származnak, akik egyszerűen nem akarják elhinni azt, hogy megtörténhetett akkoriban a feltámadás.
1: I can't prove to you that Jesus rose from the dead. I can't give you enough evidence.
0: Én nem tudom bebizonyítani nektek, hogy Jézus feltámadt a halálból.
1: But with the evidence that we do have, it's more reasonable to believe the record of eyewitnesses then than it is to believe these theories that are coming out now.
0: De mindazzal a bizonyítékkal, ami a rendelkezésünkre áll, sokkal észszerűbb elhinni a szemtanúk elbeszélését, mint azokat az elméleteket, amik mostanában kerülnek elő.
1: I can't take any of these theories seriously unless they show me first century evidence.
0: Én egyik ilyen elméletet sem tudom komolyan venni addig, amíg nem mutatnak nekem első századból bizonyítékot rá.
1: Evidence calls for a verdict. Evidence.
0: A bizonyíték ítéletet kíván.
1: But without evidence, the story is laughed at. The theory that they have is laughable because they don't have evidence.
0: De hogy bizonyíték hiányában ezek az elméletek nevetségesek.
1: It's amazing that educated people,
0: elképesztő, hogy intelligens emberek,
1: who look for empirical evidence in every other area of life,
0: akik az élet minden egyéb területén empirikus bizonyítékot keresnek,
1: when it comes to this particular story,
0: amikor ehhez a történethez jutnak,
1: they ignore the only evidence that we have,
0: figyelmen kívül hagyják az egyetlen bizonyítékot, ami létezik,
1: and prefer other theories that surfaced hundreds of years later.
0: És inkább elhisznek minden egyéb elméletet, ami több száz évvel később kelt életre.
1: Is it possible that 500 people had a conspiracy to all say, let's tell them we saw Jesus?
0: Elképzelhető az, hogy 500 ember összeesküdött, és azt mondták, hogy mondjuk azt mindenkinek, hogy láttuk Jézust.
1: They had a meeting and they all agreed, we're going to go public with the story that he was raised from the dead.
0: hogy tartottak egy nagy gyűlést, és megegyeztek, hogy akkor most nyilvánosságra visszük azt a sztorit, hogy Jézus feltámadt a halálból.
1: All 500 of us will speak this in the streets of Jerusalem.
0: Mind az 500-an ezt fogjuk mondani Jeruzsálem utcáin.
1: But none of us can deny it after people begin to laugh. None of us will deny this story after people begin to laugh at us.
0: És egyikünk sem fogja megtagadni vagy visszavonni ezt a történetet, mikor az emberek elkezdenek nevetni rajtunk.
1: We don't know of anybody that testified that Jesus rose from the dead that later on said I was mistaken.
0: Senkiről nem tudunk, aki azt mondta volna, hogy látta a feltámadott Jézust, és később ezt visszavonta volna, és azt mondta volna, hogy tévedett.
1: What we do know is that dozens of them were willing to die without recanting their story.
0: Amit biztosra tudunk, az az, hogy több százan hajlandóak voltak meghalni, anélkül, hogy visszavonták volna ezt a történetet.
1: A friend of mine was talking to a detective about how they crack conspiracy stories.
0: Az egyik barátom beszélt egy nyomozóval arról, hogy hogyan rombolják le az összeesküvés elméleteket.
1: If they believe that the story or the evidence is being tampered with, they will watch the group.
0: Hogyha úgy vélik, hogy megbabrálták a bizonyítékokat, akkor figyelni fogják a csoportot.
1: Maybe they'll find that they meet together.
0: Lehet, hogy rájönnek, hogy összejár ez a csoport.
1: And they will agree on the story that they're going to give to the authorities.
0: És megegyeznek a történetben, amit elmondanak a hatóságoknak.
1: And they'll allow them to do this.
0: Sorry?
1: They may allow them to do this.
0: Lehet, hogy még hagyják is a hatóságok, hogy eddig eljussanak.
1: Then they arrest all of them that they see at the meeting.
0: Utána letartóztatnak mindenkit, akit ott láttak a találkozón.
1: And they separate them.
0: Külön választják őket.
1: And they begin to ask them questions.
0: És elkezdik kérdezni őket.
1: And they begin to compare the stories.
0: És elkezdik összehasonlítani a történeteket.
1: Sometimes they even go to one and they say that the other one has just told them the truth and so they know they're lying.
0: És sőt, azt is szokták csinálni, hogy oda mennek az egyikhez, és azt mondják, hogy a társuk az előbb mondta el az igazságot, úgyhogy tudják, hogy ő hazudik.
1: Inevitably, one of them will tell the truth and spill the truth about the others.
0: És előbb-utóbb valamelyikük el fogja mondani a teljes igazságot.
1: Two people could keep a story to themselves.
0: Két ember következetes tudna lenni egy ilyen történettel.
1: But 500?
0: De 500.
1: Think about that.
0: Gondoljatok erre egy kicsit.
1: That's why Christianity spread so fast.
0: Ezért terjedt el olyan gyorsan a kereszténység.
1: There were over 500 eyewitnesses to the fact that Jesus was raised from the dead.
0: Mert több mint 500 szemtanú volt arra, hogy Jézus feltámadt a halálból.
1: One of the people that writes points to minor differences in the resurrection story that they see in scripture accounts. One of the theories points to differences that they find in the Gospels of the Easter account.
0: Az egyik elmélet rámutat a különbségekre, amik az evangéliumokban vannak a húsvéti történetről.
1: So, but even if there are a couple little differences with numbers, that doesn't mean that the event didn't take place.
0: De még hogyha van néhány apró eltérés mondjuk a számokban, ez nem jelenti azt, hogy maga az esemény nem történt meg.
1: If I introduce you to two survivors of the Titanic.
0: Hogyha én bemutatnálak két Titanic túlélőnek.
1: And one survivor would say, I saw the boat sink in one piece.
0: És az egyik túlélő azt mondaná, hogy én láttam, hogy egy darabban süllyedt el a hajó.
1: But the other one would say, I saw it begin to break into pieces before it sank.
0: De a másik azt mondaná, hogy én láttam, hogy elkezdett darabokra hullani, mielőtt elsüllyedt.
1: Would you conclude that the Titanic never sank?
0: Akkor azt a következtetést vonnátok le, hogy a Titanic soha nem süllyedt el?
1: You would say that one of them made a mistake.
0: Azt mondanátok, hogy egyikőjük tévedett.
1: Or that they were reporting what they saw from where they were.
0: Vagy hogy azt mondják el, amit ők láttak onnan, ahol éppen voltak.
1: But everybody knows that the Titanic sank.
0: De mindenki tudja azt, hogy a Titanic elsüllyedt.
1: Because we had eyewitnesses and we had evidence.
0: Mert voltak szemtanúk és volt bizonyíték.
1: I believe it's reasonable to believe that Jesus was crucified and then rose again.
0: Én Úgy hiszem, hogy észszerű elhinni azt, hogy Jézust keresztre feszítették, majd feltámadt.
1: And I know I'm speaking to believers, but I think it's important that we think about it as a historical event.
0: És én tudom, hogy itt keresztényekhez és hívőkhöz beszélek, de fontos végig gondolnunk ezt történelmi szempontból is.
1: So today, as we close our service, we're going to take the Lord's Supper.
0: Ma az alkalom végén úrvacsorázni fogunk.
1: And of course, we do this in remembrance of Jesus.
0: És természetesen ezt az Úr Jézus emlékezetére, emlékére tesszük.
1: But this meal of bread and of grape juice or wine, yes. This meal of bread and wine actually brings to us the power of the death and the resurrection of Jesus.
0: De ez a kenyér és a bor tulajdonképpen a Krisztus halálának és feltámadásának az erejét hozza el hozzánk.
1: One preacher was speaking to a group of prisoners.
0: Egy prédikátor rabokhoz beszélt.
1: And he asked them, who killed Jesus?
0: És valaki megkérdezte, feltette a kérdést, hogy ki ölte meg Jézust?
1: Was it the soldiers?
0: A katonák?
1: Was it Pilate?
0: Pilátus?
1: Was it the Jews that asked for the crucifixion?
0: A zsidók, akik kérték a keresztre feszítést?
1: Certainly those all are involved.
0: Természetesen mindegyiknek köze van hozzá.
1: But the real answer to who killed Jesus,
0: de az igazi válasz arra, hogy ki ölte meg Jézust,
1: is that his father killed him.
0: Az az, hogy az apja ölte meg.
1: That's a very sobering thought.
0: Ez egy nagyon kijózanító gondolat.
1: It might seem offensive, but it's true.
0: Lehet, hogy botrányosnak hangzik, de igaz.
1: While men were tools and did the work of the crucifixion,
0: míg az emberek eszközök voltak és valóban elvégezték a keresztre feszítést,
1: this was the plan of God himself.
0: De ez magának Istennek volt a terve.
1: And I want to read Acts chapter 2 verse 23.
0: És az Apcsák 2:23-at szeretném elolvasni.
1: We'll read verse 23 and 24.
0: 23-as és 24-es vers.
1: This man, delivered over by the predetermined plan and foreknowledge of God, you nailed to a cross by the hands of godless men and put him to death. But God raised him up again, putting an end to the agony of death, since it was impossible for him to be held in its power.
0: Azt, aki Istennek elvégzett tanácsából és rendeléséből adatott halálra, megragadván, gonosz kezeitekkel keresztfára feszítve megöltétek, kit az Isten feltámasztott, a halál fájdalmait megoldván, mivel hogy lehetetlen volt neki attól fogva tartatnia.
1: So this crucifixion and resurrection was predetermined by a plan that God had.
0: Tehát ez a keresztre feszítés és feltámadás már előre el volt rendelve Isten terve szerint.
1: He's the one that delivered him over for all of us.
0: Ő az, aki átadta mindannyiunkért.
1: Paul says this in the book of Romans.
0: Hát Pál ezt el is mondja a római levélben.
1: He says, he who did not spare his own son,
0: azt mondja, hogy ő, aki nem kímélte a saját fiát,
1: but delivered him over for us,
0: hanem átadta miértünk.
1: How will he not also with him freely give us all things?
0: Hogyan tartaná vissza őt tőlünk?
1: So God put Jesus to death so that we don't need to die.
0: Tehát Isten halálra adta Jézust azért, hogy nekünk ne kelljen meghalnunk.
1: And because death came into humanity because of sin, eventually we all die.
0: És mivel a bűn által a halál is bejött az emberiségbe, és végső soron mindannyian meg fogunk halni,
1: the Bible tells us that Jesus conquered death.
0: A Biblia azt mondja, hogy Jézus legyőzte a halált.
1: Some places it says that God raised him from the dead.
0: Néhány helyen azt írja, hogy Isten támasztotta fel őt a halálból.
1: But other places it talks about the fact that Jesus participated in his own resurrection.
0: De máshol pedig arról beszél, hogy Jézus részt vett a saját feltámadásában.
1: That death could not hold him.
0: Hogy a halál nem tarthatta őt vissza.
1: The death of Jesus accomplished so much for us.
0: Jézus halála olyan sok mindent végzett el értünk.
1: And the resurrection means that it's all available for us.
0: És a feltámadás azt jelenti, hogy mindez elérhető számunkra.
1: Not only will we have a resurrected life in a new body when we go to be with the Lord.
0: Amikor a mennybe jutunk, akkor nem csak egy feltámadt új testünk lesz.
1: But the power of this Jesus and his resurrection is available to us today.
0: hanem ennek a Jézusnak és az ő feltámadásának az ereje már most elérhető számunkra.
1: What's amazing is that the Hebrew scriptures talked about this centuries before.
0: Az a csodálatos, hogy a héber írások már évszázadokkal ezelőtt beszéltek erről.
1: And I want to close by reading Isaiah 53.
0: És az Ézsaiás 53-mal szeretném befejezni.
1: Verse 4, 5 and 6.
0: Ézsaiás 53, 4-től 6-ig.
1: Surely our griefs or our pains he himself bore, and our sorrows he carried. We ourselves esteemed him stricken, smitten of God and afflicted. But he was pierced through for our transgressions, he was crushed for our iniquities, and the chastening for our well-being fell upon him. And by his scourging we are healed. All of us like sheep have gone astray. Each of us has turned to his own way, but the Lord has caused the sin or the iniquity of us all to fall upon him.
0: Minden bizonnyal betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozta. És mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik, és kínosztatik Istentől. És ő át lett szegezve a bűneinkért, és megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Mindnyájan, mint juhok, eltévejettünk, kiki az ő útjára tértünk, de az Úr mindnyájunk vétkét őre elvetette.
1: And then one more verse in verse 10.
0: És a tízes vers.
1: The Lord was pleased to crush him, putting him to grief. If he would render himself as a guilt offering, he will see his offspring, he will prolong his days, and the good pleasure of the Lord will prosper in his hand.
0: És az Úr akarta őt megrontani betegség által, hogyha önmagát áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja, és az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz.
1: So God sacrificed his own son for us.
0: Tehát Isten feláldozta a saját fiát mi érettünk.
1: Jesus Christ willingly laid down his life for us.
0: Jézus önszántából letette az életét mi érettünk.
1: He took the penalty of our sin.
0: Magára vette a bűneink büntetését.
1: He bore our emotional pain.
0: Elviselte a mi érzelmi fájdalmainkat.
1: He bore our sicknesses.
0: Elviselte a betegségeinket.
1: And he not only accepted the substitution of the death of Jesus in place of ours.
0: És Isten nem csak hogy elfogadta Jézusnak a helyettesítő kereszthalálát miértünk.
1: The fact that he raised Jesus from the dead guarantees our resurrection as well.
0: Hanem Jézusnak a feltámadása biztosítja a mi feltámadásunkat is.
1: So as we take the bread and the wine today,
0: amikor úrvacsorázunk ma,
1: I want to encourage you to apply the power of the resurrection to your own life.
0: Szeretnélek bátorítani arra, hogy alkalmazzátok a feltámadás erejét a saját életetekre.
1: If you're a Christian today, I want to invite you to take this meal with us.
0: Ha keresztény vagy, akkor szeretnélek meghívni, hogy úrvacsorázz velünk.
1: This is a covenant meal.
0: Ez egy szövetségi étkezés.
1: And Jesus has promised that if we eat his flesh and drink his blood, there will be life that comes to us.
0: És Jézus megígérte, hogy ha esszük az ő testét és isszuk az ő vérét, akkor élet jön belénk.
1: And I know that sounds bizarre.
0: És tudom, hogy ez bizarrul hangzik.
1: But what we do is we take something of him inside of us.
0: De azt tesszük, hogy valamit Jézusból magunkba veszünk.
1: The Lord's Supper has to be more than just a remembering.
0: Az úrvacsora több kell legyen puszta emlékezésnél.
1: But if it's combined with faith,
0: de hogyha hittel párosítjuk,
1: it is a means of grace for us.
0: Akkor a kegyelem eszköze számunkra.
1: And the grace of God comes to me as I take these elements by faith.
0: És Isten kegyelme árad belém, ahogy a szövetségnek ezeket a jelképeit magamhoz veszem.
1: The last night before Jesus was crucified,
0: Jézus kereszthalála előtti este,
1: he took the bread and he broke it.
0: Vette a kenyeret Jézus és megtörte.
1: And he said, "This is my body, which is for you."
0: És azt mondta, ez az én testem, ti érettetek.
1: That night he laid down his life willingly.
0: Akkor este önszántából letette az életét.
1: Then he took a cup of wine and he blessed it.
0: Utána vett egy pohár bort és megáldotta.
1: And he said, "This is the new covenant in my blood."
0: És azt mondta, hogy ez az új szövetség az én véremben.
1: All the Old Testament prophecies about the day, the new day that was coming and all the things that God would do for his people.
0: Minden ószövetségi profécia és ígéret, amit Isten adott, hogy jön és megcselekszik az ő népéért.
1: The new heart and the new spirit that he would give us.
0: Az új szív és új szellem, amit adni fog.
1: All the promises.
0: Minden ígéret.
1: Were secured by the blood of Jesus.
0: Jézus vérében lett biztosítva.
1: And of course we know that the life is in the blood.
0: És természetesen tudjuk, hogy vérben van az élet.
1: And we sing about the power of the blood.
0: És szoktunk énekelni a vér erejéről.
1: And I know that may seem morbid to the modern mind.
0: És tudom, hogy ez morbidnak tűnhet a modern elme számára.
1: But what we offer today in this wine.
0: De amit mi ajánlunk fel ebben a borban
1: if you receive it by faith,
0: hogyha hitáltal fogadod,
1: is the life of Jesus Christ.
0: Az a Jézus élete.
1: The same life that flowed through him when he rose from the dead.
0: Ugyanaz az élet, ami kiárad belőle, amikor feltámadt a halálból.
1: This resurrection power.
0: Ez a feltámadás ereje.
1: For forgiveness.
0: Bocsánatra.
1: Also cleansing.
0: Tisztulásra.
1: It's one thing to know that God forgives us of our sins.
0: Az egy dolog, hogy tudjuk, hogy Isten megtisztít a bűneinktől.
1: But some of you may still live with the shame and the guilt of what you've done.
0: De lehet, hogy van, aki még mindig a tetteinek a szégyenével él együtt.
1: So I would encourage you to take it today for cleansing.
0: Úgyhogy bátorítalak arra, hogy ma az úrvacsorát tisztulás céljából is vegyétek.
1: I know that Jesus.
0: Jézus vérében lett biztosítva.
1: And of course we know that the life is in the blood.
0: És természetesen tudjuk, hogy vérben van az élet.
1: And we sing about the power of the blood.
0: És szoktunk énekelni a vér erejéről.
1: And I know that may seem morbid to the modern mind.
0: És tudom, hogy ez morbidnak tűnhet a modern elme számára.
1: But what we offer today in this wine.
0: De amit mi ajánlunk fel ebben a borban
1: if you receive it by faith,
0: hogyha hitáltal fogadod,
1: is the life of Jesus Christ.
0: Az a Jézus élete.
1: The same life that flowed through him when he rose from the dead.
0: Ugyanaz az élet, ami kiárad belőle, amikor feltámadt a halálból.
1: This resurrection power.
0: Ez a feltámadás ereje.
1: For forgiveness.
0: Bocsánatra.
1: Also cleansing.
0: Tisztulásra.
1: It's one thing to know that God forgives us of our sins.
0: Az egy dolog, hogy tudjuk, hogy Isten megtisztít a bűneinktől.
1: But some of you may still live with the shame and the guilt of what you've done.
0: De lehet, hogy van, aki még mindig a tetteinek a szégyenével él együtt.
1: So I would encourage you to take it today for cleansing.
0: Úgyhogy bátorítalak arra, hogy ma az úrvacsorát tisztulás céljából

0: Al fogadod
1: is the life of Jesus Christ.
0: Az a Jézus élete.
1: The same life that flowed through him when he rose from the dead.
0: Ugyanaz az élet, ami kiárad belőle, amikor feltámadt a halálból.
1: This resurrection power.
0: Ez a feltámadás ereje.
1: For forgiveness.
0: Bocsánatra.
1: Also cleansing.
0: Tisztulásra.
1: It's one thing to know that God forgives us of our sins.
0: Az egy dolog, hogy tudjuk, hogy Isten megtisztít a bűneinktől.
1: But some of you may still live with the shame and the guilt of what you've done.
0: De lehet, hogy van, aki még mindig a tetteinek a szégyenével él együtt.
1: So I would encourage you to take it today for cleansing.
0: Úgyhogy bátorítalak arra, hogy ma az úrvacsorát tisztulás céljából is vegyétek.
1: I know that we've already prayed for the sick.
0: És tudom, hogy már imádkoztunk a betegekért.
1: But in this meal there's healing.
0: De az úrvacsorában gyógyulás van.
1: The Bible says that by the stripes of Jesus we are healed.
0: Mert a Biblia azt mondja, hogy Jézus sebeiben gyógyultunk meg.
1: And what I read from Isaiah says that he carried our sicknesses for us.
0: És amit Ézsaiásból olvastam, hogy ő viselte el a betegségeinket.
1: And last of all, I know we've been talking about grace.
0: És végül tudom, hogy beszéltünk a kegyelemről.
1: Part of what changes us internally.
0: Az, ami minket belülről megváltoztat.
1: Is that the blood of Jesus breaks the power of sin over our lives.
0: Az részben annak köszönhető, hogy Jézus vére megtöri a bűn hatalmát az életünk fölött.
1: And I want to encourage you today to take this cup in faith that it breaks the power that sin has over your life.
0: És szeretnélek bátorítani, hogy ma úgy vegyetek úrvacsorát, hogy elhiszitek azt, hogy a vér valóban megtöri ennek a bűnnek a hatalmát az életetek fölött.
1: Paul declares, sin shall not be master over you.
0: Pál kijelentette, hogy a bűn nem fog uralkodni rajtatok.
1: So what God accomplished through the death and resurrection of Jesus is amazing.
0: Elképesztő, hogy Isten mi mindent elvégzett Jézus Krisztus halálával és feltámadásával.
1: I believe the resurrection is a historical fact.
0: Én hiszem, hogy a feltámadás egy történelmi tény.
1: We need to be able to think about the things I talked about so that we can hold intelligent conversations with people who may question it.
0: Képeseknek kell lennünk végig gondolni ezeket a dolgokat, amikről beszéltünk, hogy intelligens beszélgetést tudjunk folytatni azokkal, akik kételkednek ebben.
1: Many people in our culture are believing the stories they read in tabloids and they're not considering the evidence that comes from the first century.
0: Nagyon sokan vannak a kultúránkban, akik elhiszik mindazt, amit egy pletykalapban olvasnak, de nem hiszik el a bizonyítékokat, ami a feltámadást bizonyítja.
1: But for us who believe
0: de mi, akik hiszünk,
1: this meal represents the power of the gospel.
0: Az úrvacsora az evangélium erejét képviseli.
2: Ez volt a Neked szól.
3: Ez volt a Neked szól.
2: Aktuális bibliai tanítások.
4: Aktuális bibliai tanítások.
3: Ez a rádiós.

0: apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sanz műsorán.
2: As he said, I want to talk to you about the resurrection.
3: Ahogy Pali említette, a feltámadásról szeretnék beszélni nektek.
2: This morning I was speaking about great grace.
3: Ma reggel a nagy kegyelemről beszéltem.
2: The Bible says in Acts that the apostles were powerfully giving testimony to the resurrection.
3: És az apcsal azt mondja, hogy a tanítványok erőteljes bizonyságot tettek a feltámadásról.
2: And there was great grace upon them all.
3: És mindannyiukon nagy kegyelem volt.
2: So, you know, after preaching for 40 years,
3: és miután már 40 éve prédikálok,
2: I've referred to the resurrection of Jesus, but I've never actually talked about the evidence that we have to support it.
3: Nagyon sokszor utaltam Jézus feltámadására, de még soha nem beszéltem a bizonyítékokról, a feltámadás bizonyítékairól.
2: My parents were Christian. I grew up in a home that talked about the resurrection freely.
3: Az én szüleim keresztények, olyan otthonban nőttem fel, ahol a feltámadásról szabadon beszélgettünk.
2: But something so amazing can almost be like a metaphorical story rather than actually we think about it being a fact.
3: De egy ennyire csodálatos történet sokszor egy kicsit metaforikusan hangzik, mint ahelyett, hogy konkrét tényként értelmeznénk.
2: But the message of the resurrection is central to everything about Christianity.
3: De a feltámadás üzenete központi jelentőségű, és mindenhez kapcsolódik, ami a kereszténységben van.
2: And we need to know that this actually happened in time and space on the earth.
3: És tudnunk kell, hogy ez valóban megtörtént térben és időben itt a Földön.
2: If the resurrection isn't a fact, then Christianity collapses.
3: Hogyha a feltámadás nem egy tény, akkor a kereszténység összeomlik.
2: It could remain as some kind of a moral religion, but it doesn't have any power.
3: Fent maradhatna egy erkölcsi vallásként, de nem lenne ereje.
2: Our greatest enemies are our flesh and the devil and the world, and all of these things were defeated in the death and resurrection of Jesus.
3: A legnagyobb ellenségünk, a testünk, a sátán, le lettek győzve a kereszten és Jézus feltámadásával.
2: At least in America, every year about Easter time, there are things that surface that discredit the resurrection.
3: Mi Amerikában minden évben húsvét környékén előkerülnek dolgok, amik megpróbálják hiteltelenné tenni a feltámadást.
2: Does this happen here too?
3: Itt is elő szokott fordulni ilyesmi?
2: They pull out some epistle that's supposed to give another story, another version.
3: Előkapnak valami levelet, ami valami más verziót mond el.
2: Nobody takes time to question the authenticity of the epistle.
3: Senki nem veszi az időt és fáradtságot, hogy ellenőrizze ennek a levélnek a hitelességét, az eredetiségét.
2: Or the fact that these have been written 500-600-700 years after the resurrection.
3: Vagy azt a tényt nem veszik figyelembe, hogy ezek 5-6-700 évvel a feltámadás után íródtak.
2: The accounts that we have from eyewitnesses that were written at the time or within a generation or so, they're all of a sudden discarded for some other new thing that was written later.
3: Azok a leírások, amiket szemtanúk írtak le, akik ott voltak, abban az időben éltek, hirtelen félre lesznek dobva egy olyasmi kedvéért, ami pár száz évvel később íródott olyanoktól, akik nem is voltak ott.
2: So I'm assuming that most of you here believe that the resurrection is true.
3: Én feltételezem, hogy akik itt vannak, legalábbis többségük elhiszik azt, hogy a feltámadás igaz.
2: How do you know that?
3: Honnan tudjátok?
2: Do you have proof?
4: Huh? Because we believe.
2: Because you believe. Did you just one day blindly decide to believe a wild story and just take a leap into this religion?
3: És hogy is volt ez, hogy egy nap hirtelen úgy döntöttetek, hogy vakon beleugrottok ebbe a vallásba?
2: It does require faith to believe that somebody rose from the dead.
3: Igen, hitre van szükség ahhoz, hogy elhiggyük, hogy valaki feltámadt a halálból.
2: But what I want to try to show you today is that believing in the resurrection is actually very reasonable.
3: De ma szeretném megmutatni nektek, hogy nagyon észszerű dolog a feltámadásban hinni.
2: Today history is being rewritten in a number of ways.
3: Manapság számos módon átírják a történelmet.
2: And particularly when it comes to this message about Jesus, they are attacking the credibility of the story.
3: Különösképpen, mikor Jézus életének erről a történetéről beszélnek, akkor támadják a hitelességét.
2: And of course this is done so that they can excuse themselves from believing it.
3: És természetesen ez azért történik, hogy legyen egy kifogásuk, hogy miért nem hiszik.
2: But how do you know anything to be true?
3: De honnan tudjuk azt, hogy bármi is igaz-e vagy sem?
2: How do you know that what they taught you about the Hungarian Empire is true?
3: Honnan tudjátok azt, hogy amit tanultatok a Magyar Birodalomról, az igaz?
2: You just believe everything they tell you.
3: Csak elhisztek mindent, amit mondanak nektek?
2: Did you take a blind leap of faith to believe that what they said was true?
3: Vakon hitből ugrottatok, és csak azt mondtátok, hogy jó, elhisszük, amit mondanak?
2: We have reasonable reasons to believe in the history that they've taught us.
3: Észszerű érveink vannak, hogy miért higgyük el mindazt, amit tanítanak.
2: These stories are cross-checked and there are many eyewitnesses.
3: Ezeket a történeteket kereszt vizsga alá vetik, és vannak szemtanúk.
2: This is also true about the resurrection.
3: Ez igaz a feltámadásra is.
2: And yet this event is being questioned and the normal laws and rules for evidence are being ignored.
3: És mégis ezt a történetet elvetik, kételkedve fogadják, és félredobják az érvelés minden alapszabályát.
2: I just want to read a couple verses from Romans 1 before I actually look at the resurrection.
3: Mielőtt nekifutunk, szeretnék a Róma 1-ből néhány verset olvasni.
2: We'll start with verse 18. And it says there, the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness.
3: Szóval Róma 1:18-tól. Mert nyilvánvaló az Istennek haragja a mennyből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen, akik az igazságot hamissággal feltartóztatják.
2: So what happens is that human beings are capable of suppressing the truth.
3: Tehát az történik, hogy az ember el tudja nyomni az igazságot.
2: This happens all the time.
3: Ez mindig megtörténik.
2: We believe what we want to believe.
3: Azt hiszük el, amit el akarunk hinni.
2: And sometimes we can just choose to ignore evidence.
3: És néha úgy döntünk, hogy nem veszük figyelembe a bizonyítékokat.
2: We have a few people in the United States that still don't believe that we landed on the moon.
3: Még mindig van néhány ember Amerikában, aki nem hiszik el, hogy az ember járt már a Holdon.
2: They believe that it was all staged in a building somewhere in the United States where it was filmed inside a studio.
3: Még mindig úgy vélik, hogy ezt egy épületen belül megjátszották, berendezték és úgy vették filmre.
2: That takes a lot of faith to believe, I mean, because they're ignoring evidence.
3: Sok hit kell ahhoz, hogy ezt elhiggyék, mert ugye nem veszik figyelembe a bizonyítékokat, a tényeket.
2: They really believe that.
3: De tényleg ezt hiszik.
2: The leader of Iran does not believe that the Holocaust ever occurred.
3: Irán vezetője nem hiszi el azt, hogy valaha is megtörtént volna a holokauszt.
2: And he's ignoring a lot of evidence.
3: Nagyon sok bizonyítékot hagy figyelmen kívül.
2: We visited Auschwitz last year.
3: Tavaly mi ellátogattunk Auschwitzba.
2: We visited Dachau.
3: Ellátogattunk Dachauba.
2: We visited a Holocaust museum in Jerusalem and one in Washington DC.
3: Ellátogattunk a Holocaust múzeumba Jeruzsálemben és Washington DC-ben is.
2: There's a lot of evidence that's been accepted worldwide that this event occurred.
3: Számos bizonyíték van arra, világszerte, hogy ez megtörtént.
2: Three times I've sat with Holocaust survivors and talked to them person to person.
3: Háromszor ültem le és beszélgettem szemtől szembe személyesen holokauszt túlélőkkel.
2: They were eyewitnesses.
3: Ők szemtanúk voltak.
2: They told me what they saw and what they experienced.
3: Elmondták, hogy mit láttak és mit tapasztaltak.
2: How do I know that that is true?
3: Honnan tudom, hogy ez igaz?
2: Well, when there are things that people see with their eyes and experience, when there are things that people tell us they've seen,
3: tehát amikor valaki olyasmit mond be a bizonyítékokat, a tényeket,
2: they really believe that.
3: De tényleg ezt hiszik.
2: The leader of Iran does not believe that the Holocaust ever occurred.
3: Irán vezetője nem hiszi el azt, hogy valaha is megtörtént volna a holokauszt.
2: And he's ignoring a lot of evidence.
3: Nagyon sok bizonyítékot hagy figyelmen kívül.
2: We visited Auschwitz last year.
3: Tavaly mi ellátogattunk Auschwitzba.
2: We visited Dachau.
3: Ellátogattunk Dachauba.
2: We visited a Holocaust museum in Jerusalem and one in Washington DC.
3: Ellátogattunk a Holocaust múzeumba Jeruzsálemben és Washington DC-ben is.
2: There's a lot of evidence that's been accepted worldwide that this event occurred.
3: Számos bizonyíték van arra világszerte, hogy ez megtörtént.
2: Three times I've sat with Holocaust survivors and talked to them person to person.
3: Háromszor ültem le és beszélgettem szemtől szembe személyesen holokauszt túlélőkkel.
2: They were eyewitnesses.
3: Ők szemtanúk voltak.
2: They told me what they saw and what they experienced.
3: Elmondták, hogy mit láttak és mit tapasztaltak.
2: How do I know that that is true?
3: Honnan tudom, hogy ez igaz?
2: Well, when there are things that people see with their eyes and experience, when there are things that people tell us they've seen,

0: most. Szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Feri, köszöntelek újra itt a stúdióban.
2: Én is köszöntöm a kedves rádió hallgatókat.
1: És nagyon örülök, hogy ma is elhoztad kedves feleségedet, Deák Dorkát, hitoktató gyermekvédelmi tanácsadót is köszöntöm itt a stúdióban. Szia!
3: Én is köszöntök mindenkit.
1: És Dorkához hadd tegyem hozzá, hogy a Keceli Tanoda tanára, ahol gyermekek korrepetálásával foglalkoztok. Ez azért is nagyon fontos, mert természetesen ma is a gyerekek, a fiatalok lesz a témánk. A különleges bánásmódot igénylő gyerekekről szeretnénk beszélgetni. Rendkívül izgalmas ez a téma. Én rengeteg interjút hallok, cikket olvasok ezekkel kapcsolatban is. Mindketten fiatalokkal foglalkoztok. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mi a tapasztalatotok. Igaz az, hogy több a különleges bánásmódot igénylő gyermek? Egyáltalán mit értünk ez alatt? Dorka?
3: Én nem mondanám azt, hogy sokkal több, hanem azt mondanám, hogy a pedagógia, illetve a didaktika sokkal többet, tehát rengeteget fejlődött az elmúlt évtizedek alatt, illetve a gyermekfejlődés, lélektan, a gyermekpszichológia, és pont ennek köszönhetően, hogy ilyen sokat fejlődött, adottak a diagnosztizálási lehetőségek is, illetve én úgy gondolom, hogy azért tűnik, vagy azért tűnik úgy, hogy több a speciális igényű gyermek, mert hogy vannak szakemberek, akik ugye differenciáltan tudnak velük foglalkozni, és ezért tűnik többnek. Mert ugye régen azt mondták, hogy persze ez a gyerek nem túl okos, vagy rendetlen, vagy rossz. Tehát, hogy nagyjából ezek a kategóriák léteztek, és akkor ez így le is volt írva, hogy hát igen, ő az osztálynak a rossz gyereke, közben meg csak lehet, hogy éppen a diszgráfiás volt, vagy diszkalkuliás, és a számfogalma nem alakult ki nála, és ezért nem volt jó matematikából, de abban az időben is legalábbis az én volt tanítónénim, és mi nagyon sokan voltunk az osztályban 41-en, ő egy 50 év fölötti tanítónéni volt, és ő valamilyen módon megtalálta a metódust, hogy hogyan kell foglalkozni az ilyen speciális igényű gyerekekkel. Tehát nálunk azért két ilyen gyerek volt, és hát mind a kettőből tanár lett. Tehát,
1: milyen érdekes, igen, milyen tehát, érdekes. Igen. Talán a diszlexia volt az első kifejezés, amit megtanultunk, az én emlékeim szerint. De hát ma már ugye az ADHD-tól elkezdve annyi kifejezést hallunk, hogy már azt se tudjuk, hogy mit jelent. Tehát akkor a szakemberek egyrészt esetleg valószínűleg azt mondja, hogy régen is volt ennyi ADHD, stb. Gyerek, csak nem kategorizáltuk őket. Feri?
2: Azt mondanám, hogy a különleges bánásmódot igénylő gyermekeket és tanulókat három nagy csoportba szedi a törvény jelenleg. Vannak a kiemelten tehetséges gyermektanulók, tehát a tehetség is egy különleges bánásmódot igénylő kategóriába tartozik. Vannak az esenések, ami egy oktatási kategória sajátos nevelési igényű gyermeket jelent, és vannak a BTMS, beilleszkedési tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek tanuló. Ezek általában az oktatásban használt kifejezések, de a másik, amit viszont az előbb említettünk, hogy a sajátos nevelésű igényű tanulók mellett megjelennek a gyógypedagógiai kategóriák is, akik segítséggel vagy bármilyen fogyatékkal élnek, bár én jobban szeretem használni azt, hogy nem fogyatékosok, hanem segítségre szoruló, vagy valamilyen képességzavarral küzdők. Így megkülönböztetünk a fogyatékosság között, vagy segítséggel élés között érzékszervi fogyatékosságot, tehát ide vakság, süketség, egyéb testi fogyatékosságot, beszédfogyatékosságot, amit logopédus tud kezelni, értelmileg akadályoztatást, tehát értelmi fogyatékosságot, vagy autista, vagy vannak olyanok, akik halmozottan fogyatékosak, tehát hogy különböző fogyatékosság együtt jelentkezik, illetve megismerhetünk olyat, ami a viselkedés zavar, vagy a tanulásában súlyosan akadályozott kategóriákba tartozik. Ide tartozik a diszlexia, ami olvasási zavart jelent, a diszgráfia, ami az írásbeli nehézséget, a diszkalkulia, amit az előbb Dorka említett, a számfogalommal való bánásmódot, és ide tartozik ebbe a kategóriában a hiperaktivitás is, aminek különböző válfaja van, és az ADHD, amiről itt szoktunk beszélni, az a hiperaktivitásnak az egyik fajtája. Ez a hiperaktív figyelemzavar tünet együttest jelenti az angol kifejezésből eredően.
1: Nagyon köszönöm, hogy ezeket itt mind elmondtad. Azt hiszem, hogy előbb-utóbb meg fogjuk tanulni ezeket az új kifejezéseket is, és hogy mi van mögöttük. De nézzük meg a gyakorlati részét. Dorka, hosszú évek óta foglalkozol fiatalokkal, gyerekekkel, korepetálod őket. Mit tapasztalsz egyébként minden gyermek, akivel foglalkozol, aki korepetálásra szorul, az különleges bánásmód igénylő gyermek?
3: Nem feltétlenül. Alapjában véve ezek a gyerekek speciális helyzetben vannak, hátrányos helyzetben, mert a szüleik nem, tehát hogy ez egy kategória, hogy az jöhet tanodába, aki 3H-s. Tehát itt a szülők alacsony iskolázottsága, a szegénységi körülmények, illetve a munkakeresés vagy szociálisan hátrányos helyzet. Ugye ezek a gyerekek azért küzdenek tanulási nehézségekkel, mert alapjába véve nincs, aki segítsen rajtuk. A szülők próbálnának, mert ugye vannak olyan szülők is, akik próbálnak odafigyelni a gyerekeikre, de nincsen meg a tudásuk hozzá. Pont ezért beíratják, illetve a gyermekvédelmi szolgálat, ők nagyon kedvesek, és mindig hozzánk irányítják az ilyen gyerekeket. Alapvető dolgokkal néha nincsenek tisztában, tehát hiányoznak az alapok, akár összeadás, kivonás, és meg
2: akár
3: kell találni.
2: Akár a szociális készségek.
3: Igen, vagy a szociális készségek, igen, vagy akár tisztálkodási dolgok. Tehát, hogy nagyon komoly szocializációs hátránnyal indulnak, és ezeket a dolgokat próbáljuk különböző módszerekkel, és
1: felzárkóztatni?
3: Igen, felzárkóztatni. Ez most furának fog tűnni, de van olyan kislányunk, akinek a körmei állandóan nagyon hosszúak és koszosak, és akkor hát igen, előveszünk egy ilyen, hát van ilyen manikűrös lapunk, és akkor megmutatjuk azt, hogy hogyan kell helyesen ápolni a körmöket, és akkor segítünk neki. Lefertőtlenítjük a körömcsipeszt, és akkor szépen neki állunk. Van, hogy először nem akarja, de akkor azzal tesszük kedvessé ezt a tevékenységet, vagy nem is tudom, hogy nevezzem, hogy hát, de van áttetsző köröm lakunk, és gyönyörűen fog csillogni a körmöt, hogyha most ezt levágjuk. Van olyan lányunk, aki a hetes minket egy picikét túlzásba visz, és akkor megmutatjuk neki, hogy milyen szép az a smink, ami közelebb áll a természetességhez, és hogy az mennyire kihangsúlyoz, és hogy milyen szép a bőre. Vagy legyen így a haj, és akkor egymás fésűjét használják, és így megfertőzhetik egymást tetűvel. Tehát, hogy rengeteg ilyen alapvető dolog van, de ugyanígy van, hogy például a tegnap hetedikes gyerekkel pontos és ellipszilonos és szavakat tanultuk szótagolni, illetve írni, és hogy milyen módszerek vannak. Mert hogy a tanítónéni mindent megtesz, de valahogy az ő kis buksiába nem megy bele. Mert éppen mondjuk kinéz az ablakon, vagy...
2: Nagyon érdekes dolog az is, hogy ezek a gyerekek általában kilógnak a normál kategóriából, és nagyon hamar megbélyegzésre kerülnek, hogy túlmozgásos, vagy figyelemzavaros, vagy egyéb, de neki annyira, ha talán nem ad elég információt, akkor elkezd unatkozni. Saját fiunkkal átéltük ezt, hogy matematikai példa a 10 osztása és a 10 bontása, hogy hogyan tanuljuk meg a 10-es számrendszerben a bontást. És ezt nem értette, hogy mi az, hogy 10-et miért kellene bontani, és egyéb. És hazajött a fiunk, és azon gondolkodtam, hogy mit lehetne mondani, és a fiunk az autó megszállott. 2 éves korában már Timóteusunk előbb hallotta a Land Rover történetét, mint a piroska és a farkast. És akkor csak ennyit találtam ki, hogy fiam, van...
3: És akkor egymás fésűjét használják, és így megfertőzhetik egymást tetűvel. Tehát, hogy rengeteg ilyen alapvető dolog van, de ugyanígy van, hogy például a tegnap hetedikes gyerekkel pontosi és ellipszilonosi és szavakat tanultuk szótagolni, illetve írni, és hogy milyen módszerek vannak. Mert hogy a tanítónéni mindent megtesz, de valahogy az ő kis buksiába nem megy bele. Mert éppen mondjuk kinéz az ablakon, vagy...
2: Nagyon érdekes dolog az is, hogy ezek a gyerekek általában kilógnak a normál kategóriából, és nagyon hamar megbélyegzésre kerülnek, hogy túlmozgásos, vagy figyelemzavaros, vagy egyéb, de neki annyira, ha tanár nem ad elég információt, akkor elkezd unatkozni. Saját fiunkkal átéltük ezt, hogy matematikai példa a 10 osztása és a 10 bontása, hogy hogyan tanuljuk meg a 10-es számrendszerben a bontást. És ezt nem értette, hogy mi az, hogy 10-et miért kellene bontani, és egyéb. És hazajött a fiunk, és azon gondolkodtam, hogy mit lehetne mondani, és a fiunk az autó megszállott. 2 éves korában már Timóteusunk előbb hallotta a Land Rover történetét, mint a piroska és a farkast. És akkor csak ennyit találtam ki,

0: általában kilógnak a normál kategóriából, és nagyon hamar megbélyegzésre kerülnek, hogy túlmozgásos, vagy figyelemzavaros, vagy egyéb, de neki annyira, ha tanár nem ad elég információt, akkor elkezd unatkozni. Saját fiunkkal átéltük ezt, hogy matematikai példa a 10 osztása és a 10 bontása, hogy hogyan tanuljuk meg a 10-es számrendszerben a bontást. És ezt nem értette, hogy mi az, hogy 10-et miért kellene bontani, és egyéb. És hazajött a fiunk, és azon gondolkodtam, hogy mit lehetne mondani, és a fiunk az autó megszállott. 2 éves korában már Timóteusunk előbb hallotta a Land Rover történetét, mint a piroska és a farkast. És akkor csak ennyit találtam ki, hogy fiam, van 10 autód, és 2 garázsod. Hogy áll be a 10 autó?
1: Aha.
0: És abban a pillanatban azt mondta, egyikbe beáll egy, akkor a másikban. Azt mondta, apa, bár mekkora lehet a garázs? És akkor elkezdett ő már azon gondolkodni, hogy azonos autónyi fér be egy garázsba, tehát, hogy mind a 2 garázsba, mondom, akár beleférhet úgy is, hogy 10 autó egy helyre, és a másikra nem áll semmi, és egészen úgy, hogy te osztod el, hogy hogy férnek be. És elővettük a 10 autót, és csináltunk 2 garázst. Pillanatok alatt megoldotta, és utána már ő nem a 10-es bontás volt a probléma, hanem azt kérdezte, hogy tanárnéni, ez a garázsos feladat? És a tanárnéni meg nem tudta, hogy mi az a garázsos feladat.
1: Óriási. Nagyon köszönöm, hogy ezt felhoztad. Én tudom azt, hogy saját gyermekeitek kapcsán, a magatok kapcsán is, tehát a saját példátok kapcsán is tudtok ebben a témában sok érdekességet megosztani, és azt is nagyon köszönöm, Dorka, hogy a tanodáról így ilyen dolgokat elmeséltél, szóval elképesztő munkát végezhettek ti ott hosszú évek óta, tehát amikor nem arról van szó, hogy a kémia tankönyv 83. oldalán nyisd ki, és akkor kezdjük öt, hanem körönvágással kezdjük, szóval ez hihetetlenül szép történet, akkor is, hogyha nagyon nehéz. Lejárt az időnk, de akkor hadd kérjelek arra benneteket, hogy folytassuk onnan, hogy a különleges bánásmódot igénylő gyerekekkel foglalkoztok a tanodában, Dorka, ahogy foglalkoztok. Bocsánat, nem sok ember tud róla, ti dolgotok, ti gondotok. De mi van az iskolában, mi van a sportban, mi van a játszótéren, amikor ezek a gyerekek ugyanúgy ott megjelennek? Mi erről a véleményetek és a meglátásotok? Folytassuk innen. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm is a lehetőséget.
2: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sans műsorán.
2: A következő percekben Darko Kreiner királyságbeli kommunikáció című tanításának második részét hallhatjuk.
3: As we were looking at our last session, we, I believe, are beginning to see how complex each of us are.
4: Hiszem, hogy most már az előző tanítás fényében kezdjük érteni, mennyire összetettek vagyunk valamennyien.
3: So much so that, no, that's tomorrow. Go back to the last slide from where we left off, with the circles overlapping.
4: Az átfedő körökhöz megyünk vissza.
3: So complex that we can have 200 people in a room like this.
4: Annyira összetettek vagyunk, hogy lehet egy teremben 200 ember, egy ilyen közegben.
3: And all 200 of us could look at the same thing.
4: És mind a 200-an megnézhetjük ugyanazt a dolgot.
3: And see something a little different.
4: És kissé másként látjuk mindannyian.
3: It doesn't make communication impossible.
4: Ez nem teszi lehetetlenni a kommunikációt.
3: But it certainly makes it challenging.
4: Csak kicsit nagyobb kihívást jelent.
3: Okay. In World War II, England, a general and a young lieutenant got on a train.
4: Angliában egyszer egy tábornok és egy ilyen hadnagy felszállt ugyanarra a vonatra.
3: And the general and his young lieutenant sat in the train car across from an old grandmother and her beautiful granddaughter.
4: Velük szemben ugyanabban a kupéban ült egy nagymama egy nagyon szép unokájával, leányzóval.
3: As the train passed through a dark tunnel.
4: Amikor a vonat egy sötét alagúton ment keresztül.
3: There was 10 seconds of total darkness.
4: Volt 10 másodpercnyi teljes sötétség.
3: And you could hear two things.
4: És két dolgot lehetett hallani.
3: In those seconds of darkness.
4: Ebben a 10 másodpercnyi sötétségben.
3: The first was a
4: az első, ez volt, hogy
3: followed immediately by a
4: azonnal azután utána rögtön ez volt.
3: When the train came out of the tunnel.
4: Amikor a vonat kiért az alagútból.
3: And light filled the train car.
4: És újra világos lett a kupéban.
3: Everyone looked at each other.
4: Mindenki egymásra nézett.
3: And had a different perspective.
4: És mindenki másképpen képzelte el az eseményeket a sötétben.
3: The young lady was flattered that the young lieutenant would kiss her.
4: Az ifjú hölgy hízelgőnek érezte, hogy a fiatal tiszt megcsókolta.
3: But she was embarrassed that her grandmother slapped him.
4: De zavarban volt amiatt, hogy a nagymamája felpofoszta ezért.
3: The grandmother was angry that the young lieutenant would be so aggressive, so forward.
4: A nagymama nagyon haragudott azért, hogy ilyen rámenős a fiatal tiszt.
3: But she was pleased that her granddaughter retaliated, put him in his place.
4: De nagyon örült annak, hogy az unoka leánya elég talpra esett volt és felpofoszta ezért a fiatal tisztet.
3: The general was impressed that his young lieutenant showed such courage in kissing this beautiful young girl.
4: A tábornok büszke volt a fiatal tisztjére azért, hogy ilyen rámenős volt és bátor és megcsókolta az ifjú hölgyet.
3: But he was confused as to why the grandmother slapped him.
4: De nem tudta, hogy ezért a nagymama miért őt pofozza fel.
3: But after the event,
4: de az események után,
3: the young lieutenant sat there quite pleased.
4: Nagyon elégedetten ült a fiatal tiszta helyén.
3: Because in that brief moment of darkness,
4: mert abban a sötét rövid időszakban,
3: he had the opportunity to kiss a beautiful girl.
4: Lehetősége volt megcsókolni egy gyönyörű lányt.
3: And slap his general.
4: És közben pofon vágni a tábornokát.
3: The exact same event.
4: Ugyanaz az esemény.
3: And four people saw it four different ways.
4: És a négy ember egészen másképpen látta ugyanazt.
3: And that's the way it is in life.
4: És az életben is így van ez.
3: We have to really learn to develop our discernment.
4: Fontos, hogy megtanuljuk jól felismerni a helyzeteket és dolgokat.
3: And I believe as we all continue to grow in maturity in Christ,
4: hiszem, hogy ahogy mindannyian az érettség felé haladunk Krisztusban,
3: we will all learn to come from our extremes, individual backgrounds, and begin to start moving closer and closer to the mark, which is our high calling in Christ Jesus.
4: Egyre jobban meg fogjuk mindannyian tanulni az, hogy ami nagyon szélsőséges hátterünkből és egyéni felépítettségünkből egyre közelebb kerüljünk egymáshoz és a középponthoz, ami tulajdonképpen a nagyságos elhívásunk Krisztusban.
3: Is this process going to require us to change?
4: Ez a folyamat azt követeli, hogy változzunk?
3: Absolutely.
4: Teljesen ezt követeli tőlünk.
3: It's called maturing.
4: Ezt úgy nevezik, hogy érlelődés.
3: Growing in Christ.
4: Növekedés Krisztusban.
3: Now let's quickly look at some very practical principles or responsibilities that we share in this process.
4: Most nézzük meg nagyon gyorsan, milyen kötelességei vannak a feleknek a kommunikáció folyamatában.
3: As we've already said, we want to understand this idea of common ground and finding common ground.
4: Ahogy már mondtuk, meg kell értenünk, mennyire fontos megtalálni a közös nevezőt.
3: We understand this process is a two-way process. It takes two to communicate.
4: Tudjuk, hogy két irányú dolog a kommunikáció, hiszen az mind a ketten beszélgetnek egymással, ugye?
3: The next power principle is don't invalidate feelings.
4: A következő elv az, hogy ne tekintsd érvénytelennek, tehát nem előzd az érzelmek érvényességét.
3: We are all creatures that are emotional in design.
4: Vagy létjogosultságát, tehát mindannyiunkat úgy tervezett meg Isten, hogy érzelmi lények legyünk.
3: And feelings in and of themselves are not right or wrong.
4: És az érzések önmagukban se nem jók, se nem rosszak.
3: They are what they are.
4: Hanem azok, amik.
3: And they energize and give passion to life.
4: És ezek erőt adnak és megerősítenek minket az életben.
3: If without feelings we'd be like robots.
4: Érzelmek nélkül olyanok lennénk, mint a robotok.
3: Right? And so feelings give passion to life.
4: Tehát az életet az érzések miatt éljük szenvedélyesen.
3: And it is very easy for us to invalidate each other's feelings in this communicative process.
4: És nagyon könnyen megesik a kommunikáció folyamatában, hogy egymás érzéseinek a létjogosultságát kétségbe vonjuk.
3: How do we do that?
4: Hogyan tesszük ezt?
3: It looks like this.
4: Így néz ki.
3: My spouse or my child is upset.
4: Hogyha mondjuk mérges a házastársam vagy a gyerekem.
3: And I say, don't feel that way.
4: És azt mondom, ne érezz így.
3: You shouldn't feel that way.
4: Neked nem kéne így érezni.
3: That's not true.
4: Ez nem igaz, amit érzel.
3: See, that's invalidating their feelings.
4: Tehát ezzel kétségbe vonom, hogy ő érezheti azt, amit.
3: And I was a parent for my daughter was probably 12 years old before I finally realized what I was doing.
4: És a lányom körülbelül 12 éves volt, mire rájöttem, hogy mit csinálok vele.
3: I hurt her feelings one day.
4: Egy nap megbántottam az érzéseit.
3: She was going around the house pouting, you know what that looks like.
4: És tudjátok, ilyen durcással járkált a házban, levigyeztett a tajakkal.
3: And I would go outside and she'd be looking through the window.
4: Mikor kimentem, így nézett ki az ablakon.
3: And I would come inside and she'd be sitting on the couch looking at me.
4: És akkor, mikor bejöttem, akkor ott ült a heverőn és így nézett rám. Tehát megbántottam az érzéseit.
3: And what I've been doing that for years.
4: És én éveken át csináltam ezt.
3: And I didn't realize what I was doing.
4: És nem is jöttem rá.
3: My attitude was like, oh, you know, no big deal.
4: Úgy álltam ehhez hozzá, hogy nem nagy dolog.
3: Oh, just get over it.
4: Hát lépj túl rajta.
3: You shouldn't feel that way. It's your problem, not mine.
4: Nem kéne így érezned, ez a te problémád, nem az enyém.
3: And so this, I don't know why this day was any different, but it was.
4: Nem tudom, hogy ez a nap miért volt más, mint a többi, de más volt.
3: And I said, Amy, why are you? You're obviously upset. You're telling me you're upset. Why are you upset?
4: Megkérdeztem, hogy miért vagy olyan mérges? Hát látszik rajtad, hogy mérges vagy.
3: And she told me something that I had said or done. I don't even remember.
4: És akkor mondott nekem valamit, hogy én mit mondtam, neki nem is emlékeztem már rá.
3: I tried a different approach.
4: És megpróbáltam egy másik megközelítést ekkor.
3: Believe it or not.
4: Akár hiszitek, akár nem.
3: I said,
4: azt mondtam.
3: Amy, I'm sorry I made you feel that way.
4: Amy, én sajnálom, hogy ilyen érzést keltettem benned.
3: Do you forgive me?
4: Megbocsátasz nekem?
3: And she said, yes.
4: És azt mondta,
3: she jumped up and
4: igen.
3: Immediately she was herself.
4: És felugrott, és azonnal már a régi önmaga volt.
3: And I began to realize, wow, that was so easy.
4: És kezdtem rájönni, hogy hű, hát ez egész könnyű volt.
3: I hurt my daughter's feelings.
4: Megbántottam a lányom érzéseit.
3: I didn't mean to.
4: Nem akartam.
3: I was being a typical male, insensitive, you know, donkey.
4: Tipikus, hímnemű, érzéketlen szamár voltam.
3: And all I had to do was simply not invalidate her feelings.
4: És egyszerűen csak az volt a dolgom, hogy ne vonjam kétségbe, hogy ő érezheti ezt.
3: Here's the power principle.
4: Íme az erőteljes alapelv.
3: I don't have to agree with her feelings.
4: Nem kell egyetértenem az érzéseivel.
3: I just have to understand them. I just have to understand them.
4: Elfogadom őket, anélkül, hogy érteném.
3: Now this problem has plagued my marriage for many years too.
4: Ez a probléma a házasságomat is sújtotta több éven keresztül.
3: Because what my wife needs from me.
4: Mert a feleségemnek arra van szüksége.
3: It's not really for me to agree with everything she feels and thinks.
4: Tehát nem arra van szüksége, hogy mindennel egyet értsek, amit érez és gondol.
3: But it helps, it greatly helps the communicative process if I take the time to listen and understand.
4: De nagyon sokat segít a kommunikáció folyamatában, ha időt szánok arra, hogy meghallgassam őt és megértsem.
3: So that looks like, so is this what you're feeling still?
4: Tehát ez így néz ki. Az érzéseid ezt és ezt mondják.
3: Is this why you're feeling what you're feeling?
4: És ezért érzed úgy magad, ahogy.
3: Wow, I understand.
4: Értem.
3: You see, I didn't agree.
4: Nem értettem egyet vele.
3: I don't have to agree.
4: Nem is kell.
3: That's not the point.
4: Nem ez a lényeg.
3: The point is, don't invalidate the feelings.
4: Az a lényeg, hogy ne kérdőjelezd meg, hogy ő azt érezheti.
3: What was I doing before? What was I doing before?
4: Előtte mit csináltam korábban?
3: You shouldn't feel that way.
4: Nem kéne így érezned.
3: Oh, that's not true.
4: Ez nem igaz.
3: And all I did was made her feel worse.
4: És ettől csak rosszabbul érezte magát.
3: Because now whatever she's feeling is even worse because now I'm insensitive and I, you know, I'm not listening to her.
4: Mert most már még rosszabb az érzése, ami addig is volt, mert most már érzéketlen is vagyok és nem értem meg őt.
3: Does that make sense?
4: Érthető?
3: And I should hope every woman in this room would say yes, amen.
4: Én azt remélem, hogy a teremben minden nő azt fogja mondani, hogy igen, amen.
3: I did this to my 7-year-old son just 2 days ago.
4: Pár évvel ezelőtt a fiammal is ezt csináltam.
3: I said something.
4: Amikor 7 éves volt, mondtam valamit.
3: I hurt his feelings.
4: Megbántottam az érzéseit.
3: And what I started to do?
4: És aztán azt kezdtem el,
3: he started crying.
4: Hogy ő elkezdett sírni.
3: I said, oh, wah, wah, wah, you little baby.
4: És ezt mondtam neki, hogy na, te kis baba.
3: And he started crying even harder.
4: És ettől még jobban bőgött.
3: I said, stop being a little baby boy. You're 7.
4: Mondom, hagyd abba, nem vagy már csecsemő, 7 éves vagy.
3: And he cried even harder.
4: És még jobban bőgött.
3: And all of a sudden, it's like, I'm invalidating his feelings.
4: És aztán hirtelen rájöttem, hogy most megkérdőjelezem az érzéseit.
3: And I had to repent.
4: Meg kellett térnem.
3: I went and found him.
4: Megtaláltam őt valahol.
3: I said, Lennon.
4: Azt mondtam, Len.
3: What are you feeling?
4: Mit érzel?
3: And he told me what he was feeling.
4: Akkor elmondtam, mit érez.
3: I heard his feelings.
4: Meghallgattam, hogy megbántottam őt.
3: And I said, I'm sorry, I hurt your feelings.
4: És mondtam neki, hogy sajnálom, hogy megbántottalak.
3: I don't believe you.
4: És azt mondja, nem hiszem.
3: I really mean it.
4: De komolyan így gondolom, tényleg.
3: And if I ever do that to you again,
4: és ha újra ezt csinálom veled,
3: you just simply point that out to me that I am breaking my promise.
4: Akkor egyszerűen mutass rá, hogy megszegtem az ígéretemet.
3: And I will immediately apologize and repent.
4: És akkor azonnal bocsánatot fogok kérni.
3: If it happens again, it will be because I'm not thinking, I'm not.
4: Mert akkor azért történik meg újra, mert éppen nem figyelek oda.
3: But son, I love you, and I don't want to. I want to understand you.
4: De fiam, én szeretlek téged, és meg akarlak érteni.
3: Amen? You understand this principle?
4: Értitek ezt az alapelvet?
3: It's huge.
4: Ez egy nagyon-nagyon jelentős.
3: Because if we invalidate each other's feelings long enough,
4: mert hogyha elég sokáig kérdőjelezzük meg a másik érzésének a jogszerűségét,
3: we become harder and harder towards each other.
4: Akkor egyre jobban megkeményedünk egymás iránt.
3: It's the exact opposite of what we want to try to do in the kingdom.
4: És ez pont az ellenkezője annak, amit a királyságban el akarunk érni.
3: Instead of moving closer together, we start moving further apart.
4: Ahelyett, hogy egyre közelebb kerülnénk egymáshoz, egyre távolodunk.
3: Amen? And if we move far enough apart,
4: és hogyha már eléggé eltávolodunk,
3: couples will emotionally divorce.
4: Akkor érzelmileg elválnak egymástól a házastársak.
3: They may be under the same roof,
4: lehet, hogy ugyanazon tető alatt élnek,
3: but they are emotionally divorced.
4: De érzelmileg már elváltak.
3: And of course, that could lead on to an actual physical divorce.
4: És természetesen, hogy sajnálom, hogy megbántottalak.
3: I don't believe you.
4: És azt mondja, nem hiszem.
3: I really mean it.
4: De komolyan így gondolom, tényleg.
3: And if I ever do that to you again,
4: és ha újra ezt csinálom veled,
3: you just simply point that out to me that I am breaking my promise.
4: Akkor egyszerűen mutass rá, hogy megszegtem az ígéretemet.
3: And I will immediately apologize and repent.
4: És akkor azonnal bocsánatot fogok kérni.
3: If it happens again, it will be because I'm not thinking, I'm not.
4: Mert akkor azért történik meg újra, mert éppen nem figyelek oda.
3: But son, I love you, and I don't want to. I want to understand you.
4: De fiam, én szeretlek téged, és meg akarlak érteni.
3: Amen? You understand this principle?
4: Értitek ezt az alapelvet?
3: It's huge.
4: Ez egy nagyon-nagyon jelentős.
3: Because if we invalidate each other's feelings long enough,
4: mert hogyha elég sokáig kérdőjelezzük meg a másik érzésének a jogszerűségét,
3: we become harder and harder towards each other.
4: Akkor egyre jobban megkeményedünk egymás iránt.
3: It's the exact opposite of what we want to try to do in the kingdom.
4: És ez pont az ellenkezője annak, amit a királyságban el akarunk érni.
3: Instead of moving closer together, we start moving further apart.
4: Ahelyett, hogy egyre közelebb kerülnénk egymáshoz, egyre távolodunk.
3: Amen? And if we move far enough apart,
4: és hogyha már eléggé eltávolodunk,
3: couples will emotionally divorce.
4: Akkor érzelmileg elválnak egymástól a házastársak.
3: They may be under the same roof.
4: Lehet, hogy ugyanazon tető alatt élnek.
3: But they are emotionally divorced.
4: De érzelmileg már elváltak.
3: And of course, that could lead on.

0: It's huge.
1: Ez egy nagyon-nagyon jelentős.
0: Because if we invalidate each other's feelings long enough,
1: mert hogyha elég sokáig kérdőjelezzük meg a másik érzésének a jogszerűségét,
0: we become harder and harder towards each other.
1: Akkor egyre jobban megkeményedünk egymás iránt.
0: It's the exact opposite of what we want to try to do in the kingdom.
1: És ez pont az ellenkezője annak, amit a királyságban el akarunk érni.
0: Instead of moving closer together, we start moving further apart.
1: Ahelyett, hogy egyre közelebb kerülnénk egymáshoz, egyre távolodunk.
0: Amen? If we move far enough apart,
1: és hogyha már eléggé eltávolodunk,
0: couples will emotionally divorce.
1: Akkor érzelmileg elválnak egymástól a házastársak.
0: They may be under the same roof,
1: lehet, hogy ugyanazon tető alatt élnek,
0: but they are emotionally divorced.
1: De érzelmileg már elváltak.
0: And of course that could lead on to an actual physical divorce.
1: És természetesen ez az egész egy konkrét jogi elváláshoz vezethet.
0: But it starts with simple things like this, where we're not communicating effectively, we're not communicating well.
1: De ez ilyen apróságoknál kezdődik, amikor nem kommunikáltunk elég jól, elég hatékonyan.
0: Got that principle? Do we have it?
1: Értitek az alapelvet?
0: Okay.
1: Megvan?
0: Don't have to agree, we just have to understand.
1: Nem kell egyetértenetek egymással, csak megérteni kell egymást.
0: The next one, address perceptions, not character.
1: Következő, ne a másik jellemét szólítsuk meg, hanem azt, ahogyan érzékeli a dolgokat.
0: Some years ago, my wife and I were having a lot of conflicts.
1: Néhány évvel ezelőtt nagyon sok konfliktusunk volt a feleségemmel.
0: So we went to a Christian counselor to help, just to get some help, some objective perspective.
1: Elmentünk egy keresztény lelki gondozóhoz, tanácsadóhoz, hogy tárgyilagosan valaki már kivizsgálja a helyzetünket.
0: And he listened to us argue for about 30 minutes.
1: És körülbelül 30 percig hallgatta, hogy vitatkozunk.
0: As we were arguing on the couch, back and forth.
1: Ugye ott vitatkoztunk a heverőn, ülve.
0: Do you realize how much you use the word you? You? You?
1: És akkor megkérdezte ez az illető, hogy rájöttetek, hogy mennyiszer mondjátok, hogy te így, meg te úgy.
0: He says, try this.
1: Azt mondja, próbáljátok meg
0: he
1: a következőt.
0: When you say this, or you do this, this is how it makes me feel.
1: Mondjátok azt, hogy amikor te ezt teszed, vagy ezt mondod, ez bennem ilyen és ilyen érzést kelt.
0: And so we start driving home thinking about that.
1: Úgyhogy úgy mentünk haza, hogy ezen gondolkodtunk útközben az
0: and
1: autóban.
0: When I say, you did this, you did this, how does that make my wife feel?
1: Mert hogyha én ezt mondom a feleségemnek, hogy te ezt csináltad, meg azt csináltad, ettől ő hogy érzi magát?
0: Right, that she's being attacked.
1: Úgy érzi, hogy támadják.
0: And what's she gonna do?
1: Mit fog csinálni?
0: She's gonna defend herself.
1: Meg fogja védeni magát.
0: She's gonna attack back.
1: Visszatámad.
0: Yeah, but you do this, and
1: igen,
0: you do that.
1: Igen, te meg azt csinálod, meg te meg ezt csinálod.
0: And next thing you know, we're fighting you.
1: És utána már megint veszekszünk, hogy te így, meg te úgy.
0: And we were driving back saying, you know, what a revelation.
1: És mentünk hazafele autóval, és hát megértettem a kijelentést.
0: We knew we had a communicative problem.
1: Hogy kommunikációs problémánk volt.
0: A breakdown.
1: Tehát tönkrement a kommunikáció.
0: But we couldn't put our finger on what it was.
1: De nem tudtuk igazán kitalálni, hogy mi volt a baj, mert azt tudtuk, hogy baj van.
0: So now we realize that it's best if we address perceptions and not challenge each other's character or motives.
1: De ezután már elkezdtünk inkább arról beszélni, hogy hogyan érzékeltük azt, amit a másik csinált, ahelyett, hogy az indítékait és a jellemét támadtuk volna meg.
0: If I say, Stella, you know, when this happens, or when this happens, or when you say this, this is how it makes me feel, you see, I'm owning the problem.
1: Tehát most már azt mondom, hogy Stella, amikor ez történik, vagy az, vagy te ezt mondod, vagy teszed, akkor ettől én így érzem magam. Tehát a magamévá teszem a problémát.
0: I'm not saying you're the problem, I'm saying I have a problem.
1: Nem azt mondom, hogy te vagy a probléma, hanem hogy nekem van egy problémám.
0: I'm owning the problem.
1: Tehát elismerem, hogy ez enyém a probléma.
0: She's less likely to get defensive.
1: És akkor már kevésbé lesz védekező.
0: She's more likely to for meaning the conveyance of meaning, for meaning to take place, communication.
1: És akkor már sokkal valószínűbb, hogy kettőnk között igazi kommunikáció, tehát tartalom közlés tud történni.
0: That makes sense?
1: Érthető?
0: Do we got this one?
1: Értitek ezt?
0: Okay. I pray that you would just embrace this by revelation.
1: Imádkozom, hogy ezt kijelentésként tudjátok a magatokévá tenni.
0: Begin to apply it.
1: És kezdjétek el alkalmazni.
0: I don't know why it took me 18 years to figure that one out.
1: Én nem tudom, hogy nekem miért tartott 18 évig, hogy rájöjjek erre.
0: But we were married 18 years before I finally figured this out.
1: Mert hogy 18 éve voltunk házasok, amikor erre végre rájöttem.
0: Praise God, I did.
1: Dicsőség az Úrnak, hogy rájöttem egyáltalán.
0: I wish someone had told me this 18 years earlier.
1: De bárcsak valaki ezt 18 évvel korábban mondta volna nekem.
0: So, these are just a few of the power principles.
1: Tehát még néhány erőteljes alapelv.
0: Very quickly, let's look at some of the
1: gyorsan
0: responsibilities of the sender who's trying to communicate.
1: Nézzük meg a beszélőnek, az üzenet küldőjének néhány kötelességét.
0: First of all, make sure we give all the information.
1: Mindenekelőtt feltétlenül mondd el az összes információt, ami hozzá tartozik.
0: So many times we don't give, we think we've given enough information, but not enough.
1: Nagyon sokszor gondoljuk, hogy elég információt adtunk, de még sincs így.
0: It's

0: job to communicate all the information needed.
1: A mi dolgunk, hogy átadjuk az összes szükséges információt.
0: And not be lazy and just, you know, expect the other person to read our mind.
1: És ne legyünk lusták, és ne várjuk el, hogy a másik olvasson a gondolatainkban.
0: Let's be mindful of our non-verbal, since that's 60% of the communication.
1: Figyeljünk oda a kommunikáció non-verbális, nem szavakkal történő részére, hiszen ez a folyamat 60%-a.
0: Next, let's focus on the receiver's perspective. Remember that diamond, that white star? We're trying to focus on where they're at.
1: Próbáljunk koncentrálni arra, hogy milyen kiindulási pontban van az, aki hallgat minket. Emlékezzetek, ahhoz a fehér csillaghoz kell egyre közelebb kerülni.
0: As we begin to understand this, we will find ourselves changing our strategy on how we communicate with almost anyone on a given team.
1: És hogyha ezt erre rájövünk, hogy ez hogyan van, akkor megváltozik majd az, ahogy egy csapaton belül a különböző tagokkal próbáljuk kommunikálni a dolgokat.
0: Depending on the complexity of what I showed you earlier.
1: Attól függően, attól a nagyon bonyolult összeállítottságtól függően, amit mutattam az előbb.
0: I know some personalities like to hear things, just don't beat around the bush, just say it. Get right to the point, you won't hurt my feelings.
1: Vannak olyan emberek, akik szeretik, hogy egyenesen a lényeget megmondjuk nekik, nem kerülgetjük a forró kását.
0: But that, not all personalities are that way. Not all personalities are that way.
1: De nem mindenki ilyen.
0: Some people you have to really, you know, you have to give a lot of encouragement.
1: Vannak emberek, akiknek nagyon elő kell készíteni, sok bátorítást kell mondani először.
0: Slip in the little bit of truth you're trying to communicate.
1: Aztán be kell csúsztatni közé egy kis igazságot, amit megpróbálunk elmondani.
0: And then follow it up with a lot more encouragement.
1: Aztán még sokkal több bátorítás kell.
0: So it's like a sandwich.
1: Tehát ilyen szendvicsbe kell elmondani
0: az igazságot. A little bit of truth in the spread on the middle.
1: Tehát sok bátorítás alul fölül, és közte egy kis lap, nagyon vékonyan elkent igazság.
0: If we want to communicate meaning, that's the way you have to approach it.
1: És vannak emberek, akiknél, hogyha valóban közölni akartok tartalmat, azt így kell.
0: So the idea there is, for the first time, we're not focusing just on how I think. This isn't, if I'm trying to communicate, it's not about how I think.
1: Tehát az a lényeg, hogy először ne abból induljunk ki, hogy én hogyan gondolkodom. Ha valakivel akarunk valamit közölni, nem az a lényeg, hogy én hogy gondolkodom.
0: Or what works for, what just works for me.
1: Mert ez nekem működik.
0: The responsibility is I have to think about what works for you, and how do you think?
1: De nekem az a dolgom, hogy kitaláljam, hogy neked hogy működött, te. Hogy neked hogy működik, te hogyan gondolkodsz?
0: Next, use positive statements.
1: Aztán használj pozitív állításokat, mondatokat.
0: If the first thing out of our mouth is a negative,
1: hogyha negatív minden, ami a szánkból először kijön,
0: people will automatically become defensive.
1: Akkor az emberek automatikusan right? Védekezni kezdenek, így
0: van? Doesn't matter if you're male or female,
1: akár milyen nemű az ember,
0: young or old,
1: akár fiatal, akár idős,
0: or anything else, we're all the same.
1: Vagy bármi más, mindannyian egyformák vagyunk ebben.
0: Everyone likes to be spoken to in a positive, respectful manner.
1: Mindenki szereti a pozitívan és tisztelettel beszélnek hozzá.
0: And nobody likes to be attacked.
1: És senki se szereti, ha támadják.
0: Amen?
1: Így van.
0: Okay. Next.
1: Aztán.
0: Use descriptive words, like I've shared earlier.
1: Írjatok leíró szavakat, szóképeket.
0: So powerful.
1: Nagyon erőteljesek.
0: Next, avoid trigger words.
1: Kerüljétek azokat a szavakat, amik kicsapják a biztosítékot a másik.
0: Everyone knows what a trigger is on a gun.
1: Mindenki tudja, hogy mi a ravasz ugye a piszkoljon.
0: Well, trigger words are like pressing the trigger on a gun.
1: Azokat a szavakat gondolom itt, amelyek olyanok, mintha meghúznánk a ravaszt egy embernek a működésében.
0: And communication isn't about who's the fastest to draw and shoot.
1: És ugye a kommunikációban nem az a lényeg, hogy ki tudja gyorsabban előrántani pisztolyát.
0: In fact, it's better not to pull the gun out of the holster if you want to communicate.
1: Tudjátok, amikor kommunikálni akartok, inkább egyáltalán ne vegyétek elő a pisztolyt.
0: And we all have different words that trigger an anger or response out of us, defensiveness.
1: Mindannyiunkból más robbantja ki vagy a haragot, vagy a védekezést.
0: And there's a lot of words that are common to us all.
1: És van nagyon sok szó, ami mindenkinél kirobbantja ezt a hatást.
0: So for example, if my wife gets angry,
1: például, amikor a feleségem haragossá válik,
0: and she says,
1: és azt mondja,
0: you always,
1: te mindig, dur,
0: you never,
1: te soha, dur.
0: Those are trigger words.
1: Ezek ilyen ravasz szavak, ilyen.
0: I immediately get angry.
1: Én azonnal bedühödök erre.
0: Because that ain't true.
1: Mert ez nem igaz.
0: I don't always.
1: Én nem mindig.
0: Don't use never.
1: És nem mondta, hogy soha.
0: That has gotten, that's just so far from the truth.
1: Mert ez annyira távol van az igazságtól.
0: That, guess what? From this moment on, I can't receive another word from you.
1: Hogy képzeld el, mi történik. Ettől a pillanattól kezdve nem tudok elfogadni tőled egyetlen szót se.
0: Has anyone been married more than 6 weeks that doesn't understand what I'm talking about?
1: Az, aki több mint 6 hete házas, biztos érti, miről beszélek.
0: We know how to push each other's buttons.
1: Tudjuk, hogy hogyan kell egymásnál megnyomni a rossz gombot.
0: And once it happens, we don't communicate very well anymore.
1: És miután ez megtörtént, utána már nem lehet jó kommunikáció.
0: So I'm learning to I've had to exclude and eliminate many words from my vocabulary.
1: Úgyhogy megtanultam azt, hogy a szótáramból nagyon sok szót törölni kell.
0: As has my wife.
1: És a feleségemnek is.
0: Amen.
1: Így van.
0: Trigger words, they're deadly, and there's racial trigger words.
1: Vannak faji vonatkozású vagy etnikai jellegű ilyen kirobbantó szavak.
0: Emotional trigger words.
1: Vannak, amik az érzelmekre hatnak nagyon rosszul.
0: Gender, I mean, every one of the things we talked about.
1: Vannak különböző nemekre ható ilyen negatív szavak, kirobbantó szavak.
0: It's the language of the devil.
1: Ez az ördögnek a nyelvezete.
0: Amen. And so we have to. Finally, we need to ensure adequate feedback.
1: Végül pedig biztosítanunk kell, hogy megfelelő visszajelzést kapunk.
0: So in other words, it's the sender's responsibility to make sure that feedback loop is closed.
1: Más szóval a beszélőnek, tehát a küldőnek a feladata az, vagy kötelesség, hogy biztosítsa, hogy a körbe zárul.
0: How do I do that?
1: Hogyan tehetem
0: ezt? Very simple. Ask questions.
1: Nagyon egyszerű kérdést kell feltenni.
0: Jesus was always asking questions.
1: Jézus mindig kérdezett.
0: So if I'm communicating with Polly.
1: Tehát ha én Polly-val beszélgetek?
0: Very simple.
1: Nagyon egyszerű.
0: Polly, what did you hear that I just said or?
1: Polly, mit értettél meg abból? Hogy értetted azt, amit mondtam?
0: What do you think?
1: Mit gondolsz erről?
0: You see what I'm saying? I just ask a couple questions just so I can be sure as the sender that he heard what I meant.
1: Tehát néhány kérdést fel kell tenni, hogy én az üzenet küldője biztos lehessek abban, hogy a másik megértette azt, amit én elküldtem.
0: Right? So this idea of well, I told you yesterday.
1: Mondtam nektek tegnap.
0: And I wasn't even in the room.
1: Nem is voltam a teremben.
0: And the loop was never closed.
1: És utána nem zártuk be a kört.
0: Yeah, that was the sender's breakdown, that one.
1: Akkor, tehát az üzenet küldőjének a hibája, hogyha elmentem és nem zártam be a kört.
0: Let's move on to the listener's responsibility.
1: Na, akkor a hallgatónak a kötelességei.
0: Okay, next, there you go. The Bible says that we are to be quick to listen, slow to speak, slow to anger.
1: Azt mondja a Biblia, hogy legyünk gyorsak a hallásra, lassúak a szólásra és lassúak a haragra.
0: I believe God has given us 2 ears and 1 mouth so that we listen twice as much as we speak.
1: Én hiszem, hogy Isten azért adott nekünk 2 fület és 1 száját, hogy kétszer annyit figyeljünk oda másokra, mint amennyit beszélünk.
0: And this is something we definitely are not taught how to do.
1: És ezt aztán tényleg nem tanította nekünk meg senki.
0: In school we learned to read.
1: Az iskolában megtanultunk olvasni.
0: We learned to write.
1: Írni.
0: We learned to public speak.
1: Megtanultunk nyilvánosan beszélni.
0: But rarely have we ever taught how to listen.
1: De nagyon ritkán tanítottak meg bárkit arra, hogy hogyan kell meghallgatni valakit.
0: And it's a vital communicative skill in the kingdom of God.
1: És ez egy alapvető kommunikációs készség Isten királyságában.
0: Beware of our own biases.
1: Legyünk tudatában saját előítéleteinknek.
0: And I just shared with you just little examples as this continues in my life.
1: Elmondtam nektek néhány apró példát arról, hogy az én életemben ez hogy nézett ki.
0: When I realized I had a bias as a man towards a woman.
1: Amikor rájöttem, hogy én, mint férfi, előítélettel vagyok a nők iránt.
0: I had biases in other areas, and God just starts to show those things to us.
1: Más területeken is voltak ilyen előzetes elképzeléseim, és Istennek meg kellett ezeket mutatnia nekem.
0: We're not usually aware of these. These are usually subconscious.
1: Általában nem vagyunk ezeknek tudatában, ezek tudatalattiak bennünk.
0: But if we let the light of the Holy Spirit shine into our hearts, He will begin to reveal these biases.
1: De hogyha engedjük, hogy a Szent Szellem belevilágítson a szívünkbe, akkor ő meg fogja nekünk mutatni ezeket az előzetes felfogásokat, fogalmakat.
0: What do we do when the Lord reveals a bias to us?
1: Mit teszünk, mikor az Úr megmutat nekünk egy előítéletet?
0: We repent.
1: Megtérünk belőle.
0: Repent. Say, Lord, I am changing my direction. I will no longer go down that road any longer.
1: Azt mondjuk, Uram, irányt változtatok, többet nem fogok ezen az úton járni.
0: Next, empathetic listening.
1: Beleérző módon kell hallgatni a másikat, ez a következő pont.
0: This is a special kind of listening.
1: Ez egy nagyon különleges fajta odafigyelés.
0: It's listening to understand, not to respond.
1: Amikor nem azért hallgatod meg, hogy válaszolj rá, hanem hogy megértsd, mit akar mondani.
0: Because most of what we think is listening isn't listening.
1: Mert többnyire az, amit mi odafigyelésnek gondolunk, az nem is az.
0: Most of the listening we do is to respond.
1: Általában azért figyelünk a másikra, hogy tudjunk mit válaszolni.
0: Let me just hear enough of what's being said so that I can tell you what I think.
1: Hadd hallgassam meg, mit akarsz mondani, azért, hogy elmondhassam neked, hogy én mit gondolok erről.
0: Empathetic listening is not listening to respond, it's listening to understand.
1: A beleérző meghallgatás az azért történik, hogy megértsem a másikat, nem azért, hogy válaszolni tudjak neki.
0: It's getting at not what the words are.
1: Amikor nem azt akarom felfogni, mit mondanak a szavak.
0: Cut through all of the rest of that. What does that person really mean to say?
1: Hanem azt akarom kideríteni, hogy mit is akart igazából az a másik nekem mondani.
0: And again, all of us are so complex.
1: És erről is elmondhatom, az egész annyira összetett.
0: This has resulted, for example, in my marriage.
1: Például az én házasságomban ez oda vezetett.
0: Where I have to not purposely make a decision not to get wrapped around details.
1: Hogy el kellett döntenem szándékosan, hogy nem fogok belebonyolódni részletekbe.
0: And whether I think those details are accurate or inaccurate.
1: És nem akarom eldönteni, hogy az adott részletek éppen pontosak vagy pontatlanok.
0: You see, from my perspective, if my wife says something and it's not accurate.
1: Az én szempontomból, ha a feleségem mondott valamit, és nem éreztem azt pontosnak,
0: I take issue with that.
1: Akkor ebből azonnal ügyet
0: That's
1: csináltam. Ez nem igaz.
0: Okay, and all communication stops.
1: És akkor a kommunikációnak ott rögtön vége.
0: What I began to realize over here on her world,
1: amikor elkezdtem az ő világába belehelyezkedni, és onnan rájöttem,
0: details are important.
1: Hogy a részletek nem fontosak.
0: She couldn't care less if she said something that wasn't technically correct.
1: Akkor már utána messze nem érdekelt, hogy amit éppen mondott, az tudományosan pontos
0: Because
1: volt, vagy nem.
0: Because she wants me to understand what she means.
1: Ő csak azt akarja, hogy megértsem, hogy mire gondol, mit akar elmondani.
0: I'm listening to what she says.
1: Nem arra figyelek, amit mond.
0: She doesn't care about the words and the details of whether that was technically right or wrong.
1: Nem érdekelték a részletek és a konkrétan használt szavak.
0: It's the meaning that's important.
1: Pontosan ezek mit jelentenek, hanem az üzenet volt neki a lényeg. Tehát próbáljátok az üzenetet megérteni.
0: Amen? Wow, that's challenging for me, for my personality.
1: Ez nekem az én személyiségemmel nagy kihívás.
0: Or anyone has to see, it's analytical or whatever. I mean, you know, truth is important to us, and it's got to be right.
1: Stephen, hasonlóan én is ilyen elemző típus vagyok, én nekem fontos, hogy valami úgy van, vagy nem úgy van pontosan.
0: God didn't make her that way.
1: De Isten a feleségemet nem ilyenre csinálta.
0: So I practice empathetic listening.
1: Tehát amikor gyakoroljuk a beleérző odafigyelést,
0: I have to look beyond the details of what's being said.
1: Akkor ugye túl kell néznem az elhangzottak részletein.
0: And listen for and understand what she means.
1: És arra kell odafigyelnem, hogy megértsem, hogy mit akart mondani.
0: Because that's all that's important really in the end.
1: Mert igazából végső right? soron csak ez fontos.
0: If she can convey to me where I understand what she means, we've communicated.
1: Hogyha ő el tudja nekem úgy mondani a dolgokat, hogy megértsem, hogy mit akart vele.
0: If not, what happens is I get wrapped around the axle. If you understand, a tire blows and it wraps around the axle.
1: Akkor kommunikáltunk, de ha ez nekem nem sikerül, akkor olyan lesz a kommunikáció, mint a tengelyre felcsavarodott gumiabroncs.
0: And if in our communication the tire blows and I wrap around the axle, the car comes to a screeching halt.
1: És tudjátok, hogy ilyen esetben az autó ilyen nyikorgások közepette áll meg.
0: Right? No communication is going to take place.
1: És akkor nem történik kommunikáció.
0: So I have a responsibility as a listener.
1: Tehát ezek az odafigyelőnek a kötelességei.
0: Does she have a responsibility as a sender?
1: Tehát van a küldőnek is kötelessége.
0: To try to be as accurate as she can.
1: Hogy próbálja lehető legpontosabban mondani, amit akart.
0: Give all the information.
1: Mondja el az egész információt.
0: Help me with word pictures.
1: Segítsen nekem szóképekkel.
0: Yes, I have a responsibility too.
1: És nekem is, mint hallgatónak van kötelességem.
0: I have to make choices to be disciplined.
1: Tehát el kell döntenem, hogy fegyelmezett leszek.
0: Ask questions.
1: Kérdéseket teszek fel.
0: Until I can get at what she really means.
1: Amíg igazán meg nem tudom, hogy mit akart nekem mondani.
0: Amen? Don't draw premature conclusions.
1: Ne vonjatok le túl hamar következtetéseket.
0: That's listening. We think it's listening, but it's not listening.
1: Tehát azt gondoljuk, hogy ez is odafigyelés, pedig nem az.
0: Because the person hasn't even finished telling us what they're telling us, and we're already drawing conclusions.
1: Mert már mielőtt a másik befejezte volna a mondandóját, mi már kezdünk következtetésekhez megérkezni.
0: We're already finishing their sentences before they finish their sentences.
1: Mi már befejezzük a mondataikat, mielőtt ők befejezik.
0: We're already telling them, giving a feedback and telling them what they mean before they tell us what they mean.
1: Mi már visszajelzést adunk arról, hogy mit akartak mondani nekünk, mielőtt még igazán elmondták volna, hogy mit akarnak mondani.
0: And that's not listening.
1: És ez nem odafigyelés.
0: Listening is to be quiet and listen.
1: Az odafigyelés az, amikor csendben vagyunk és odafigyelünk.
0: You know, you ever watch? We do this all, I think, but sometimes it's easier to see it in others.
1: Ugye nagyon sokszor csináljuk ezt, de másokban könnyebb észrevenni.
0: Where someone's being cut off, they don't have a chance to finish their sentence before someone's jumping in and cutting them off.
1: Amikor valaki beszél, de nem tudja soha befejezni a mondatait, mert a másik mindig közbevág és befejezi.
0: Okay, that's not listening.
1: Ez nem odafigyelés.
0: It's not empathetic listening.
1: Ez nem beleérző odafigyelés.
0: It's drawing conclusions prematurely.
1: Hanem ez túl korán következtetések levonása.
0: And we're almost certain to make mistakes.
1: És ilyenkor majdnem biztos, hogy hibákat követünk el.
0: Don't become defensive.
1: Ne legyetek védekezők, ne menjetek át védekezőbe.
0: As a listener, it requires discipline.
1: A meghallgató részéről ez fegyelmet követel.
0: Especially if you get hit by a trigger word.
1: Különösen, ha egy olyan szót hallunk, ami nálunk kicsapja a biztosítékot.
0: Or if the information coming at us is less than factual.
1: Vagy hogyha az információ, ami elérkezik hozzánk, az nem eléggé pontos, nem eléggé hatékony.
0: Or if I'm getting some of those you words, you.
1: Vagy egy ilyen, hogy tudod, te így, meg te úgy.
0: Right? It's so easy for us to become defensive.
1: Ilyenkor nagyon könnyen védekezővé válunk.
0: And it takes great discipline of the Holy Spirit not to become defensive.
1: És a Szent Szellemtől van szükségünk nagy fegyelmezési képességre ahhoz, hogy fegyelmezettek legyünk és odafigyeljünk.
0: Next is also the listener's responsibility to close the loop.
1: A hallgatónak is kötelessége bezárni a kört egyébként.
0: How do we do that?
1: Hogyan teszi?
0: Same thing, ask questions.
1: Ugyanúgy kérdéseket tesz fel.
0: This is what I heard you say.
1: Én így hallottam, hogy te ezt mondtad.
0: Is this what you mean?
1: Valóban ezt értetted alatta?
0: Is this correct?
1: Jól értem?
0: Right? And the person will say, no, I'm sorry, I misunderstood, we miscommunicated.
1: És akkor ő azt mondja, nem, elnézést, akkor rosszul mondtam.
0: Or they're going to say, yes, it's exactly right.
1: Vagy azt mondja, igen, pontosan ezt akartam mondani.
0: You see how important it is to close the loop?
1: Tudjátok, nagyon fontos a kört bezárni.
0: Both the sender and the receiver have a responsibility to close the loop.
1: A küldő és a befogadó részéről is fontos bezárni a kört.
0: In kingdom communication.
1: A királyság beli kommunikációban.
0: Yeah, we're not talking about the world. The world couldn't care less about half this stuff.
1: Nem kell foglalkoznunk a világgal, mert a világot egyáltalán nem érdekli ezek a dolgok.
0: We're not of this world.
1: Mi nem is vagyunk e világból valók.
0: We love one another.
1: Mi szeretjük egymást Krisztusban.
0: We care one for another.
1: Mi törődünk egymással.
0: In a way that the world can't even understand.
1: Olyan módon, amit a világ meg sem ért.
0: Amen?
1: Így van.
0: So these things are important to us.
1: Tehát ezek csak nekünk fontosak, ezek az elvek.
0: We believe in becoming Christ-like is important.
1: Mi fontosnak tartjuk azt, hogy Krisztusivá váljunk.
0: And would we agree that Jesus was a perfect communicator?
1: És ugye egyetértünk mindannyian abban, hogy Jézus tökéletesen kommunikált.
0: In fact, he was the logos, the word of God, the express image of God.
1: Igazából ő volt a logos, ő volt Istennek a megnyilvánuló képmása.
0: He was God's communication wrapped in human flesh.
1: Ő volt Isten kommunikációja, ami emberi testbe volt csomagolva.
0: Amen.
1: Amen.
0: Okay, I'm going to touch on just a couple things very quickly because
1: nagyon gyorsan néhány dologról szeretnék beszélni.
0: The next thing is the power of expectations, and I covered this fairly thoroughly in the last module.
1: A következő az elvárásoknak az ereje, az előző modulban elég sokat beszéltünk erről.
0: The importance of expectations being spoken so that we're not cruelly reading each other's minds.
1: Tehát az elvárásokkal nagyon fontos, hogy kimondjuk őket, tehát ne próbáljuk egymás gondolatait olvasni.
0: And once we got an expectation outspoken and understood, then we have to negotiate as to is it realistic or unrealistic.
1: És hogyha egy elvárást már kimondtak, akkor azt már meg lehet vitatni, meg lehet érteni, meg kell beszélni, hogy az valószerű vagy nem valószerű.
0: In the last module we emphasized or primarily emphasized marriage.
1: Az előző modulban ezt elsősorban a házassággal kapcsolatban hangsúlyoztuk.
0: But this applies to every kind of kingdom relationship.
1: De ez mindenféle királyságbeli kapcsolatra érvényes.
0: As we said, what's even more challenging is that expectations are constantly changing.
1: Azt is elmondtuk, hogy ez különösen azért kihívás, mert az elvárások folyton változnak.
0: So what I've tried to do in the teams that I've been responsible for over the years.
1: Tehát én azt próbáltam elérni azokban a csapatokban, amelyeket felelős voltam az elmúlt években.
0: I'm constantly asking these kind of questions.
1: Hogy állandóan ilyen kérdéseket tegyek fel.
0: Where are we at? Where do you think you're going? What, you know, talk.
1: Hol tartunk? Szerinted merre megyünk? Beszéljük meg.
0: To get them spoken, to get them understood, and we can talk about them.
1: Tehát el akartam érni, hogy kimondják az emberek az elvárásaikat, azokat mindenki megértse, és utána megállapodjunk, hogy mi is a helyzet.
0: Because koinonia is going to happen only in one place.
1: Mert koinonia csak egy helyzetben jön létre.
0: Where those expectations are spoken and where they've been made reasonable.
1: Amikor az elvárásokat kimondták és azokat elérhetővé tették.
0: How can we have fellowship with each other? Koinonia.
1: Hogyan lehet egymással közösségünk koinonia?
0: If I'm expecting Pauli to read my mind.
1: Hogyha én azt várom a Paulitól, hogy kitalálja a gondolataimat.
0: That's not kingdom, that's cruelty.
1: Ez nem királyság, hanem kegyetlenség.
0: So the devil operates, it's secrecy.
1: Az ördög működik így ilyen titokzatosságban.
0: And after we've talked and got things out in the open.
1: De hogyha megbeszéljük a dolgokat és a világosságra hozzuk,
0: then we have to talk about, is that realistic or not?
1: Akkor meg tudjuk beszélni, hogy ez az elvárás megvalósítható, valószerű vagy nem valószerű.
0: Right? And this is constantly going on with our children, our spouses and other relationships.
1: És a gyerekeinkkel, a házastársunkkal és a mindenki mással való kapcsolatainkban állandóan ezzel küzdünk.
0: Amen. So again, we touched this pretty thoroughly last time.
1: Tehát legutóbb erről elég alaposan beszéltünk.
0: Next is the power of offenses, which Steve talked about in our last session.
1: A következő a botránkozások ereje, amiről Steve elég kiterjedten beszélt az előző tanításban.
0: He did a brilliant job in a very short period of time to touch this important topic.
1: Azt gondolom, hogy a rendelkezésére álló rövid időben kitűnően fejtette ki ezt a témát.
0: First of all, Jesus said offenses will come.
1: Mindenekelőtt Jézus azt mondta, hogy botránkozások pedig lesznek.
0: It's not a question of whether they'll come or not.
1: Nem az a kérdés, hogy lesznek-e vagy nem.
0: The question is what will we do when they come.
1: Az a kérdés, mit csinálunk, amikor jönnek?
0: When they hit us right between the eyes.
1: Amikor így a homlokunk közepén eltalálnak minket.
0: Right? And they come. All kinds of life situations.
1: Jönnek mindenféle élethelyzetben.
0: And this is what the power of offenses can do next.
1: Megnézzük, hogy a botránkozások ereje mit tud csinálni, ugye?
0: Is that filled in?
1: Ezt néztük meg.
0: Here you go. Offenses have the power to do at least three things.
1: A botránkozásnak legalább három dologra van hatalma.
0: They have the power to divide.
1: Egyrészt meg tudnak osztani minket.
0: Which is the devil's primary objective and purpose.
1: Ami az ördög elsődleges célja.
0: They have the power to rewrite history in our minds and memories.
1: Képesek az emlékeinkben, az elménkben átírni az elmúlt dolgokat.
0: I'll never forget the first time this became a powerful revelation to me.
1: Soha nem fogom elfelejteni, amikor először erőteljes kijelentésé vált ez a számomra.
0: I had another elder as a part of an eldership team.
1: Egy ilyen gyülekezeti presbitériumban voltam.
0: I sensed that he was hurt or offended towards me.
1: Éreztem, hogy egy másik vén megharagudott rám valamiért.
0: And what do you do if you know your brother has an offense or an ought against you?
1: Mit csinálsz, amikor érzed, hogy a testvérednek panasza van ellened?
0: What are we commanded to do?
1: Mit parancsol Jézus? Mit kell tenni ilyenkor?
0: Go to your brother.
1: Menj oda a testvéredhez.
0: If I have an offense towards a brother, I'm commanded to go to my brother.
1: Hogyha én sértődtem meg, akkor is menjek oda hozzá.
0: If I know my brother has an offense against me, I'm commanded to go to my brother.
1: És akkor is, hogyha érzem, hogy ő sértődött meg rám, akkor is oda kell mennem hozzá.
0: So there's no getting around this. Jesus is tight.
1: Ezt nem lehet megkerülni, hogy Jézus nagyon határozottan megmondta ezt.
0: Him and his wife and Stella and myself, we sat down.
1: Tehát leültünk, én és a feleségem, ő vele meg a feleségével.
0: I said, brother, I'm sensing there's something wrong there. I just want to get this into the open so we can talk
1: és
0: about it.
1: Mondtam neki, hogy testvérem, én érzem, hogy valami probléma van köztünk. Szeretném, hogyha a világosságra hoznánk és meg tudnánk beszélni.
0: And he started to share what was bothering him.
1: Akkor elkezdte elmondani, mi zavarja.
0: That meeting lasted 8 hours.
1: Ez a közös találkozásunk 8 órán át tartott.
0: Most of what he remembered was not the way it really happened.
1: És a legnagyobb része annak, amire ő emlékezett velem kapcsolatban, az igazából nem is úgy történt.
0: And to me it was a big revelation of the power of an offense to rewrite history.
1: És ez nagy kijelentés volt nekem arról, hogy a botránkozás, a sértődés ereje át tudja írni a múltat.
0: Most of what he remembered was so altered, his memories were so altered by the offense.
1: Tehát a legtöbb dolog, amire emlékezett, annyira nem volt igaz, és annyira megváltoztatta ezeket az ő sértettsége, hogy gyakorlatilag véglegesen átírta az elméjében a múltat ez a dolog.
0: That's why it's so important that we deal with offenses very, very quickly.
1: És ezért olyan nagyon fontos, hogy nagyon-nagyon gyorsan leszámoljunk az ilyen megbántalmakkal.
0: They're so powerful, so toxic,
1: mert ezek annyira mérgezőek és olyan erőteljesek,
0: that after any given period of time it's almost impossible to go back into history and figure out what happened, who did what to who.
1: Hogy akármennyi idő eltelik utánuk, szinte lehetetlen visszatérni addig a pillanatig a múltba és igazán kideríteni, mi is történt.
0: In pastoral counseling and ministry.
1: A pastori szolgálatban, lelki gondozásban.
0: If I'm dealing with offenses that have been there for a while, dealing, you know.
1: Hogyha olyan sérelmekkel foglalkozunk, ami már egy ideje benne van az ember életében.
0: We'll go through forgiveness and ministry.
1: Ugye végigmegyünk a megbocsátáson, imaszolgálaton.
0: Rarely will I go back and try to break down the details of the history.
1: Nagyon ritka az, hogy megpróbálunk oda visszagondolni, és igazán kideríteni, hogy részleteiben hogyan is történt a dolog.
0: Because the history has been changed forever.
1: Mert az a történelem mindörökre megváltozott már.
0: Amen. Does that make sense? That's what Paul says, forgetting the things which lie behind, I press forward towards the mark and the high calling in Christ.
1: Paul azt mondja, hogy ami hátam mögött van, azt elfelejtek, és mindenestől neki gyűrközöm és törekszem előre a Krisztus nagyságos elhívásának a jutalmára.
0: This is very important.
1: Ez nagyon fontos.
0: Only the Holy Spirit can take you back into your history, into your past.
1: Csak a Szent Szellem tud téged visszavinni a múltadba.
0: And show you what really happened.
1: És megmutatni neked, hogy mi is történt igazából.
0: Hebrews 4. Only the word of God is sharp enough to the dividing asunder of soul and spirit, and is a discerner of the motives of the heart.
1: A Zsidók 4 szerint csak Isten beszéde az, ami olyan éles, mint a kétélű kard, és szét tudja választani a velőket, az ízületeket és a szellemnek és a léleknek a dolgait.
0: Amen. So if the Holy Spirit takes us back for issues and for healing.
1: Tehát a Szent Szellem az, aki vissza tud minket vinni dolgokhoz és érzésekhez.
0: That's a good thing.
1: Ez egy jó dolog, ha így
0: van. We just have to be very mindful though that if his offenses and hurt, they may have already changed history.
1: De nagyon tudatában kell lennünk annak, hogy a történtek meg bántódások, azok már megváltoztatták a múltat is.
0: And the final thing is that the offenses can hold us captive, offense prison, I like to call it.
1: És ugye
0: a skandalonnak,
1: a botránynak, a sértődésnek van börtöne is, tehát rabbá tesz minket a botránkozás.
0: If we have an offense against another,
1: hogyha megsértődünk valakire,
0: we're in prison, not the other person.
1: Akkor mi vagyunk börtönben, nem ő.
0: Right? And that's why we see so much emphasis on forgiveness in the scriptures.
1: És ezért hangsúlyozza a Biblia olyan nagyon a megbocsátást.
0: Forgive.
1: Bocsássatok meg.
0: Forgive frequently.
1: Gyakran bocsássatok
0: forgive
1: meg.
0: Always.
1: Állandóan bocsássatok
0: forgive
1: meg.
0: Forgive without question.
1: Kérdezősködés nélkül
0: Jesus
1: bocsássatok
0: says, just
1: meg.
0: Forgive.
1: Jézus azt mondja, csak bocsáss
0: meg. Stay postured in a position where your heart is just forgive. Jesus, Peter said, how many times do I forgive? Jesus said, you can't count the times. It's not 490 times. You just keep forgiving.
1: Tehát maradjunk egy olyan szívbeli állapotban, amikor alapvetően be vagyunk állítva megbocsátásra. Péter megkérdezte Jézus, hogy hányszor kell megbocsátanom? Hát természetesen számtalan esetben, nem 490-szer, hanem akárhányszor.
0: So Steve emphasized this, and I want to again emphasize the significance of this as an enemy attack against kingdom relationships.
1: Tehát Steve is hangsúlyozta ennek a fontosságát, én is ezt akarom tenni, a királyságbeli kapcsolatok ellen ez nagyon erőteljes támadás.
0: And sometimes we get offended through copying or taking an offense of someone else around us.
1: Néha olyan módon botránkozunk meg, hogy valaki másnak a megsértettségét vesszük magunkra.
0: If I can't get at Polly, if I was the devil, which hopefully I'm not.
1: Igen, az ördög ugye azt gondolja, hogy ha nem tudom elérni a Palit,
0: if I can't get Polly,
1: hogyha nem tudom elérni Palit,
0: and I can offend Kati,
1: de meg tudom sérteni Katit,
0: so now I can play with Polly to catch her offense.
1: Akkor most már el tudom talán érni a Palinál azt, hogy őre is ráragadjon a Katinak a sértettsége.
0: And I've seen even mature apostles in their 50s and 60s who were taken out because they took the offense of their spouse or someone else.
1: És az 50-es, 60-as években érett apostolokat láttam, hogy az ördög ki tudott iktatni a csatából azért, mert a magukévá tették valaki másnak, a házastársuknak mondjuk a sértettségét.
0: So let's be careful.
1: Tehát vigyázzunk erre.
0: Okay. Next, I want to just kind of close with this last set of thoughts.
1: Szeretném ezzel az utolsó gondolatsorral bezárni.
0: Let's go out to diversity.
1: Tehát a sokrétűség, sokszínűségre megyünk át.
0: And celebrating our differences.
1: És ünnepeljük a különbségeket magunk
0: között. I believe
1: között.
0: This is such an important kingdom mentality as we cultivate koinonia.
1: Hiszem, hogy ez egy nagyon fontos királyságbeli tulajdonság, amikor a koinóniát akarjuk táplálgatni magunk között.
0: 1 Corinthians in chapter 12 is one of the many teachings on diversity.
1: 1 Korintus 12 nagyon sok tanításban előfordul, amikor a sokszínűségről tanítanak.
0: I realize it's all in English and not helping you at all.
1: Ez az egész angolul van írva, tehát nektek nem sokat segít.
0: But you understand, you know the passage.
1: De ismeritek ezt a szakaszt nyilván.
0: Paul says there is a diversity of gifts.
1: Pál azt mondja, hogy sokféle ajándék van.
0: But one spirit.
1: De egy szellem van.
0: Given to profit us all. These gifts are given to profit, all of us profit.
1: Igen, tehát nem mindannyian proféták vagyunk.
0: Right, we're not all a nose, we're not all an eye, we're not all a hand, many members in the body.
1: Nem mindannyian orr vagyunk, vagy szem vagyunk, vagy kéz vagyunk, nagyon sokféle tag van a testben.
0: If everyone was an eye, who would hear, do the hearing?
1: Tehát, hogyha mindenki szem lenne, mi lenne a hallással?
0: And it goes on to say that we're to honor all of the members and rejoice.
1: És azt mondja, hogy tisztelnünk kell mindenféle tagot, és ennek együtt kell örülnünk, hogy
0: so
1: ennyien vagyunk.
0: The kingdom teaching here is that we are to celebrate, rejoice, celebrate, embrace our differences.
1: Ebben az a királyságbeli tanítás, hogy ünnepeljük, fogadjuk el, örüljünk annak, hogy sokfélék vagyunk.
0: But as a result of the fall, we do the exact opposite. What do our differences do? They cause this.
1: De a bukás következtében ennek pont az ellenkezőjét tesszük. Mit érnek el a különbségeink? Az, hogy küzdünk egymással.
0: And that's not the kingdom design.
1: De ez nem a királyságbeli terv.
0: Right? It shouldn't be apostle banging against prophet, banging against mercy, banging against giving.
1: Nem kéne, hogy az apostolok harcoljanak az adakozókkal, az irgalmasokkal, az ügyintézőkkel.
0: It's not supposed to be man banging against woman, clashing.
1: Nem szabad a férfiaknak a nőkkel összeütközni és harcolni.
0: Jew and Gentile.
1: A zsidóknak és a pogányoknak
0: egymással. Rich and poor.
1: A szegényeknek és a gazdagoknak.
0: Male and female.
1: Férfiaknak és a nőknek.
0: Differing backgrounds.
1: Különböző háttérből származók.
0: Differing theologies.
1: Különböző teológia háttérrel rendelkezőknek.
0: Differing non-important doctrines.
1: Különböző teljesen mellékes hittételek képviselőinek.
0: Yet that's just about all we see in the so professing body of Christ in the world around us.
1: Mégis nagyon sok helyen Krisztus hitvalló testében a magunkat körülvévő világban ezt látjuk sok helyen.
0: The kingdom brings us a whole different perspective.
1: A királyság egészen más megközelítést ad nekünk.
0: It teaches us exactly the opposite of what the world teaches us.
1: Pontosan az ellenkezőjét tanítja annak, amit a világ.
0: But we have to embrace it.
1: De magunkévá tennünk azt, amit a királyság tanít.
0: And understand God's process.
1: És meg kell értenünk Isten folyamatát.
0: Let's look at Matthew 8 next scripture. Matthew 8:48 says, the Lord says, therefore be perfect as your Father in heaven is perfect.
1: Azt mondja a Máté 5:48, hogy legyetek azért tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes.
0: The word means to be mature.
1: Ez a szó azt jelenti, hogy érettek, legyetek érettek.
0: In Ephesians chapter 5 verse 1, next slide.
1: Az Efézus 5:1-ben következő kocka.
0: We're exhorted by Paul to be imitators of God, copying him in his example as well-beloved children.
1: Ami azt mondja, Pál azt mondja az efézusiaknak, hogy azért legyetek Istennek utánzói, utánozzátok őt, és kövessétek a példáját, mint szeretett gyermekek.
0: I don't believe anyone here would disagree that we are all being called to be conformed to the image of Christ.
1: Azt gondolom, ebben a teremben mindenki egyetért azzal, hogy arra kaptunk elhívást, hogy Isten fiához, Krisztushoz hasonlóak legyünk.
0: Right? The question is, how are we conformed to the image of Christ? How does God do it?
1: Az a kérdés, hogy Isten hogyan változtat el minket Krisztus képmására?
0: By sitting in more and more church services.
1: Azzal, hogy egyre több gyülekezeti alkalmon veszünk részt.
0: That has a part.
1: Ennek is van szerepe ebben, persze.
0: We're taught, and that's good.
1: Tanítanak minket, és ez jó.
0: How about sitting in, being in more and more hours of worship?
1: Vagy esetleg több órán keresztül imádjuk az Urat, és vagyunk ilyen alkalmak.
0: That's a part of it.
1: Ez is hozzátartozik,
0: being
1: igen.
0: Being in God's presence, we're changed into glory to glory.
1: Hogy amikor Isten jelenlétében vagyunk, akkor elváltozunk dicsőségről dicsőségre.
0: But let me give you yet another way that God conforms us to His image.
1: De hadd mondjak még egy módot, ahogyan Isten az ő képmására alakít minket.
0: And this one will do more than the other two, I believe.
1: És én hiszem, hogy ez a módszer többet elvégez, mint az előző kettő.
0: And that is Proverbs 22:17.
1: Ez pedig a példabeszédek 27:17.
0: As iron sharpens iron, so people can improve each other.
1: Ahogy a vas élesíti a vasat, úgy tudja javítani az egyik ember a másikat.
0: You see, the world teaches us exactly the opposite of the kingdom of God.
1: Tudjátok, a világ pont az ellenkezőjét tanítja annak, amit Isten királysága tanít.
0: This is what the world teaches us.
1: A világ a következő.
0: They try to teach us this idea, this concept of balance.
1: Megpróbálja nekünk, megpróbálja belénk verni az egyensúlynak a fogalmát.
0: Right? That we want to, here's another word we use in the world, compromise.
1: Hogy meg kell alkudnunk.
0: Okay? And I'm not talking about, there's a proper, I mean, finding middle ground, and there are certain aspects that are okay, appropriate.
1: Vannak persze helyén való jogszerű szintjei változatai annak, hogy megtaláljuk a közös nevezőt.
0: But the devil is very subtle, and so we have to see this subtlety.
1: De az ördög nagyon alattomos, és át kell látnunk az ő tervein.
0: Right? The idea here is that extremes are to be avoided.
1: Itt az a lényeg, hogy kerüljük a szélsőségeket.
0: Right? In America, the latest term has been political correctness.
1: Mostanában Amerikában sokat emlegetik a politikai udvariasságot.
0: It's not politically correct. We don't talk about it in public.
1: Politikailag nem helyes erről nyilvánosan beszélni.
0: Right? And again, this all sounds so right. We've been brought up in this. We think this way.
1: Ez mind olyan igaznak hangzik, minket így neveltek. Ezt halljuk mindenhol.
0: But is this the way God teaches us?
1: De Isten nem így tanít minket.
0: Let's go on the next slide. What's the Bible teach?
1: Tehát mit tanít a Biblia helyett?
0: God achieves fullness or maturity through the interaction of opposites.
1: Isten az ellentétek egymásra hatásával éri el a teljességet és az érettséget.
0: Amen. Paul says to know the goodness and the severity of our God.
1: Pál azt mondja, hogy fontoljátok meg Isten keménységét, szigorát és jóságát.
0: Right? God is love.
1: Isten szeretet.
0: Yes, he is.
1: Így van.
0: But God is righteous.
1: De Isten igaz is.
0: God is holy.
1: És szent is.
0: God is merciful.
1: És irgalmas is.
0: God is righteous.
1: És igazságos.
0: God is a consuming fire.
1: És megemésztő tűz.
0: Do you see?
1: Látjátok?
0: God is not less merciful in order to be more righteous.
1: Isten nem kevésbé irgalmas ahhoz, hogy igazságosabb tudjon lenni.
0: God doesn't become less just in order to become more merciful.
1: Isten nem válik kevésbé igazságossá ahhoz, hogy irgalmasabb lehessen.
0: Our thinking, the world thinking is you have to take from one in order to increase another.
1: Mi úgy gondolkodunk, ahogy a világ, hogy az egyikből el kell venned ahhoz, hogy több legyen a másikból.
0: But that's not the kingdom of God at all.
1: De ez egyáltalán nem Isten királysága.
0: God is perfect justice, perfect holiness, perfect mercy.
1: Isten tökéletesen szent, tökéletesen igazságos és tökéletesen irgalmas.
0: Right?
1: Így van.
0: And it's the interaction of these opposite extremes that causes the iron to sharpen the iron like two swords colliding.
1: És ezek a szélsőséges és egymásra ellentétes dolgok azok, amelyek amikor összecsapnak, élesítik egymást, hogy az összecsapók.
0: So the idea if Franz and I were sword fighting.
1: Tehát a gondolat az, hogy mondjuk a Franz elén vívnék.
0: God doesn't just want sparks.
1: Isten nem csak sikrákat akar.
0: Right? He wants the iron to sharpen the iron.
1: Hanem azt akarja, hogy a vas élesítse a vasat.
0: His personality, his way God made him, it challenges me and it pulls me closer to God.
1: Franznak a személyisége, az, ahogy Isten őt megalkotta, nekem kihívást jelent és engem közelebb kényszerít Istenhez.
0: We were talking at the break about our wives. Franz and I were talking at break time about our wives.
1: At break time,
0: we were talking about our wives, our two wives.
1: Ja, igen, de hogy a szünetben a feleségeinkről beszélgettünk a Franzal.
0: We were talking about how opposite we are from our wives.
1: Arról, hogy mennyire ellentétesek vagyunk a feleségeinkkel.
0: I am more Christ-like today because of my wife than I would be without her.
1: Ma feleségemnek köszönhetően Krisztusibb vagyok, mint lennék nélküle.
0: And she is more Christ-like in Christ, more Christ-like than she would have been without me.
1: És ő is Krisztusibb mellettem, mint nélkülem lenne.
0: Amen?
1: Amen.
0: You see, those opposites were designed to mature us in Christ.
1: Az ellentétek azért lettek kitalálva, hogy éretté tegyenek minket
0: Krisztusban. We don't understand that it's going to result in a divorce.
1: Hogyha ezt nem értjük meg, akkor a vége válás lesz.
0: But when we understand the kingdom and how God operates.
1: De hogyha megértjük a királyságot és hogy Isten hogyan működik.
0: We can learn to flow with God and not against His principles.
1: Akkor meg tudunk tanulni Istennel együtt mozdulni és nem pedig szemben az ő alapelveivel.
0: Does that make sense?
1: Érthető?
0: We've all seen the tight rope, high wire walkers that walk the high wires. The walk of a high wire.
1: Mindannyian tudjuk, milyen a felső vezeték, mondjuk a villamosnál.
0: Yeah, what do they have in their hand?
1: Mi lenne, hogyha a kezünkben fognánk ezt?
0: A long stick.
1: Mondjuk egy hosszú botot fognánk a kezünkben.
0: Right? Because it's the interaction of those two extremes.
1: És azon sétálnánk a magas vezetéken, mert ugye ott a két ellentét, két szélsőség kiegyensúlyozná egymást.
0: That enables them to walk.
1: Tehát ilyen ezért tudnak a kötéslábosok járni.
0: We don't want extremes.
1: A világrendszer azt mondja, nem akarjuk az ellentéteket.
0: So cut a meter off on both ends.
1: Tehát mind a két végén vágjunk le egy métert a botból.
0: Let's get closer into conformity.
1: Legyünk közelebb az átlaghoz kicsit.
0: Closer into balance.
1: Közelebb az egyensúlyhoz.
0: We don't want extremes.
1: Nem akarunk szélsőségeket.
0: What's going to happen to the high wire actor?
1: És akkor mi történik a kötéltáncossal, ha levágnak a botjából egy kicsit? Le fog esni.
0: He understands that it's the interaction of extremes that enables him to truly balance.
1: Ő tudja, hogy a két szélsőség teszi őt képessé az egyensúly megtartására.
0: Does that make sense?
1: Érthető?
0: You're hearing what I'm saying.
1: Halljátok azt, amit mondok?
0: Are you hearing? Are you please? You're not hearing. Are you hearing what I'm not saying?
1: Halljátok azt, amit nem mondok? Halljátok azt, amit nem mondok?
0: So the Bible says, prophets prophesy.
1: Tehát a Biblia azt mondja, proféták, profétáljatok.
0: Teachers teach.
1: Tanítók, tanítsatok.
0: Those motivated by mercy, flow in mercy.
1: Azok, akiket az irgalmasság mozgat, legyetek irgalmasok.
0: Administrators, administrate.
1: És ügyintézők, rendezzétek a dolgokat.
0: Or to use Paul's analogy, eyes, see.
1: Pálnak a hasonlatával, szemek, lássatok.
0: Ears, please hear.
1: Fülek, kérlek, halljatok.
0: Fingers, be perfect fingers.
1: Ujjak, kérlek, legyetek tökéletes ujjak.
0: Body function as it's designed, a multi-membered body.
1: Test működj a tervezettséget szerint a sok tagoddal együtt.
0: And it's through that process.
1: És ezen a folyamaton keresztül.
0: Listen very carefully.
1: Nagyon figyeljetek.
0: It's through that process.
1: Ezen a folyamaton keresztül.
0: That God doesn't leave any of us unchanged.
1: Tud Isten mindegyikünkön változtatni valamennyit.
0: All of us are through a process conformed to the image of Christ.
1: Mindannyian abban a folyamatban vagyunk, hogy Krisztushoz váljunk hasonlóbbá.
0: Amen.
1: Amen.
0: Only if we will celebrate and embrace our differences.
1: És csak hogyha ünnepeljük és elfogadjuk egymás különbségeit.
0: And not allow these differences to cause conflict.
1: És nem engedjük, hogy ezek a különbségek konfliktushoz vezessenek.
0: I'm not talking about unhealthy conflict.
1: Nem egészségtelen összecsapásokról beszélek.
0: We've warned against many of the warnings of how the devil attacks relationships.
1: A Bibliában nagyon sok figyelmeztetés van arról, hogy az ördög hogyan támadja a kapcsolatokat.
0: What I'm now talking about, if we can get into that center star and come into the same common ground.
1: Arról beszélek, hogyha el tudunk jutni a kis fehér csillagig a középen, megtaláljuk a közös területet, nevezőt.
0: Is learning to embrace each other for the way God made us.
1: És megtanuljuk elfogadni azt, ahogyan Isten mindegyikünket megalkotott.
0: Not trying to change each other.
1: És nem próbáljuk megváltoztatni egymást.
0: Simply love each other.
1: Egyszerűen csak szeretni egymást.
0: And that God worked the changing where it's needed when it's needed.
1: És Isten fogja változtatást elvégezni, amikor és ahol szükséges.
0: Because he knows best.
1: Mert ő tudja legjobban.
0: After 28 years, I realized, you know,
1: 28 év után rájöttem, tudjátok?
0: I can't change my wife.
1: Hogy nem tudom megváltoztatni a feleségemet.
0: I've tried.
1: Megpróbáltam.
0: I've used every strategy conceivable.
1: Minden kitalálható stratégiát használtam hozzá.
0: Manipulation, intimidation.
1: Próbáltam a manipulációt, a megfélemlítést.
0: That didn't work.
1: Nem működött semmi.
0: In fact, that's the fellowship of the kingdom of darkness is what that is.
1: Igazából a sötétség királyságának a közösségéhez tartoznak azok a dolgok.
0: God's kingdom is righteousness and joy and peace in the Holy Spirit.
1: Isten királysága igazság, békesség és Szent Szellemben való öröm.
0: The devil's kingdom is manipulation, intimidation and control.
1: Az ördög birodalmába pedig a manipuláció, megfélemlítés és a kontroll tartozik.
0: All right?
1: Így van.
0: I've come to the conclusion I can't change my wife.
1: Tehát levontam a következtetést, és nem tudom megváltoztatni a feleségemet.
0: So I'm just going to love her and let God do whatever he thinks he needs to do.
1: Tehát csak szeretem őt és hagyom, hogy Isten tegye, amit ő szerinte tenni kell.
0: And you know what happens at least half the time?
1: És tudjátok, az eseteknek legalább felébe mi történik?
0: When I'm open to the Holy Spirit.
1: Amikor nyitott vagyok a Szent Szellemre.
0: Walking in fellowship with him.
1: És vele való közösségben járok. Odafigyelek a hangjára.
0: He rebukes and changes me and not her.
1: Ő engem dorgál meg és változtat meg, és nem a feleségemet.
0: I thought she was wrong.
1: Azt hittem, hogy ő téved.
0: And God shows me, no son, you were wrong.
1: És Isten megmutatja nekem, hogy nem fiam, te tévedtél.
0: I never forget one day I was sitting outside, thinking about all the things that I didn't like.
1: Emlékszem, egyszer kint az udvaron ültem, és azokon a dolgokon gondolkodtam, amik nem tetszenek a feleségemben.
0: And I felt the Holy Spirit speak to me.
1: És úgy éreztem, a Szent Szellem szól hozzám. Nagyon világosan.
0: He says, son, she's wrong in these areas.
1: Azt mondja, fiam, ő valóban rosszul csinálja ezeken a területeken.
0: But you're even more wrong in these areas.
1: De te még rosszabbul csinálod ezen, meg ezen, meg ezen, meg ezen, meg ezen a területen.
0: I couldn't believe it.
1: Hát nem tudtam elhinni.
0: So we're not in a position to judge each other.
1: Tehát nem vagyunk abban az állapotban, hogy jó ítéletet tudjunk egymásról hozni, helytállót.
0: But we are in a position to love each other as Christ loved us.
1: Inkább abban vagyunk, hogy szeressük egymást, ahogy Krisztus szeretett minket.
0: Let me just close with this final slide.
1: Az utolsó kockával fejezem be.
0: The importance of diversity.
1: A sokszínűség fontossága.
0: It's essential in our relationships.
1: Ez létfontosságú a kapcsolatainkban.
0: Especially our marriages and homes.
1: Különösen a családunkban, a házasságunkban.
0: It's critical in being an effective leader and team builder.
1: Döntő fontosságú ahhoz, hogy hatékony vezetők és csapatépítők legyünk.
0: That's the whole job of a team leader.
1: Hiszen ez a feladata a csapatvezetőnek.
0: He surrounds himself with a diverse team of people with different kinds of abilities and gifts.
1: Hogy körülveszi magát nagyon különböző emberekkel, akiknek különböző ajándékai, képességeik vannak.
0: That doesn't discourage a coach, that makes him excited.
1: De az edző ettől nem csügged el, inkább fellelkesedik.
0: Because the only way he's going to win the championship is if he's got a whole team of very differently gifted people.
1: Mert csak akkor fogja megnyerni a bajnokságot, hogyha nagyon különböző emberek vannak a csapatában, akiknek különböző képességeik vannak.
0: If any two of us are exactly the same,
1: hogyha közülünk bárki kettő egyforma lenne,
0: one of us isn't necessary.
1: Akkor az egyikünkre már nem is lenne szükség.
0: And finally,
1: és végül,
0: it's essential in the information age in which we live.
1: Az információ korában, amelyben most élünk, ez nagyon létfontosságú.
0: You know, when we transitioned from the industrial age of the beginning at the 1800s all the way through to about 1975-80.
1: Tudjátok, az 1800-as évek végétől az 1970-es, 80-as évek végéig tartott az iparkora.
0: The model was industry, manufacturing, production.
1: Akkor ugye a gyártás, a dolgok termelése, az ipar volt a lényeg.
0: It was all about your IQ, your intent, your in intellectual.
1: Minden az IQ-ról szólt, hogy valaki mennyire intelligens, mennyire
0: right?
1: okos.
0: I can tell you in the information age that world has turned completely around.
1: Elmondom nektek, hogy az információ korában teljesen megfordult a világ.
0: And now companies around the world now realize that EQ, emotional equivalence, is much more important than IQ.
1: A vállalatok a világ minden részén egyre inkább rájönnek arra, hogyha valakit fel akarnak venni dolgozónak, akkor az IQ-nál sokkal fontosabb az EQ, tehát a what is
0: EQ, emotional.
1: Az érzelmi hányadó sokkal fontosabb.
0: Right? Just because you come out of school with high grades.
1: Mert hogyha nagyon jó jegyekkel jössz ki egy iskolából.
0: High grade point average.
1: És az átlagod is nagyon magas.
0: High IQ score.
1: És az IQ-d nagyon magas.
0: Doesn't mean that you're going to be successful in the information age.
1: Ez még nem jelenti azt, hogy az információ korában sikeres leszel.
0: But if you have got relational skills.
1: De hogyha kapcsolatépítési készségeid vannak.
0: And you can work in a team.
1: És tudsz csapatban dolgozni.
0: And you can communicate well.
1: És jól tudsz kommunikálni.
0: And you're a good listener.
1: És jól tudsz meghallgatni másokat.
0: You are invaluable.
1: Akkor felmérhetetlen értékű vagy.
0: Does that make sense?
1: Érthető?
0: I realized that when I was raising my first two children.
1: Ezt az első két gyerekem felnevelésekor tudtam meg.
0: And we did all the school stuff.
1: Mindenféle dologgal foglalkoztunk az iskolában.
0: I honestly don't give, I care, but I don't care that much about all these test scores.
1: És azt mondtam nekik, hogy fontosak persze, hogy milyen jegyeket hoztok haza, de nem csinálok belőlük végzetes ügyet.
0: Because they are not an indicator of your potential.
1: Mert a lehetőségeiteket nem jelzik a jegyeitek.
0: What's important to me is your relational skills.
1: Nekem a kapcsolati képességeitek fontosabbak.
0: And we developed those with our first two children.
1: És az első gyerekünknél ezeket fejlesztettük inkább.
0: I've long since now been out in the marketplace.
1: Azóta már nagyon régen saját munkahelyük van.
0: And they're very, very, very marketable, very successful.
1: És nagyon-nagyon sikeresek, nagyon könnyen találnak munkát.
0: Both my son and my daughter have been promoted several times in the last few years.
1: Az elmúlt néhány évben a fiamat is és a lányomat is többször előléptették.
0: Why?
1: Miért?
0: Because we're in the information age.
1: Mert az információ korában vagyunk.
0: And now emotional equivalence and all the things we've been talking about today are very, very important.
1: Mert most már az érzelmi hányados, mindazok a dolgok, amikről ma beszéltünk, nagyon-nagyon fontossá váltak.
0: And I close with this because I want God's people to excel, not just in the life to come, but in this life.
1: És én azért fejezem be azzal, ezért mondom mindezeket el, mert azt akarom, hogy Isten gyermekei ne csak az eljövendő életben, hanem már ebben az életben sikeresek legyenek.
0: This is what the marketplace is looking for.
1: És kiválóak legyenek. Ezt keresik a munkaadók.
0: This kind of skills we've been teaching here these last sessions.
1: Ezeket a készségeket, amiket az elmúlt tanításokban elmondtunk itt.
0: Amen?
1: Amen.
0: Amen. So these principles of the kingdom apply to this life.
1: Tehát a királyságnak ezek az alapelvei vonatkoznak erre a
0: életre.
1: És az elkövetkező királyságra feltétlenül vonatkoznak.
0: Amen. Let's stand to our feet.
1: Akkor álljunk fel, fejezzük be.
0: Lord, I just want to invoke the name of our Lord Jesus Christ.
1: Uram, szeretném most, ami Urunk Jézus Krisztus nevét segítségül hívni.
0: And pronounce a blessing upon each and every person here.
1: És áldást mondani minden egyes emberre itt.
0: I declare that they are children of the new covenant.
1: Kinyilvánítom, hogy ők az új szövetség gyermekei.
0: Thank you, Lord, that your blessing is upon us.
1: Köszönöm, Uram, hogy a te áldásod van rajtunk.
0: And as great as the blessing was on Abraham and the promises and covenant of Abraham.
1: És amilyen nagy volt az áldás Ábrahámon és a szövetség ígéretei, amilyen nagyok voltak a számára.
0: Far greater are the promises in covenant in Christ.
1: Ehhez képest a Krisztusban kapott szövetségünk ígéretei sokkal nagyobbak.
0: And I just pray now for the release of the kingdom of God into each and every individual and family present here today.
1: És most imádkozom azért, hogy ez az áldás a királyság áradjon ki minden egyes emberre, aki itt van, és minden családra.
0: Lord, enable us to walk in the light as you are in the light.
1: Uram, tegyél minket képessé a világosságban járni, ahogy te a világosságban vagy.
0: And to walk in true fellowship in koinonia, one with another.
1: És valódi közösségben, koinóniában tudjunk élni egymással.
0: May we heighten our emotional, our communicative skills.
1: Hadd növekedjenek bennünk, fejlődjenek a kommunikációs és kapcsolati képességek.
0: To be more effective parents.
1: Hogy hatékonyabb szülők legyünk.
0: More effective spouses.
1: Hatékonyabb házastársak legyünk.
0: More effective friends.
1: Hatékonyabb barátok.
0: Better employees.
1: Jobb munkaadók legyünk.
0: Better employers.
1: És jobb munkavállalók.
0: And Lord, I pray now your promotion and your favor upon every person here.
1: És Uram, most a te jó indulatodat és előmeneteledet imádkozom mindenkire, aki itt van.
0: I pray for the supernatural doors to open and bring favor and promotion and opportunities to everyone here.
1: Imádkozom, hogy természet fölötti ajtók nyíljanak meg, amelyek segítségével mindenki, aki itt van, előléptetés kapjon, előre menjen, magasabbra jusson.
0: Lord, you desire to demonstrate your covenant in the earth.
1: Uram, te be akarod mutatni a szövetségedet a földön.
0: Through your people.
1: A te népeden keresztül.
0: And we are a ready people that are here saying yes, Lord, yea and amen.
1: És mi ma itt készséges emberek vagyunk, akik azt mondják, hogy igen, Uram, amen.
0: We receive your spirit, the spirit of the kingdom.
1: Elfogadjuk a te szellemedet, a királyság szellemét.
0: We embrace these truths, Lord, and we'll begin to walk them out.
1: Uram, magunkévá tesszük ezeket az igazságokat, és elkezdjük megvalósítani őket.
0: And we receive the blessings that you desire to pour out upon your obedient children.
1: És elfogadjuk azokat az áldásokat, amiket ki akarsz árasztani az engedelmes gyermekeidre.
0: In Jesus' name.
1: Jézus nevében.
0: Amen.
1: Amen.
2: Elhangzott Darko Kreiner királyságbeli kommunikáció című tanításának második része.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: Növekedjünk hitben. Növekedjünk hitben. Felnőtté válás Krisztusban. Felnőtté válás Krisztusban. Ez a Rádió Sansz.
1: Ez a Rádió Sansz.
2: A következő percekben Belső Gyógyulás című tanítássorozat második részét hallhatjuk, melyben Cliff és Maria Lakers tanít.
3: With any type of counseling ministry, there is something very important to remember.
4: Fajta lelkigondozói szolgálattal kapcsolatban fontos szem előtt tartanunk azt.
3: So in Isaiah 9 verse 6.
4: Ézsaiás 9:6.
3: For unto us a child is born, unto us a son is given.
4: Azt mondja, hogy egy fiú születik nekünk, egy fiú adatik nekünk.
3: So he's speaking about Jesus.
4: És ez itt Jézusról szól.
3: And it says his name will be called. Wonderful Counselor.
4: Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik
3: nekünk. Mighty God. Everlasting Father.
4: És az uralom az ő vállán lesz, és hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak,
3: in the New Testament Greek, in the original, there's no commas and full stops.
4: Békesség fejedelmének. Az újszövetségi görögben.
3: So you can say that this is Wonderful Counselor.
4: A csodálatos tanácsos, mondhatjuk.
3: Our Jesus is the Wonderful Counselor.
4: Hogy a mi Jézusunk a csodálatos tanácsos.
3: And any counseling.
4: És bármilyen ilyen tanácsadói lelkigondozói szolgálat, ami nem Jézusnak a szolgálatán alapszik,
3: that is not based on the victory of Jesus,
4: ami nem Jézus győzelmén alapszik,
3: that is not led by the Spirit of Jesus,
4: amit nem Jézus szelleme által vezetett,
3: that is not Jesus way,
4: ami nem Jézus módja, útja szerint működik,
3: it is not Christian counseling.
4: Az nem keresztény lelkigondozás.
3: And it's not good psychology either.
4: És még csak nem is pszichológia.
3: So we rely on the Wonderful Counselor.
4: Mi mindenben a csodálatos tanácsoshoz szeretnénk igazítani magunkat.
3: This is the first time that we've talked about inner healing.
4: Ez az első alkalom, hogy a belső gyógyulásról fogunk tanítani.
3: But the Lord told us last year that we would start doing this.
4: De az Úr a múlt évben szólt hozzánk, hogy kezdjük el ezt tenni.
3: So I'm sorry, you are the guinea pigs.
4: Tehát sajnos ti vagytok a kísérleti nyula.
3: But we have had a lot of experience.
4: De mindkettőnknek a feleségemmel nagyon sok tapasztalatunk van ebben, mielőtt találkoztunk volna.
3: But when we met and when we started working together,
4: már azelőtt is, és mióta találkoztunk és együtt kezdtünk.
3: Everything came together in a way that really surprised us.
4: Minden egy olyan módon állt össze kettőnk között, ami meglepett bennünket, és ezért az Úrnak adunk
3: dicsőséget,
4: aki felkészített bennünket arra, hogy együtt szolgáljunk ilyen módon.
3: And so in the I can't remember, but is it 5 years we've married?
4: Nem emlékszem pontosan.
3: No, soon.
4: 5 éve, hát hamarosan 6 éve, hogy összeházasodtunk.
3: So in these 6 years we've really learned a tremendous amount.
4: Tehát ebben az 6 évben elképesztő sok dolgot tanultunk meg.
3: The time has gone so quickly, this is why I'm not
4: annyira
3: sure.
4: Gyorsan megy az idő, hogy emiatt
3: but I do remember the date.
4: De az időpontra, dátumra, arra konkrétan nem emlékszem pontosan.
3: So what is the ministry that we do?
4: Tehát mi ez a szolgálat, amit mi
3: Well, Franz
4: végzünk?
3: Says it's a beauty farm or a beauty parlor.
4: Franz azt mondta,
3: and
4: hogy ez egy
3: now he says it's a dismantling and reassembly ministry.
4: Farm. Ez egy ilyen helyreállító szolgálat.
3: And that frightens me a little bit.
4: Ez egy kicsit megijeszt engem.
3: That frightens me a little bit. Because every time I repaired my car,
4: mert minden alkalommal, amikor én megjavítottam az autómat,
3: I had some pieces left over.
4: Mindig kihagytam belőle valamit.
3: And to think of having pieces of Franz left over.
4: És hogyha végig gondolom azt, hogy Franzból néhány darabot így kihagytam volna,
3: I would find very frightening.
4: Az nagyon megijeszt engem.
3: Yeah. Usually the ministry is called inner healing.
4: Általában ezt a szolgálatot belső gyógyulásnak hívják, és ez a legáltalánosabb
3: Some
4: leírása.
3: People call it emotional healing.
4: mások emocionális érzelmi gyógyulásnak, gyógyításnak hívják azt, de ez
3: because there are much more than emotions involved.
4: Ez bizonyos mértékben elégtelen meghatározás, mert az érzelmeken
3: emotions,
4: kívül más területeket is
3: do need healing and do get healed.
4: Mert igen, az érzelmeknek is szükségük van gyógyításra, gyógyulásra.
3: But we're also dealing with wrong thinking.
4: De foglalkozunk helytelen gondolkodásmódokkal is.
3: In the will area.
4: Az akaratnak a területével is.
3: Some people call it healing of memories.
4: Néhány ember úgy is említi ezt, mint a rossz emlékekből
3: and
4: való gyógyulást.
3: But that is only part of what we do.
4: De mindezek csak részei mindannak, amit
3: it's
4: mi teszünk.
3: A very important part.
4: Nagyon fontos részei.
3: But we are not dealing only with this part.
4: De nem csak ezekkel a különálló részekkel
3: foglalkozunk. We are dealing with all the pressures on a person that prevents them from living in victory.
4: Hanem mind azokkal a nyomásokkal foglalkozunk a szolgálatunk során, amelyek nyomás alatt tartják az embereket és távol tartják őket attól, hogy győztes életet élhessenek.
3: Some people call it healing of the soul.
4: Néhány ember ezt a lélek gyógyító szolgálatának
3: hívja.
4: Again,
3: this is inadequate.
4: Ez szintén nem megfelelő megnevezés. Mert többről van itt szó, mint csak a lélekről.
3: We are dealing with spiritual issues.
4: Mert ilyenkor foglalkozunk szellemi dolgokkal.
3: And we are dealing with the whole person.
4: És a személyiség teljességével foglalkozunk.
3: As Franz said, the Lord is interested in the spirit,
4: ahogyan
3: in our soul and in our bodies.
4: Istennek gondja van, ő törődik, ami szellemünkkel, lelkünkkel és testünkkel egyaránt.
3: Is wholeness ministry.
4: Úgy gondolom a legjobb meghatározás a teljességnek a szolgálata.
3: There is a word in the New Testament, in the Greek New Testament.
4: Van egy szó a görög új szövetségben.
3: Sozo.
4: A szóza,
3: which really describes the ministry that we're doing.
4: Ami valóságos módon leírja azt a fajta szolgálatot, amit mi végzünk.
3: When you get the notes, you will see I've got four pages of everywhere in the New Testament the word sozo is used.
4: Akkor ott meg fogjátok látni felsorolva azokat a Biblia verseket, ahol a szódzó szó előfordul.
3: So sometimes it's translated as safety.
4: Van, amikor ezt biztonságnak fordítják.
3: It's of course salvation from sin.
4: Van, amikor a bűntől való szabadulásnak, üdvösségnek fordítják. Van, amikor gyógyulásnak
3: fordítják. Your faith has made you whole.
4: Amikor Jézus azt mondja, hogy a te hited megmentett téged,
3: he's talking about wholeness.
4: Akkor ő ott a teljességről beszél.
3: Or healing.
4: Vagy gyógyulásról.
3: Yeah, it's also used for deliverance from demons.
4: Szintén használatos ez a szó, ez a kifejezés
3: and
4: a démonoktól való szabadulásra.
3: The whole meaning of sozo, it is wholeness.
4: És a szódzó alapvető értelmezésében benne van a teljesség jelentése
3: is. Completely free, completely
4: egy olyan személy, aki teljesen szabad, teljesen egészséges, meggyógyult, és egy olyan személy, aki betölti azt az elhívást, amire teremtetett.
3: This exciting word is used 1,064 times in the New Testament.
4: Kifejezés több mint 62 alkalommal szerepel az Új Szövetségben.
3: There are other ways of explaining what we do, pictures from the scriptures, and we want to share some of these with you.
4: Más kifejezési módjai, más kifejezések is arról, amiről mi beszélünk, többet ezek közül
3: encourage you to see what God is wanting to do in the life of every Christian.
4: Amik arról szólnak, hogy mit akar Isten elvégezni a keresztények életében.
3: So Marie's going to come now and share one scripture with us.
4: Most szeretném megkérni Máriát, hogy jöjjön és osszon meg egy ilyen Biblia részletet velünk.
1: Franz was talking about tools.
4: Franz beszélt a szerszámokról.
1: We are going to show you some tools.
4: És szeretnénk nektek mutatni szerszámokat.
1: How to help that process of clearing.
4: Amelyek segítségetekre lesznek a megtisztulás folyamatában.
1: And you know that That picture, what we saw here in that bowl, that was reality.
4: Tudjátok, hogy mennyire valóságos volt az a kép, amit Franz mutatott nekünk ezzel az átlátszó edénnyel és a benne lévő szennyes löttyel.
1: However shocking it is, we are a mixture from all kinds of things.
4: Bármilyen megrázó, sokkoló is volt a számunkra, valójában mindannyian ilyen zagyvalékai vagyunk a dolgoknak.
1: But that's not the way God intended it to be.
4: De Istennek nem az a célja, hogy
1: when
4: ilyenek
1: God
4: legyünk.
1: Made the man at the beginning,
4: amikor
1: in Genesis,
4: a kezdetben Isten teremtette az embert, a Teremtés könyvében, ahogy
1: írva van. He says it was good, very good.
4: Azt mondja, hogy igen, jó volt minden, amit Isten teremtett.
1: And as our tools, we use scriptures.
4: És szerszámokként Biblia verseket használunk. Van egy íráshely, ami nagyon világosan mondja,
1: what God meant when he made us.
4: Hogy Isten hogyan képzelt el bennünket, amikor teremtett bennünket.
1: In Ephesians 2:10,
4: az Efezus 2:10-ben
1: we read,
4: a következőt olvasjuk.
1: For we are his workmanship.
4: Mert az ő alkotása vagyunk.
1: Created in Christ Jesus for good works.
4: Teremtetve általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.
1: And you know, in the Greek,
4: tudjátok, a görögben
1: that work, workmanship,
4: az a szó, ami is az ő alkotása vagyunk, tehát az
1: poieo,
4: alkotás, az a poieo görög szó,
1: poema, which means to make
4: azt
1: something,
4: jelenti, hogy csinálni valamit,
1: a piece of art,
4: ez,
1: something very special.
4: De ez egyfajta nagyon speciális dolgot, egy mesterművet, egy műalkotást
1: so each
4: jelez.
1: One of us,
4: tehát mindannyian
1: is a unique piece of art.
4: Mindannyian egy csodálatos művészeti alkotások, mesterművek
1: that
4: vagyunk.
1: God was thinking about and intended to be used for some special purpose.
4: Amikről Isten előre gondolkodott, kitalált, eltervezett és meghatározott céllal alkotott bennünket.
1: Every one of us is different.
4: Mindannyian különbözőek vagyunk.
1: You cannot find two people alike in the whole world.
4: Az egész világon nem találsz két egyforma embert.
1: And in Psalm 139,
4: a 139. Zsoltár,
1: verse 13 to 16,
4: a 30.
1: We have,
4: 13-tól 16. versig,
1: like this. For you formed my inward parts.
4: Bizony, te alkottad veséimet, vagy belső részeimet. Te takargattál engem anyám méhében.
1: I will praise you, for I am fearfully and wonderfully made.
4: Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél, vagy alkottál, ahogy ő olvassa a
1: fordításból.
4: Csodálatosak a te cselekedeteid, a te műveid. És jól tudja ezt az én lelkem.
1: My frame was not hidden from you.
4: Nem volt elrejtve előtted az én
1: when
4: csontom.
1: I was made in secret,
4: mikor titokban formáltattam,
1: and skillfully wrought in the lowest parts of the earth,
4: és idomítattam, vagy alakítottam a föld mélyében. Látták szemeid az én
1: being
4: alaptalan testemet,
1: unformed,
4: és könyvedben ezek mind be voltak írva.
1: In your book they were all written. The days fashioned for me.
4: A napok is, amelyeken formáltatni fognak.
1: Then as yet there were none of them.
4: Holott egy sem volt még meg közülük.
1: Okay. So God's intention is very clear. He made
4: Isten terve, Isten szándéka teljesen világos.
1: He made us in his image and for fellowship with him.
4: Ő a saját képére alkotott bennünket és a vele való közösségre, vele való kapcsolatra.
1: To walk in the good works that he prepared for us.
4: Hogy azokban a jó cselekedetekben, jó munkákban járjunk, amiket ő elkészített számunkra.
1: So each one of us is a unique piece of art that God has made.
4: És mindannyian csodálatos mesterművek, művészeti alkotások. Csodálatosak a te cselekedeteid, a te műveid. És jól tudja ezt az én lelkem.
1: My frame was not hidden from you.
4: Nem volt elrejtve előtted az én
1: when
4: csontom.
1: I was made in secret,
4: mikor titokban formáltattam,
1: and skillfully wrought in the lowest parts of the earth,
4: és idomítottam vagy alakítottam a föld mélyében. Látták szemeid az én
1: being
4: alaptalan testemet,
1: unformed,
4: és könyvedben ezek mind be voltak írva.
1: In your book they were all written. The days fashioned for me.
4: A napok is, amelyeken formáltatni fognak.
1: Then as yet there were none of them.
4: Holott egy sem volt még meg közülük.
1: Okay. So God's intention is very clear. He made
4: Isten terve, Isten szándéka teljesen világos.
1: He made us in his image and for fellowship with him.
4: Ő a saját képére alkotott bennünket és a vele való közösségre, vele való kapcsolatra.
1: To walk in the good works that he prepared for us.
4: Hogy azokban a jó cselekedetekben, jó munkákban járjunk, amiket ő elkészített számunkra.
1: So each one of us is a unique piece of art that God has made.
4: És mindannyian csodálatos mestermű

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek
3: a Rádió Sansz műsorán.
4: A vérről. Házi asszonyoknak a réme a fehér abroszon, a vörösbor, a sötét kék szőlőfolt, a vér. Mi van még? Paradicsom. Cégla. Kávé. Hát ezek már csak ilyen. Tudjátok, vannak olyan foltok, ami azt mondják, hogy hát a legerősebb mosószer, ugye az oldó. Úgy ki kell válni. Ecetes, bocsánat, az ecetes oldó. Vannak háziasszonyoknak olyan eszközök, szerek, amik rémálmai, mert hogy ne legyen olyan az ágynemű, ne legyen olyan, stb. Van az embernek a lelke, szelleme, amin szintén tud folt esni. És ezt a foltot akármilyen anyaggal nem tudod kimosni. Nem tudod eltüntetni. Ez a folt a bűnfoltja. A bűnfoltját mivel lehet kivenni? Ecetes olló. Csak vérrel. Csak vérrel. Bűnbocsánat nincsen csak vér által. Csak vérontás által. Néhány emberrel találkoztam már, amikor beszélgettünk, Istennel való kapcsolat, közösség, helyreállás, megtérés. Gyakran a legtehetetlenebb akkor vagy, amikor egy ember keresztbe teszi kezét, és azt mondja, hogy én folt nélküli vagyok. Tiszta vagyok. Én nem vagyok bűnös, makulátlan vagyok. És mi ez a barbár dolog, vér, meg minden, ez egy ilyen régi, több évrezedes természeti népeknek a barbarisztikus képei, és hát csak Istennek a szeretete, az csak ezen keresztül tudott akkor neki kijelentetni, nem, és nem hisznek a vérben. Én szeretnék most a vérről beszélni. 3 Mózes 17-11. Egy kérdésem van, hogy lehet-e olyat, hogy valaki odaül, aki jól tudja kezelni, és a Biblia verseket kivetíti. Azt lehet. Tehát aki a Biblia verseket jól tudja kezelni, lehet, hogy akkor oda megyek, nem baj. És akkor mindig mondom, mutatom a következő Biblia verset. 3 Mózes 17:11. A testnek az élete a vérben van. Én pedig az oltárra adtam azt nektek, hogy engesztelésű legyen a ti életetekért, mert a vér a benne levő élet által szerez engesztelést. Ha megnézed a fizikai testet, vér nélkül nincsen élet a testben. Ha a vér kimegy a testből, az élet is kimegy a testből. Ahhoz, hogy az embernek a teste tudjon működni, ahhoz szükséges, hogy ott legyen a vér. Ez igaz a Bibliára is, Isten beszédére, a szellemi testre is. Gyakorlatilag a vér, az élet, a Biblián, Istennek a beszédén, Istennek a logosz és réma szavain keresztül tud beleáramlani a testnek a többi részébe. Tehát a maga az Isten a szó, tehát János evangélium első fejezete első, tehát kezdetben vala az ige, stb. Tehát a régi fordítás. Tehát, hogy Isten maga a szó. Isten az élet. A szóban benne van az élet, és a szóban, amikor te Istenbe kerültél, belekerültél a logoszba, amikor bemerítkeztél a Krisztusba, akkor bemerítkeztél Krisztus egyházába, családjába, egy szellemi testbe, és ebbe a szellemi testbe is van véráramlás, és az életet, ami közvetíti ebbe a testbe, a szavak között, a rémák között, a logosz között, a sejtek között, a testvérek között, az maga a vér. A fizikai testedet, ha lehet vért adni. Egy néhány évig rendszeres véradó voltam a Péterfibe, és ott számon tartottak, rendszeresen jártam, de nem úgy van, hogy lecsapolják az egész véredet, hanem csak egy részét. Mert ha az egészet lecsapolnák, akkor annyi. Tehát megszűnnél létezni fizikailag. Krisztus teste az eklézsia, mert az egyház teljessége, illetve maga az egyház Krisztusnak a teljessége. Tehát Krisztus teste az egyház, az hasonlóképpen Krisztusnak a vére tartja életben. Ha Jézus Krisztus vére nincs a szívedbe, nem gyakorlom a hitemet, nem tudom hittel azt a vért behúzni az életembe, nem tud az élet áramolni a szívembe, nem tudok bekapcsolódni a testbe, és egy idő után elhal. Hát még annó volt olyan, hogy élővilágóra, környezetismeret. Környezetismeret volt, és talán harmadikban, negyedikben boncoltuk a békát. Nem? Fősőben? Én mi már alsóban is, de nem az iskolába lehet. De arra emlékszem a békára is, hogy már elvágtad, még mozgott. De emlékszem a csirkére is, tehát ha levágtad a fejét, akkor is még fölugrott, és ott tekergődött a fej nőkili nyaka, de végig rohant még egy darabit, ha engedted. De azt csak egyszer engedted meg, hogy a véres izével végig rohangáljon, utána már résen voltál. De utána kész, annyi. Hogyha Jézus Krisztusnak a vérével nincs egy napi élő, hittel teljes kapcsolat, az embernek a szellemi élete elmúlik, elalél. Jézus Krisztus vére szükséges, hogy ott legyen a testben. Ha megnézed a vérrel kapcsolatos dolgokat, körülbelül 400 helyen beszél a Biblia erről. Ami azt jelenti, hogy eléggé fontosnak tartja. Vannak témák, vannak olyan kifejezések, ahol amelyek csak egyszer, vagy kétszer, vagy maximum néhányszor, egy kezeden megszámolhatószor fordulnak elő a Bibliába. Körülbelül 400-szor fordul elő a vérrel kapcsolatos kifejezés és kijelentések. Vér nélkül Isten királyságának az örömhíre nem működik. Vér nélkül nincsen evangélium. Vér nélkül nincsen szabadság. Vér nélkül nincsen bűnbocsánat, vér nélkül nincsen áldás, nincsen üdvösség, nincs örök élet, és nem lehet Istennel való közösségbe visszakerülni. A következő a Máté 26-28, azt mondja, hogy Jézus ugye mit mondott, emlékeztek az utolsó vacsora, azt mondta, amikor a tanítványainak odaadta a vacsorának az utolsó kehely borát, azt mondja, hogy ez az én vérem, az új szövetség vére, ami sokakért ki van ontva, vagy kihontatik, ki leszontva a bűnök bocsánatára. Tehát a bűnök bocsánatára és a szövetség megkötésére van Jézus Krisztus vére többek között. Nem tudunk szövetségben élni és szövetségben járni vér nélkül. Istennel való közösség csak az Istennel való szövetség által van. Istennel való szövetség csak a Jézus Krisztus vérén keresztül van. Hasonlóképpen a testvérekkel való közösség a testvéri szövetség által van, és a testvérekkel való szövetség az pedig a vér, az örökké való vér Jézus Krisztusnak a vére által van. A Kolossze levél első fejezet 14. verse azt mondja, akiben már mint Jézusban van a mi váltságunk, az ő vére által és a bűneinknek a bocsánata. Tehát figyeld meg, hogy a váltságunk is a vér által van, ahogy a bűnbocsánat. Nem mindegy, hogy ki parancsol neked. Ugye ismerjük azt a szólást, válvonás, egy kis dacosság, nekem ne parancsoljon senki, nekem ne mondja meg senki, stb. Ismered ezt? Az a helyzet, hogy a szövetség azt jelenti, hogy beléptem Istennel való szövetségbe, ezáltal lehetek közösségbe vele, de ennek igen nagy ára volt. Valakinek meg kellett halni ezért. Jézus vére ennek az ára. De ez azt is jelenti, hogy nem csak közösségem van, hanem azt is jelenti, hogy nem vagyok a magam ura. Mint ahogy előtte se voltam, csak azért elhitettette velem az ördög. Azt csinálok, amit akarok. Maximum 60-70-80 évig. Ennyi. Aztán kifújt, aztán jön az örökké valóság. De hogyha Jézus Krisztus vére megvásárolt, ez egy ár, ami ki lett fizetve az életedért, az azt jelenti, hogy most már nem vagy a magad ura. Nem vagyok a magam ura. Mondd a melletted levőne, ez egy jó hír. Nem vagy a magad ura. Mondd az úrnak, akkor valaki parancsolhat nekem, ugye, uram? Szerinted a szolga parancsol, vagy az úr? Istent hogy szólítod? Szolgám, vagy uram? Hogy szólítjuk Istent? Akkor szerinted ki parancsol? Isten, vagy te? Akkor mondom melletted levőne. Isten parancsol. Én meg megcsinálom. 1 Péter 1, 18-as, 19-es verset néz meg. Ott azt mondja Péter apostol, vésítek az elmétekbe, vagy tudjátok, nagyon jól, hogy nem veszendő holmin ezüstön vagy aranyon lettetek megváltva atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén. Tehát meglettetek vásárolva, nem arany meg ezüst az életeteknek az ára, nem tudod devizába, nem tudod forintba, dollárba, fontba, euróba kifejezni, hanem ennél sokkal több. Drága vér, az az ár, hibátlan, tiszta, szeplőtlen, szent embernek a vére, és az a Jézus Krisztusnak a vére. A János apostol első levelének a 7. verséből pedig azt olvassuk, ha pedig mi világosságban járunk, ahogy ő maga világosságban van, közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. A korai egyház megértette a vérnek a fontosságát. Ha végiglapozzátok az abcselt, akkor 22 alkalommal hangzik el az evangélium. Vagy közvetve, hogy elmondják, hogy ki mondta el kinek, vagy pedig leírják. De mind a 22 alkalommal benne van, hogy Jézus Krisztus haláláról, eltemetéséről és föltámadásáról szól. Van, amikor csak így nagyon röviden, van, amikor hosszabban, de ez azt jelenti, hogy benne van, mert megértették, hogy Jézus halála és Jézus vére az evangéliumnak alapvető összetevője. Nem lehet kihagyni. A kereszténységből nem hagyhatod ki a vért. A tanítványi életből nem lehet kihagyni Jézus Krisztus vérét. Ne félsd a gyerekedet ezektől. Az igazságoktól. Mert hogy ez olyan csúnya meg, stb. Hozzá kell ezekhez szoktatni. És meg kell, hogy értse. Nem baj az, hogyha megráz dolgokat belül Istennek az igazsága. Tegnap elmentünk Katival, a 95 éves elmúlt apám, aztán volt neki, hát még egy 3 hete még délelőtt, ugye 50 méteres lagotot húzta, locsolta a virágokat ott a kerte, aztán ebéd után a szokásos kártyaparti ott a 90 pluszosokkal, és akkor utána meg kapott valami agyérgörcs, vagy micsoda, és akkor lebénult, és akkor hát minden baja lett azóta. Hát épülget fölfele, de hát egy éjszakát ott bent a kórházba, akkor tüdőgyulladás, minden, majdnem meghalt, de most már jó, meg többnyire hol magánál van, hol nincs. De tegnap elmentünk, imádkoztunk, meg beszélgettünk, aztán ima után együtt is imádkoztunk, mondta, hogy én már kész vagyok. Mert múltkor mondtam neki, mert voltam 2 hete is van, és akkor nem tudott beszélni még, de akkor mindent mondtam neki, olvastam, imádkoztam, mondtam, hogy elmondtam neki, hogy büszke vagyok rá, nagyon szeretem, nagyon hálás vagyok, hogy ilyen apám lehet. De mondtam, hogy én akarok vele a mennybe találkozni. Ő megtért, befogadta Jézus már a szívében, de hát régen meg ott nincsen gyülekezet, nem olyan közösségben, vagy nem olyan közegben él. Mindegy, de láttam, hogy hívtak hozzá papot is, mikor 2 hete ilyen volt, tehát ott egyből mindenki megmozdul. A pap azt mondta, amikor kijött tőle, azt mondta a nővéremnek, ez az ember kész Istennel elé menni. Ennek békessége van. De tudod, hogy mi miatt lehet békességed? Jézus vére miatt. Ha nincs Jézus vére, nincs békesség. A bűn egy olyan nyomot hagy az embernek a szívén, lelkén, amit nem lehet levakarni. Mikor csinálja az ember a hétköznapi életnek, a mindennapi életnek a tennivalóit, ennek a foltnak a hangját el lehet nyomni. A tennivalókkal. De amikor ott van egy gyerek, nem tudod elnyomni. És hagyd, hogy nyomjon egy pecsét nyomot a gyereknek a lelkébe is. Jézus Krisztus vére. És lehet látni, hogy ezeknek a idős embereknek már annyi mindennel nem foglalkozik. Most mit vegyél neki szüli napjára? Most vigyél neki egy inget? Fekszik. Ruhát. Nem. Vigyél neki bort, csokit. Nem. Kérdeztem, mi volt az ebéd? Azt mondja, hát nem tudom, de jó volt. De azért túl sokat nem adnak, hogy itt kidobják, pocsékba menjen. De azt a keveset is nehéz legyömöszölniük a belém, azt mondja. De hát, hogy ezeknek az embereknek eljön az idő, amikor rákényszerít Isten. Nem tudom, voltál-e már úgy, hogy ott van most Berni, nem tudom, hogy nézi-e. Most rá van kényszerítve, hogy egy helyben legyen. Használjátok ki ezeket a lehetőségeket. Ágyhoz vagy kötve, akkor fordulj az Úrhoz, ragadd meg, hagyd, hogy a szívedbe belenyomjon valami maradandó. És hidd el, hogy a szívedből, a lelkedből, a bensődből azokat a foltokat, amik elhomályosítanák Istennek a szeretetét, jóságát, a vele való közösségre, a vágyat, a lehetőséget, az csak a bűn. És ezt a foltot Jézus vére teljesen folttalanítani tudja. Ki tudja törölni? Ki tudja vágni belőled? Ne várd meg, még 95 éves leszel. Nem biztos, hogy megéred. Ne várd meg, hogy majd a gyereked 18-28 éves lesz, nagykorú lesz, és akkor majd beszélünk neki erről. Beszélj neki minél hamarabb. Már pelenkába, nem baj az, hogyha nem tud beszélni. Nem baj az, hogyha te úgy gondolod, hogy nincs értelme, vagy nincs még értelme. Nem nyílt meg az értelme. A szelleme ugyan... Most rá van kényszerítve, hogy egy helyben legyen. Használjátok ki ezeket a lehetőségeket. Ágyhoz vagy kötve, akkor fordulj az Úrhoz, ragadd meg, hagyd, hogy a szívedbe belenyomjon valami maradandó. És hidd el, hogy a szívedből, a lelkedből, a bensődből azokat a foltokat, amik elhomályosítanák Istennek a szeretetét, jóságát, a vele való közösségre, a vágyat, a lehetőséget, az csak a bűn. És ezt a foltot Jézus vére teljesen folttalanítani tudja. Ki tudja törölni? Ki tudja vágni belőled? Ne várd meg, még 95 éves leszel. Nem biztos, hogy megéred. Ne várd meg, hogy majd a gyereked 18-28 éves lesz, nagykorú lesz, és akkor majd beszélünk neki erről. Beszélj neki minél hamarabb. Már pelenkába, nem baj az, hogyha nem tud beszélni. Nem baj az, hogyha te úgy gondolod, hogy nincs értelme, vagy nincs még értelme. Nem nyílt meg az értelme.

tudja törölni? Ki tudja vágni belőled? Ne várd meg, még 95 éves leszel. Nem biztos, hogy megéred. Ne várd meg, hogy majd a gyereked 18-28 éves lesz, nagykorú lesz, és akkor majd beszélünk neki erről. Beszélj neki minél hamarabb. Már pelenkába, nem baj az, hogyha nem tud beszélni. Nem baj az, hogyha te úgy gondolod, hogy nincs értelme, vagy nincs még értelme. Nem nyílt meg az értelme. A szelleme ugyanaz a szellem. Az a szellem ugyanaz a szellem, mint ami 90 éves korában lesz. Mint a Szent Szellem. Tehát amikor gyerekkorba betöltek ezek a gyerekek Szent Szellemmel, nem egy kic szellemet vesznek, egy gyerek szellemet, hanem ugyanaz a Szent Szellem megy bele. A Isten. Ugyanaz az Isten Szent Szellem megy bele. Ne félsd a te gyerekedet. Mikor két hete ott voltam apámnál, nem tudott beszélni. Meg az egyik fülére megsüketült most, hogy volt ez a izéje, másikra nagyot hal. Hát én meg nem kiabáltam, de imádkoztam. Másnap vagy aznap kérdezte a nővérem, nem is emlékezett, hogy bent voltam. De utána napokra rá viszont arról kezdett el beszélni, hogy bent voltam, és mit csináltam. Tehát, hogy csinálta ezt Isten? Hogy nem az agyán keresztül, az biztos. A szellemén keresztül. Egyszer egy testvérhez hívtak. Egy orvosnő volt, kómába került. És bementem, ketten mentünk be egy testvérrel, és imádkoztunk érte. És elkezdtem beszélni a szelleméhez. És felszólítottam, hogy most hagyd abba a kómázást, és már hetek óta kómába volt. Hetek óta kómába volt. Most mondtam neki, hogy mivel szeret tégedet az Úr, és még előtted van, évtizedek vannak előtted, most hagyd abba a kómázást, nyisd ki a szemed, nyíljon meg az elméd, kelj föl. És kinyitotta a szemét, megnyílt az elméje, és fölkelt. És ez, hát nekem is jó bizonyság volt. Az azt jelenti, hogy az embernek a szelleme és az embernek az elméje az nem ugyanaz. Amikor te azt látod, hogy már elhomályult az agya, vagy kómába van, olyan állapotban van, ne félj attól, hogy hiába való. Elmész egy beteghez, beteg ismerősödhöz, és esetleg olyan állapotban van, hogy nem tud már válaszolni. Nem baj, a szelleme él, és eleven. Kezdjél el beszélni hozzá, mondd el az evangéliumot, imádkozzál érte, szólíts föl, mert hallja. Ő hallja. Mert ő nem az a test, ő nem az pusztán az elméje, érzése, hanem ő szellemi lény. A szelleme, a szíve hallja. Láttál már vért? Van, akinek beszúrják ugye a vérvételkor a tűt, meglátja is, bang, elájul. Én nagyon nem szerettem a vért látni, azt emlékeztek, talán elmondtam, anyám, meg a csirkét nekem adta, hogy tessék levágni. Menj ki, és vágd le. És akkor, hát érted, megkupasztottam ott a nyakát, tehát, hogy a toll az ne, és akkor húztam a kést, a bőr ment arra, húztam a kést, a bőr ment erre. Már sírtam, hát már iskolás voltam, azt mondta anyám, 7 éves vagy, ezt tessék csinálni.

Igen. Hát sírtam már, és akkor végül azt csináltam, hogy fogtam a csirkét, és elmentem a szomszédasszonyhoz, és kértem, hogy vágja le. És akkor ő vágta le, és akkor vittem Vátra vissza anyámhoz, hogy itt van. Megoldottuk a dolgot. Van, akinek megszúrják, megvágják a kezét, kisercen a vér, és egyből elájul. A nővéreim nem ilyenek voltak, azok állandóan szerették. Sebészetre mentek el először dolgozni. Mind a ketten. És akkor, mikor ebéd volt, akkor vasárnapi ebédkor mesélték a dolgokat, mert a sült húst akkor nem ettük meg. Húztak bennünket. Tudjátok, nehéz látni egy egészséges embernek a vérét. Miért? Egy egészséges test nem kívül hordja a vért. Ránézel valakire, és nem látod a vért. Ránézel Krisztus testére, egy egészséges keresztényre, és nem látod a vért. Mikor látod egy testnél a vért? Ha megsértenek, ha megvágnak, ha bántásért, ha sérelemért, akkor egyből egy olyan szellemi igazság van ebből, egyből kisercen a vér. Miért? Mert amikor a testvérettől bántás, sérelemért, egyből Jézus Krisztus vérére van szükség. Egyből a vér az, ami helyre tudja állítani. Micsoda mechanizmusokat épített bele a teremtő az ember testébe, vérébe. Tehát van egy vágás, és utána egyből abban a pillanatban elkezdi bedolgozni azt a sebet a vér. Ilyen test, olyan test, hát ezt tudja, nem tudom, hogy csinálja. De a lényeg az, hogy begyógyul. És akkor bevarasodik, utána, ha levakarod, akkor újból elkezd vérezni. Amikor bevarasodik a seb, mit csinál? Többnyire viszket, húzza a bőrt. Olyan ingerenciája van az embernek, hogy állandóan azzal foglalkozzon. Ha megsértenek, akkor hallod a prédikációt, tudod a tanításokat, meg kell bocsátani, mert bocsáss meg, Uram, a vétkeinket, ahogy mi is megbocsátunk a férjünknek, a feleségünknek, apánknak, anyánknak, pásztornak, szolgálónak, szomszédunknak, munkatársnak, főnöknek, beosztottnak. Igen, ezt tudod, de az a helyzet, hogy utána ránézel, emlékezel, és mindig gondoskodik az ördög, hogy emlékezz, mert viszket. Emlékeztetnek a körülmények, hogy milyen szemét volt. Mit mondott, mit csinált, beakasztott, keresztbe tett. Nem? Viszket. Ne vakard. Ne vakard le a varat. Hagyd, hogy Jézus Krisztus vére teljesen begyógyítsa. Hagyd, hogy Jézus Krisztus vére azt a sérelmet, azt a sebet teljesen eltüntesse. Ha levakarod, a bárányhimlőnél van az, hogy nem szabad levakarni, ugye? Bárányhimlő, melyikőtöknek van az arcán bárányhimlőhely? Már mondják, hogy himlőhely. Nekem is. Miért? Ez nem az, ez kutyaharapás. Az mi az, amikor elmondták sokszor, hogy ne vakar gyerekem, mert ott marad a helye. Nem? És érdekelt az téged 3 évesen, hogy ott marad a helye? Nem nagyon érdekelt. De hogyha levakarod, ott marad a helye. Ha állandóan a testvéred által kapott, vagy testvérettől kapott sérelemmel foglalkozol, maradandóan ott marad a helye. Begyógyul, de ott marad a helye.
A legjobbat akkor tudod tenni bármilyen sérelemért, hogy a vért hagyod, hogy dolgozzon. Ránézel Jézus Krisztus vérére, megvallod a vérbe levő igazságokat. Ha megnézed Jézust is a hátán, a fején, ahogy a tövis koronát belehúzták, a kezein, ahogy beszögelték, a lábain, ahogy átszögezték, az oldalát, ahogy átszúrták, minden testrészén gondoskodott az ördög, hogy vér kisercenjen belőle. De ez a vér biztosította számodra azt, hogy utána hozzáférhess mindahhoz, amit ez a vér elvégzett. A 2 Mózes 12-ből olvastuk föl a páskabárány történetét. Az a kivonulás előtti este, éjszaka történt. Akiknek ott volt a báránynak a vére a szemöldökfán és az ajtófélfán, a pusztító, mikor ment házról házra az utcákon, egész Egyiptomba, ahol ott volt a vér, tovább ment. A páska ezt jelenti. Pászach elkerül. Elkerülte azt az otthont, a vér miatt. Amikor ha bűn is van az életeden, ha szennyfolt került a szívedre, a lelkedre, de a bárány vére ott van az életeden, Isten rád néz, és nem látja a szennyfoltot. Mert a vér kitisztította, és tovább megy. A garancia a te életedre, a megtartásodra, az üdvösségedre, az a bárány vére, az Jézus Krisztus vére. Most tegyük föl azt, hogy beteszed, az a helyzet, hogy elfelejtettem hosszú évekig aztán, sőt, több évtizedig nem jártam vért adni, elfelejtettem, milyen volt a vércsoportom. És most tavaly elmentem, és csináltattam egy ilyen vérképvizsgálatot, és most megint megvan, hogy tudom, hogy milyen a vércsoportom. Nem tudom, hogy csinálják, milyen vizsgálatok, stb. De amikor bemész egy vizsgálatra, akkor ott teszik a véredet a mikroszkóp alá, és nézik. Most oda tesszük Jézus vérét is a mikroszkóp alá, és megnézzük. Máté evangélium 27. fejezete 4-es vers. Hogyha megnézzük Jézus vérét, az első dolog, hogy ez a vér tökéletes. Ebbe a vérbe nincs hiba. Ebbe a vérbe nincsen semmi nyomorékság, semmi bántódás, semmi degeneráltság. Minden vérlemez, vértes tökéletes. Tudjátok, a szűztől való születettsége a garancia arra, hogy az Ádámtól, Évától örökölt eredendő bűn nem volt benne. És ezt meg kell érteni. Ezért kellett, hogy ne férfi nemze a názereti Jézust, hanem egy szűztől, az ő szüzessége volt a garancia kifele arra, hogy nem volt még férfival, és nem embertől született, nem ember nemzette, hanem Istentől esett ő teherbe Mária, és úgy született. Még Júdás is, akinek a mondata itt van, emlékeztek, miután elárulta Jézust, rádöbbent, hogy mit csinált, és fölkiáltott, visszament, megpróbálta visszacsinálni, még a pénzt is visszavitte a farizeusoknak, írástudóknak, mert azt mondta, hogy vétkeztem, mert elárultam az ártatlan vért. Elárultam az ártatlan vért. Az a vér, ő is nagyon jól tudta, hogy
ez a vér, ez ártatlan volt, ez tökéletes volt, hibátlan volt. A Pál apostol mondja, a korintusiakhoz írt levél, második levél, 5. fejezet, 21. versébe, azt, aki bűnt nem ismer, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Tehát Jézus egy olyan ember volt az emberek között, aki soha nem ismert bűnt. Tehát ártatlan, tökéletes volt, az ő vére is ilyen volt. Pilátus előtt, amikor ott állt Jézus a János 18:38-ban, emlékeztek, hogy mit mondott Pilátus? Mondta neki Pilátus, micsoda az igazság? És amint ezt mondta, újra kiment a zsidókhoz, és azt mondta neki, én nem találtam benne semmi bűnt. Tehát ebbe az emberben nincs bűn. Nincs a vérében bűn. Mert ő benne nincs, a vérében sincs bűn. Ez nem csak bűnös cselekedet, hanem maga a bűn természete nincs benne. János 8:46-ban pedig Jézus magáról mondja, azt olvassuk, kicsoda vádol engem közületek bűnnel? Mert nem tudott senki se bűnt fölmutatni, vagy rámutatni, hogy neki lett volna bűne. Nem találtak ilyet. Próbálkoztak, vádolták, de senki nem, mert ő tökéletes volt, bűn nélkül volt, a vére is tökéletes, és a vére is bűn nélküli volt. A következő pedig a zsidókhoz írt levél 7. fejezet, 26-os vers, azt mondja, hogy ilyen főpapra van szükségünk, aki szent, tiszta, hibátlan, bűnösökről elkülönített, akit Isten a menny fölé emelt, mert fenségesebb az egeknél. Tehát figyeld meg, hogy Jézus Krisztus egy olyan főpap, aki szent, tiszta, hibátlan, el van választva a bűnösöktől. Külön van. Nem fertőződött be soha. Nem lett a természetébe, nem került be az eredendő bűn, és a kísértésektől pedig nem vette át, az nem engedte be a szívébe a kísértőt, nemet mondott, és így a bűn kívül maradt a természetén. Ádám és Évának is megvolt erre a lehetősége, amikor jött a kísértő, kívül tudta volna a természetéből tartani a bűnt, ha a kísértőnek nemet mond, de hagyta, hogy belül fölfakadjon a vágy, és a kísértőnek igent mondott. Önmagából kísértés még nem bűn. Amikor átfut egy gondolat a szívedbe, a elmédbe, lelkedbe, álmodba, gondolataidba, stb. Nem bűn. Ez olyan, mint a madár rárepül a fára. Az nem bűn, de az már a te saját szabad akaratod, hogy hagyod-e, hogy ott fészket rakjon. Ne hagyd, hogy a szívedbe fölgerjedjen a testi, a romlott ádámi bűnös természet, és kihozza belőled a romlottságot, a bűnt, és bűnös cselekedetté igenüljön. Ne hagyd azt! Mert van hatalmad, van lehetőséged, amikor jön a kísértő, lehet az a pohár a 10., és nemet tudsz mondani rá. Lehet az a hazugság, a lódítás, a ferdítés, de nemet tudsz mondani rá. Lehet az a pornográf kép, de nemet tudsz mondani rá. Lehet az a házasságtörés, hűtlenség, de nemet tudsz mondani rá. Igen? Mondd velem együtt, Uram, köszönöm a szabad akaratot. És mivel megbocsátottál nekem, Úr Jézus Krisztus, a véred lemosott minden szennyfoltot.
a szívemről, lelkemről. Így van hatalmam, van képességem nemet mondani a kísértőnek. És nemet mondok. Már most előre nemet mondok. Erre kötelezem el magam. A Jézus nevében, ámen. Péter apostol levele, az első levele, második fejezet, 22-es verse, azt mondja, aki bűn soha nem cselekedett, se szájában álnokság nem találtatott. Tehát ilyen a názereti Jézus, ilyen a mi főpapunk. János első levele, harmadik fejezet, ötödik verse, azt mondja, hogy ő benne nincsen bűn. A názereti Jézus ilyen. Ő benne nincsen, nem volt, és nem lesz bűn. Bűn nélkül. Jött, bűn nélkül élt, bűn nélkül létezik, bűn nélkül futotta végig a pályát. Egy természetes apa átadta volna a bűnös természetét a názereti Jézusnak, ezért kellett az, hogy ne ember apától, férfitől származzon, és azt jó, hogyha tudjuk, hogy végig gondoltad már, hogy de akkor hogy lehet, hogy emberanya meg lehetett? Gondolkodtál már ezen? Vagyis a Biblia világosan azt tanítja ezek szerint, hogy Jézus szűztől született, bűn nélkül van, tehát az ádámi bűnös természet az utódainkra bizony a férfiakon keresztül van. A férfi vérvonala által és azon keresztül öröklődik. Ha a nőn keresztül lett volna, akkor ugyanúgy bűnös természettel született volna, mert Máriától született. Ilyen egyszerű. Nincs ebben semmi formány. Csak lehet, hogy szokatlan a megfogalmazás. Máté 1.23. A szűz fogam méhében és szül fiat, és annak nevét Immánuelnek nevezik, ami azt jelenti velünk az Isten. Ez Izajás proféciájának a fölelevenítése. Tehát az azt jelenti, hogy Isten gondoskodott arról, hogy legyen végre, szülessen végre egy olyan ember, akiben nincs semmilyen szenny, nincsen semmilyen szennyfolt, nincsen erkölcstelenség, se tisztátalanság, nincsen benne nem csak a bűn, bűnös cselekedet, hanem a bűnös természet. Mert kellett egy olyan vér, ami minden szennyfoltot képes lemosni utána az emberek, a többieknek a szívéről, lelkéről. Ezért kellett a tiszta vér. Zsidó 7.28. Mert a törvény gyarló embereket rendel főpappá, de a törvény után való esküvés beszéde örök és tökéletes fiút. Tehát figyeld meg, ez az első pont, hogy mivel Krisztusban minden tökéletes, ez azt jelenti, hogy a vére is tökéletes. Megnézed Jézus Krisztus vérét, ez egy tiszta, szent és tökéletes vér. Nincs benne a bűn természetének a degeneráltsága. Hiányzik belőle. A második fontos lény, hogy ez tiszta. Tehát az első, az tökéletes. Van a hemodialízis. Ugye az úgy történik, ha jól tudom, hogy kijön az egyik kétűt beleszúrna, az egyiktől kijön a szennyezett vér, az átmegy egy gépen, szűrőn, és akkor visszapumpálják, visszaszivattyúzzák a másik, nem tudom, az artérián, vagy micsodám. És akkor oda meg bemegy a tiszta vér. Tehát ki, tessék? Az azt jelenti, hogy a vérbe levő szenny anyagokat, már mondjuk a vese, vagy mit tudom én, mi nem tudja ki tisztítani.
És ehhez külső eszköz kell használni, mert hogyha nincs kitisztítva a vér, ha nem tiszta a vér, nagyon hamar meghal az a személy, az az illető. Jézus Krisztus vére nem szorul tisztításra, mert Jézus Krisztus vére tökéletesen tiszta. Amikor Jézus Krisztus vére bejön az életedbe, akkor az nem csak hogy tiszta vérként, hanem a te életedet is, mert vérbe van az élet, te életedet is megtisztítja. 3 Mózes 17-ben olvastuk föl, azzal a verssel kezdtem, 3 Mózes 17-10, hogy vérbe van az élet, és vérbe van a lélek. Tehát a psziché, a gondolat, az érzelem, az akarat. Amikor úgy érzed, hogy gyenge az akaratod, nem tudsz nemet mondani, vagy például nem tudsz időben odaérkezni egy megbeszélésre, állandóan késel, vagy nem tudod az ígéreteidet máshogy betartani, vagy nem tudsz nemet mondani a, mit tudom én mi, akárminek. Nem tudsz fölkelni. Már 5 ébresztő óra csörög, már a zománcozott fazekat is odarakta a feleséget, hogy fölébredjen, fölébredjél, és ott ugrál már a csörgő óra, a bográsba is, és még mindig nem. Hallod ugyan, de nem nagyon van késztetésed, hogy kikeljél. Akkor szeretném mondani, hogy Jézus Krisztus vére a lelkedet, a pszichédet is megtisztítja. Képes Jézus vére megerősíteni a jóra az akarásodat. Elhiszed ezt? Mondd nekem azt, hogy elhiszem. Ó, köszönöm szépen, ez így már nagyon bátorító. A zsidókhoz írt levél, 9. fejezet, 13-as, 14-es verse, azt mondja, ha a bakoknak és a bikáknak a vére, meg a tehén hamva, a tisztátalanokra hintve megszentel a test tisztaságára, mennyivel inkább Krisztus vére, aki örökkévaló szellem által önmagát föláldozta Istennek ártatlanul, megtisztítja a ti lelkiismereteteket a halott cselekedetekből, hogy az élő Istennek szolgáljatok. Hát figyeld meg, hogy az Ószövetségben az volt, hogy a bakoknak és a bikáknak a vérét, meg a vörös tehén, az a nagy engesztelő áldozat, Jom Kippurkor, annak a elégetett áldozati hamvát a bűnösökre ráhintették, és az megszentelt. Vagyis egy bocsánatot, egy kegyelmet közvetített, és azt mondja, ha ezt megcsináltak, ezeknek az állatoknak a vére, meg ez a tehén hamva, mennyivel inkább megcsinálja Jézus Krisztus vére. De ehhez szükséges valami, egy kontakt. Szükséges a vérhez való kapcsolódás. Szükséges, hogy legyen valami közöd a vérhez, Jézus véréhez. 3 Mózes 8.30-ban olvasuk ezt a történetet egyébként. Azután vett Mózes a kenet olajából és a vérből, amely az oltáron volt, és meghintette Áront és az ő ruháit, az ő fiait és az ő fiainak ruháit, ő vele együtt, és megszentelte Áront és az ő ruháit, az ő fiait és fiainak ruháit, ő vele együtt. Tehát az azt jelenti, hogy láttatok már ilyen szentelt vízzel való meghintést, tehát ott van az edény, belemártja, és akkor megszenteli azt, amit akar. Most képzeld, ugyanezt csinálta a főpap, ugyanezt csinálta Áron a vérrel. Csak nem a mikrofon nyomta bele, hanem egy csomó izsópot. Tehát azt úgy képzeld, mint mondjuk a cirok söprű. Belenyomta, és akkor meghintette az embereket, meghintette Ednél például Áront, ruháit, és akkor mondhatod, de hát most csinálták, tiszta, új volt, és akkor vérfoltos lett. Igen, vérfoltos új ruhába végezte az áldozatot Áron is, és az ő fiai is. Igen, ez a vér biztosította azt, hogy meg volt szentelve, el volt választva. Amikor a
názereti Jézus tiszta vérét egy bűnösre ráhinted, és rákerül Jézus vére a szívedre, a lelkedre, a lelkiismeretedre. Egyszerűen azt csinál, hogy megtisztít. Megtisztít. Került már hipó színes ruhára, és szép fehér folt lett rajta. Vagy sárga. Igen. Jézus Krisztus vére tisztább, mint a hipó. Ha rákerül egy bűnfoltokkal szennyezett lelkiismeretre, szívre, hófehérré tisztítja. Egy pillanat alatt. Hitáltal. Működik. János első levele 1 János 1:7. Ha világosságban járunk, ahogy ő maga világosságban van, közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak a fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Mi moshatja le a bűnömet? Semmi más, de csak Jézus Krisztus vére. De az képes. Mi képes újra teljessé tenni? Jézus Krisztus vére. Mert minden egyes bűn deformál. Nem csak foltot hagy, hanem minden egyes bűn valamilyen módon degeneráltá teszi a természetemet, a véremet. De amikor Jézus Krisztus vére bejön az életembe és elkezd dolgozni, akkor azt mondja, hogy és az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ez egy folyamatos jelen idő. Az azt jelenti, hogy ahogy világosságba jársz, mit jelent az, hogy világosságba járni? Nem titkolózol. Nem tagadod le a dolgokat. Nyíltan élsz. Tehát nem úgy van, hogy mi között hozzá, hanem van a testvéri kapcsolatokba, a házastársi kapcsolatba, a családi kapcsolatba, nem kell nyomozgatni utánad, hanem délután 2:20 van, akkor tudod, hogy hol van a feleséged, hol van a férjed. Nem azért, mert állandóan drónokat küldesz utána, hanem azért, mert tudjátok egymásról az időtöket, számíthattok egymásra, tudod, hogy most mit csinál, nem azért, mert kontrolláljátok egymást, hanem közösségre szántuk oda magunkat. Közösség pedig a világosságba járás által van. Ez nem kontroll, a világosság, hanem a közösség teremtésnek a felelőssége és lehetősége. Én azért járok világosságban, mert én közösségben akarok élni. Én azért élek, nem titkolózva, mert én azt akarom, hogy akikkel elköteleztem magam, a feleségemmel, a testvérekkel, közösségbe legyek. És közösségbe legyek Istennel. Nem titkolózok, és világosságba járok. Miért? Hogy Jézus vére tisztítson. Akkor is, ha nem kérem, egy folyamatos tisztító munkát végez bennem. Mert állandóan, ahogy világosságban járok, az a vér, az tisztít. 1 Péter 1:18-19 azt mondja, véssétek az elmétekbe, hogy nem veszendő holmin ezüstön vagy aranyon lettetek megváltva atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága vérem, mint hibátlan, tiszta és szeplőtlen bárányén, a Krisztus vérén. Tehát ez a vér tiszta. Tehát Jézus vére hibátlan, tökéletes, és Jézus vére tiszta. A harmadik pont. Nézzük csak meg. A Ószövetségben az áldozati állatokat évezredeken át
napról napra áldozták. A bikák és a kosoknak a vére által, figyeld meg, bűnbocsánatot adott Isten, de mindig csak ideiglenesen, mert utána újból meg kellett azt csinálni. Újból és újból. Voltak napi, voltak heti, voltak havi, és voltak nagy ünnepi, évi hétszeres, és voltak évi nagy áldozatok. És ezt meg kellett csinálni ahhoz, hogy meglegyen a bűnbocsánat, és kegyelem legyen az Istennek a népén. De ez csupán egy előkép, egy árnyék képe volt az igazinak, a názereti Jézus Krisztusnak, a mi igazi bárányunknak. Mert az igazából az ószövetségi állatokat is, amikor föláldozták, nem az a birka pörköltnek készült állatnak a vére tisztította meg, hanem igazából a názereti Jézus vére volt az, aki akkor is bűnbocsánatot adott. Csak egy árnyékképként állatot öltek meg. A zsidókhoz írt levél 7. fejezet 27-es vers azt olvassa, azt olvassuk, akinek nincs szüksége, mint a főpapoknak, hogy napról napra előbb a saját bűnéért vigyen áldozatot, azután a népért, mert ezt egyszer megcselekedte, saját magát megáldozta. Mert a törvény gyarló embereket rendel főpapokká, de a törvény után való esküvés beszéde örök, tökéletes fiút. Ez a vér örök. Ez a vér nem ideiglenes, hanem örökké való. Jézus Krisztus vére nem egy évre szól, Jézus Krisztus vére nem két évig szavatos, Jézus Krisztus vére örökké valóságra hat. Egyszer s mindenkorra működik és hat, mert örökké való ez a vér. Zsidó 9.12 azt mondja, nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő saját vére által ment be, egyszer s mindenkorra a szentélybe, örökre váltságot szerezve. Tehát Jézus Krisztus vére örökre, örökké valóságra megszerezte a megváltást. A 26-os vers ugyanebbe a fejezetbe azt mondja, különben sokszor kellett volna Jézusnak szenvednie a világ teremtése óta, így pedig csak egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával egyszer és mindenkorra, tehát örökre eltörölje a bűnt. Vannak fehérítők, amiket, ha kifőzöl benne egy fehér ruhát, mondjuk a damasztabroszt, akkor fehér lesz. De utána újból használod. Jön a unoka, és kiönti a spenótot, vagy a vörösbort. És akkor mit csinálsz? Újból foltisztító. Jézus vére egyszer s mindenkorra kitörölte. Egyszer s mindenkorra eltörölte. Én nem tudom, hogy hogy működik a testi természetetek. Az én testi természetem úgy működik, hogy szeretné újból emlékeztetni időnként a feleségemet, hogyha olyan időszak jön, hogy mit csinált. Az ő természete is valahogy így működik. De az a helyzet, hogy Istennek a természete nem így működik. Mert Jézus vére, ha volt valami, eltörölte egyszer s mindenkorra. Ha ő nem emlékezik, és nem emlékeztet, én megtehetem? Nem tehetem meg. Illegális, ha ezek után ennek ellenére is emlékeztetem és fölhánytorgatom? Illegális. Szemét dolog? Az. Mondd azt, hogy szemét dolog Jézus vére által már eltörölt bűnt fölhánytorgatni. Szemét dolog Jézus vére által
Igen. Igen. Hol tartunk? 9.26, most jön ez. Zsidó 10.12. Krisztus azonban egyetlen áldozattal áldozva a bűnökért mindörökre odaült az Isten jobbjára. Figyeld meg, hogy Jézus Krisztus halála által az ő vére egy olyan folyamatot indított be, egy olyan folyamatos tisztító munkát indított be, ami mindenkire hat, aki ő benne bízik. Mindenkinek az életében működik, aki ő hozzáfordul. Az örök életnek az ajándékát emiatt a vér miatt kaptad meg, a bűnök bocsánatát emiatt a vér miatt kaptad meg, a folyamatos tisztító munkát emiatt a vér miatt végzi benned és bennem Isten. Az örökkévaló szövetség vére, Zsidó 13.20. Az azt jelenti, hogy a Biblia az örökkévaló szövetségről beszél, az pedig úgy működik, hogy a vér örökkévaló. Az örökkévaló szövetség vére. Ez a vér örökkévaló. Ez nem fizikai módon gondold el, hogy állandóan valami olyan szerkentyűben tartják, hogy nem alvad meg, nem romlik meg, nem ezért romolhatatlan, és ezért örökkévaló, hanem mert szellemben. Az eredmény a következő, a negyedik, hogy ez a vér, mert megvizsgáltuk, mi volt az a előző három tökéletes, tiszta és örökkévaló, és ebből fakadóan tele van erővel és hatalommal. Ez a vér erőteljes. Lehet szabaddá lenni a bűnnek a terhétől? Igen. Jézus vérében megvan ehhez az erő, és megvan ehhez a hatalom. Van nekem jogom azt mondani Isten elé állva, hát én ilyen vagyok. Fogadj el engem ilyennek. Elfogadlak, fiam, a pokolba. Nem állhatsz Isten elé, hát Istenem, engem ilyennek teremtettél, én ilyen vagyok. Hát ez igaz, fiam, hogy apád, anyád bűnben élt, meg azok apja is így teremtett, így születtél, bűnös természettel, utána te is összeszedtél még egy csomót, tetészted, de a fiamat elküldtem érted. És van lehetőséged, hogy nemet mondj ennek a sorozatnak. És mondd azt, hogy vége. Vége. Van a gonoszság fölött való győzelemre ilyen lehetőséged. Képes vagy rá. Mondd azt, hogy képes vagyok, Uram. Veled együtt legyőzni a bűnt. Jézus vérében megvan ehhez az erő, és megvan ehhez a hatalom. Jelenések 5.9, azt olvassuk, és énekeltek új éneket. Méltó vagy, hogy elvedd a könyvet, és megnyisd annak pecsétjeit, mert megölettél, és megváltottál minket Istennek a te véred által, minden ágazatból, nyelvből és népből. És ebbe a vérbe megvan ahhoz az erő, amiről szintén a jelenések könyvébe a 12. fejezet 11-es versében olvashatunk, jelenések 12-11, és ők legyőzték azt, a vádolót, a bárány vére által, bizonyságtételük beszéde által az életüket nem kimérték, mint halálig. Figyeld meg, a vallásosság, minden hamis vallás, a képmutató kereszténység tagadja a vérnek az erejét. Az a kereszténység, amiben nincsen vér, nincsen meg az erő a megváltozáshoz, a tiszta élethez. Mert Jézus vére az, ami a tisztaságot adja. Az a kereszténység, ami kikerüli a vért, vérnek a botrányát,
Jézus Krisztus véréről való igazságot, az pontosan a megigazuláshoz nem tud eljutni. Mert nem tud a bűntudattól megszabadulni. Miért? Mert állandóan ott van a vádló, károsztató kardja, vagy micsodája? Pallosa, ott lóg a feje fölött. Miért? Mert a vádlót csak a vér, a bárány vére által tudod legyőzni. A pusztítót is. Semmi más nem tántorította el az otthonoktól. A halált, a poklot, semmi más nem tántorítja el az életettől, csak a bárány vére. Jézus Krisztusnak, ami igazi húsvéti bárányunknak a vére az, ami ha ott van az életeden, akkor kikerüli az életedet a pusztító. Akarom ezt a vért az életemre. Mondd a melletted levőnek, akarom Jézus vérét, ott legyen az életemen. Mondd egy másiknak, Jézus vére, legyen az életeden minden nap. Emiatt elkerül a pusztító, a vádoló és legyőződőt. Egy győztes életre vagy elhívva. Zsidó 9.22-ben van az a ezt a Biblia verset jó, ha megjegyzed, vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Nincs bűnfolt eltávolítás Jézus vére nélkül. Jézus vére szükséges, hogy a bűnbocsánat megtörténjen. Tehát megvolt, ez a vér tökéletes. Ez a vér tiszta. Ez a vér örökkévaló, ez a vér erőteljes. A következő, jó, hogyha tudod, hogy ez a munka, ez az erő, ez a hatalom, ez maradandó. Nem csak egyszer, bizonyos érintésekkor, vagy isteni érzéslátogatásokkor, vagy látogatás érzésekkor, Isten élményekkor, vagy vasárnapi úrvacsorakor, hanem hétfőn reggel, mikor törölgeted, vagy szerda reggel törölgeted a csipát a szemedből, ugyanaz az erő benned van. Jézus vére erőteljes. Ez azt jelenti, hogy ez a vér kifizetett mindent. Ez a vér fölszabadított teljesen. Ez a vér mentesített és fölmentett téged minden átok és isteni büntetés alól. Ez érvényes a múltadra, érvényes a jelenedre, de érvényes a holnapodra, a jövődre is. Jézus vére dolgozik. Szükségünk van arra, hogy Jézus vére állandóan ott dolgozzon. Emlékeztek, Jeremiás síralmaiban van, hogy az ő irgalma napról napra megújul. Az ő kegyelme újból frissen megérint. Más együtt mondja a Biblia, emlékeztek, hogy este van úgy, hogy bánat száll be, de reggel bejön az öröm. Mert megújul, újból. És ez igaz, Jézus vére is újból és újból elkezd benned erőteljesen dolgozni, és emlékeztet arra, hogy nem a magadé vagy, emlékeztet arra, hogy minden szennyfolt el lett törölve az életedből. Tiszta vagy. Izajás 44.22 azt mondja, Jézus vére megtisztít a minden korábbi bűnöttől. Eltörlöm álnokságaidat, mint a felleget, és mint a felhőt a bűneidet. Térjén hozzám, mert megváltottalak. Sacitól kaptam egy ilyen könyvjelzőt. Isten tisztelet elején azzal kezdtem az imám. 103-as Zsoltár. Amilyen távol van napkelet, napnyugattól, olyan messzire veti el tőlünk a vétkeinket. 12-es vers. Tehát Isten megígérte, hogy nem csak, hogy eltörli, eltávolítja, kitisztítja a bűnt, hanem megígérte azt is, a zsidókhoz írt levél 10. fejezet 17-es versébe,
hogy a bűneinkről és az álnokságainkról többé nem emlékezik meg. Emlékeztek az a fölhánytorgatás, amit mondtam. Ezért nem tehetjük meg, hogy fölhánytorgatunk embereknek, amit ők lerendeztek, nem tehetem meg. És amit nem rendezett le, megteheted? Bocsáss meg, Uram, a mi vétkeinket, ahogy mi is megbocsátottunk. Azoknak, akik bocsánatot kértek tőlünk. Hát nem ez van benne. Én lehet, hogy így írtam volna, tehát, hogy precízebb. De szerencsétek, nem én vagyok Isten. Meg az én szerencsém is, az a helyzet. Az a helyzet, hogy nem csak azok fele, akik bocsánatot kérnek. Azoknak is, akik nem kérnek. És ott pöffeszkedik. És úgy csinál, mintha tökéletes lenne. Így csoda képmutató. Istenem, ezt hagyod? Igen, hagyom azért, hogy megtanuljál bűnbocsátásban élni. Emlékeztetlek ezáltal arra, hogy milyen nekem. Mikor rád nézek. Erre nem gondoltál még? Előfordul az ilyen. Jó fej az Úr. Jó kigondolta ezeket. Maradandó. Ő dolgozik. Ez a vér munkálkodik a múlt, de munkálkodik a jövő bűneiért is. 1 János 1:7. Ez a folyamatos idő, és az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Még a magyarban is benne van egyébként a folyamatos jelen, bár ma már nem nagyon teszünk ezzel a különbséget, de az árnyalatot érzed, hogy benne van az, hogy megtisztít minket minden bűntől. Az azt jelenti, hogy megtisztít. Ezt megtisztít holnap is, megtisztít az Isten tisztelet végén is, megtisztít. És az 5. az eredmény, ez a vér ettől értékes és drága. Ez a vér ettől értékes és drága. 1 Péter 1:19, amit már mondtam, hogy igen, meg lettünk vásárolva drága véren. Drága véren. Mint hibátlan, tiszta és szeplőtlen bárányén, Krisztus vérén. Biztos olvastatok, tegnap került a kezembe, csak egy történetet olvastam, ismerős történet, de azért elmondom, egy nagyon gazdag ember, hogy a Van Gogh meg Manet gyűjteménye volt, rengeteg képet összegyűjtött. Egy fia volt. Az a fia elment a háborúba, a vietnámi háborúba, orvosként szolgált, és miközben mentek egy mentő helikopterrel, megmentettek egy ember, kilőtték, meghalt. Amikor meghallotta ezt az elég idős volt az apja, anyja, az anyja szívinfarktus kapott, meghalt. Ő is. Az apa teljesen elvesztette az életkedvét, a perspektívát, és egyszerűen magába fordult, egy depressziós ember lett, és elkezdett nagyon gyorsan lerobbanni. És az volt, hogy egyik nap kopogást hallott az ajtón, és egy fiatal ember jött, és hozott egy képet. Ő elmondta, hogy egyike volt annak az 5 embernek, akit a fia megmentett a fronton. A háborúba. És mivel tudta, a fia mesélt többször az apjáról, hogy ilyen festménymániás gyűjti, lefestette a fiát. A fiáról volt egy portré. És elhozta ezt becsomagolva, és odaadta az apjának, hogy ezt emlékül a fiának, mert nagyon hálás, mert neki köszönheti az életét. És a öreg úr az egyik drága Van Gogh festmény, ugye kivágta a keretből,
és oda tette a fiának a képét. A hintaszéket oda rakta elé, és állandóan naponta órákat ott hintázott és nézte, és így halt meg. Eljött az aukció, az örökség árverezése. És akkor hát ki voltak állítva a Van Gogh meg Mané képek, fantasztikus, jöttek a milliómosok, a milliárdosok, a gyűjtők, és akkor felemelték legelőször ezt a Van Gogh képhelyével a keretbe, gyönyörű, drága keretbe. Hát nem volt egy mestermű, a fiúnak a képét, amit ez a fiatal katona készített. És hát kiad érte $100, kiad érte 50, persze mindenki húgatott, hogy mi a rendes festvényekért jöttünk, az igaziakért. És akkor végül egy öreg ember mondta, hogy $10 ide adja, és akkor mondta, hogy igen, viheti, és akkor kész $10 az öreg volt, és akkor mindenki felsóhajtott, akkor na kezdjük. És akkor az aukcióvezető leütötte, ezennel az aukciót befejeztük, mert elővette a végrendeletet. És az öreg embernek a végrendelete az volt, hogy először a fiú képét kell árverezni, és aki megveszi, minden kép az övé. $10 annak az öreg embernek minden kép, Mané és Van Gogh kép az övé lett. Milliárdos lett $10. Mert Isten gondoskodott arról, hogyha te megragadod az ő fiát, minden a tiéd ő benne. Ha te megragadod Jézus Krisztus vérét, akkor minden, amire szükséged van ehhez az élethez, amire szükséged van az örökké valósághoz, minden a tiéd. Isten gondoskodott arról, mert drága vér az, amivel meglettél vásárolva, az ő fiának a vére. És örökösei lettünk Istennek. Örökösei lettünk mindannak, ami az övé, amit az ő fiának készített el. A dicsőséget, a tisztességet, az első helyet, az egész teremtett univerzumba, amire annyira sóvárgott, vágyott Lucifer, ami miatt szeretett volna följebb kerülni, de lebukott. Szó szerint, a mélységbe. És befejezés, a hatodik, ez a vér megvéd és megoltalmaz. Ugye felolvastuk a 2 Mózes 12-ből, és itt a 13-as vers. Ez a vér jelül lesz nektek a házatokon, amikben vagytok. Amikor meglátom a vért, elmegyek mellettetek, és nem lesz rajtatok csapás a ti veszedelmetekre, amikor megverem Egyiptom földjét. Utolsó időkről szóló tanítások jönnek most előttünk, ezek állnak. Tegnap előtt is erről volt szó. Az a nap sokak számára tragikus éjjel volt, vagy az az éjjel. De ne felejtsd el, minden zsidó számára a szabadulás napja volt. Azóta több évezreden át, több ezerszer megtartották Isten parancsa szerint a páskát, és megemlékeztek a bárány véréről, ami oltalmat és védelmet és menekülést, szabadulást szerzett egész Izrael népének. Ma a kivonulás könyvének nevezik nagyon sokan Mózes második könyvét. Nem az elsőszülöttek halála könyvének hívják. Pedig többen voltak azok, akiket halál látogatott meg. De mégis Isten nem azokról, hanem a maradékról, a megmenekültekről nevezte el a könyvet is. Amikor a halál, a pusztító kerülget téged. Jézus vére rajta van az életeden. Voltatok már halálos ágy mellett.
Nem egy embernél, nem kettőnél, gondolom. Ott volt, emlékeztek nagymamára, a Kati nagymamájára. Nagymama is olyan volt, ő elkészült. Ő kész volt. Neki nem tragédia volt ebből a világból elmenni. Van, akinél elmész, és azt látod, hogy valami kétségbe esett ragaszkodás van ehhez a láthatóhoz. Én nem fiatal emberekről beszélek, idősekről, akinek már eltelt az idő. Apám azt mondta, hogy fiam, tudom, hogy Isten kezében van, hogy most meddig vagyok itt. Azt már ő tudja. Addig vagyok még, amennyit kimért. Addig még el leszek itt. De békessége van. Neked békességed van-e? Nem azt kérdezem, hogy most mi van most.

Eltelt az idő. Apám azt mondta, hogy fiam, tudom, hogy Isten kezében van, hogy most meddig vagyok itt. Azt már ő tudja. Addig vagyok még, amennyit kimért. Addig még el leszek itt. De békessége van. Neked békességed van-e? Nem azt mondja, kérdezem, hogy most mi van, ha most meghalsz. Nem. Neked békességed van-e? Mert Jézus vére békességet ad. Mert oltalmat ad. Nem kell aggódnod. Nem kell... Nem kell belül egy zizegned, egy félelemmel és szorongással teli gyomorral élni, hanem rá tudod hagyni a jelenedet, a holnapodat, a jövődet, de a szeretteidnek a holnapját, jövőjét is Isten kezébe. De ennek a kulcsa Jézus vére. Jézus vére, a bárány vére. Hallottad már ezt a kifejezést, hogy a vér alatt állok. Az ajtófélfa, a szemöldökfa, az erre emlékeztet. Amikor aláálltál az ajtó alá, és akkor a vér fölötted, a vér oldal, a vér rajtad volt, vér alatt vagy. Menj be a vér alá, szó szerint, hogy Jézus Krisztus vére fedezzen be. Jézus Krisztus vére takarjon be. Jézus Krisztus vére legyen ott egy folyamatos, tisztító, tökéletesítő erőként. Az ítélet nem fogott azokon, akiken ott volt a bárány vére. Az ítélet, a pusztító nem tudott elérni egyetlen egyet se, pedig sokan bementek, nem zsidók is azokba az otthonokba. De azt mondta Mózesnek Isten, ha bejönne nem a ti népetek közül való, őket se fogja érni a pusztító. Isten sokakat meg akar menteni rajtad keresztül. Ha még nem jöttél be Jézus Krisztus vére oltalma alá, akkor ezt a döntést hozd meg. Hozd meg a megtérés döntését. És most visszatekintve, ez az öt dolog, ne felejtsd el, és ezzel befejezzük. Meglettem vásárolva a vér által. Mondd el, édesatyám, köszönöm, hogy a te fiad Jézus vére által megvásároltál apáimtól, anyáimtól örökölt, hiába való életből. Megváltottál. Tiéd vagyok. A második dolog, a vér által megvan bocsátva minden bűnöd. Eltörölt, kifolt, tisztított az ő vére által. Mondd ezt is, édesatyám, köszönöm neked Jézus vérét. Emiatt megvan bocsátva minden bűnöm. Eltörölted a véred által minden szennyfoltot, kitisztítottál belőlem a véred által. Tudjátok, a harmadik nem csak egyszer csinálta meg, hanem a vér által egy folyamatos tisztító munkát végez az 1 János 1:7 alapján. Ezért mondjuk együtt, mennyei atyám, köszönöm Jézus vérét, mivel világosságban járok, és világosságban élek, közösségem van veled, és közösségem van egymással, testvéreimmel. És a te véred folyamatosan tisztít. Ma is, és holnap is. És tudjátok, a negyedik, az, hogy a vér által megigazítattunk. Tehát az azt jelenti, nem csak, hogy el lett törölve minden bűn, hanem a bűnös természet is ki lett égetve, ki lett marva belőled, sőt, Istennek a igazsága, a Krisztusnak az örökkévaló új teremtés lényege, új ember természete bele lett égetve a belsődbe. A Róma 5:9-ben van megírva, ahogy megigazoltunk az ő vére.

0: erre által sokkal inkább megtartatunk a harag ellenő által. Tehát, hogy megigazultál a vér által. Mennyei atyám, köszönöm neked a megváltást, a bűnbocsánatot, a folyamatos tisztító munkát a te fiad Jézus vére által, és köszönöm neked azt, hogy meg is igazítottál a te fiad Jézus Krisztus vére által. És az ötödik, és ezt ne felejtsd el, a Jézus vére, a bárány vére a meghintésnek, a megszentelésnek a vére. Ahogy ez a vér rajtad van, az azt jelenti, hogy meg vagy szentelve. Ez a zsidó 10:29-ben van, a szövetségnek a vére, amellyel megszentelt. Ez a kulcs. El vagy választva. Van otthon olyan edényed, amiből kávét iszol. Vagy teát. Vizet. Abban nem pisilsz bele. El van választva, hogy abból te iszol. Így van? Jézus vére rád került, vagyis megszentelt, elválasztott. Ez azt jelenti, hogy tiszta, isteni, Isten céljára való dolgokra használ most már téged, mert szent edény vagy. Akármire nem használ, és akármire te se használhatod saját életedet. Amen. Köszönöm, édesatyám, hogy a te fiad Jézus vére itt van az életemen. Az úrvacsora is egy ilyen alkalom. Egy ilyen lehetőség, Uram. Hálát adok neked, Uram, a szövetségért, a veled való közösségért. Hálát adok neked, Uram, a kenyérért és a borért. Hálások vagyunk, Uram, hogy van most is lehetőségünk megemlékezni, és megélni a közösséget. Így megáldjuk a kenyeret, és megtörjük. Amikor megesszük, a te testeddel van közösségünk. És a test minden egyes tagját a vér köti össze. Ahogy sérelmeket, bántásokat élünk át, a te véred begyógyítja. Helyreállít. A te véred salomot teremt. Épséget és egészséget hoz létre. Hálát adok, Uram, a borért, és megáldjuk. Amikor megisszuk, a te véreddel van közösségünk, ami tiszta, ami tökéletes, ami szeplőtelen, örökkévaló és maradandó, erővel és hatalommal teli, drága és értékes, és oltalmat ad, védelmez, ami megszentelt, elválasztott a céljaidra. Ezzel a vérrel van közösségünk. A véred újítja meg a vágyaimat, a képzeletemet, az odaszánásomat a jóra, ellenmondást a gonosznak, megmaradástra benned. Köszönöm ezt neked. A Jézus nevében, amen.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.